Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 9. rendkívüli ülésének második ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Néher András és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntünk mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirendelőtt felszólalása jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr egy működő és emberséges Magyarországért címmel. Miniszterelnök úr, Öné a szó!

0: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt magyar honfitársaim! 107 nap, ennyi ideje dolgozik, működik a Tisza kormány. 107 nap, 2568 óra. Első hallásra talán soknak tűnik, bár ez biztos véleményes, de tegyünk mellé egy másik számot. 5827 nap. Ennyi telt el az első Orbán kormány, második Orbán kormány 2010. május 29-i megalakulása és a Tisza kormány megalakulása között. 5827 napja volt Orbán Viktornak és kormányának arra, hogy rendbe tegyék például a magyar egészségügyet, az oktatást, a magyar vasutat, hogy segítsenek a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekeknek, hogy rendbe tegyék a vízügyet, hogy felkészítsék a hazánkat az aszályokra, rendkívüli dunai kisvizekre. Ennyi napjuk volt, 5827 napjuk volt, hogy biztonságossá tegyék Paks működését ilyen rendkívüli helyzetekre is. Arra is ennyi napjuk volt, hogy hazahozzák a magyar embereknek járó minden uniós forrást, hogy átláthatóvá, nem átláthatatlanná, hogy átláthatóvá tegyék a közpénzek útját, hogy rendbe tegyék a hazánk pénzügyeit, és hogy egy olyan államot építsenek, amely nem uralkodik a magyar embereken, hanem szolgálja őket. 5827 napjuk volt rá. Nekünk eddig 107. Ezért ma nem arról szeretnék beszélni, hogy mit vállaltunk, hanem arról, hogy mit tettünk 107 nap alatt. Amikor májusban átvettük Magyarország kormányzásának felelősségét, világosan elmondtam, hogy nem csodát ígérünk. Nem fogjuk azt hazudni senkinek, hogy 16 év mulasztását, negligenciáját, ármányait néhány hét alatt helyre lehet hozni. Azt ígértük, azt vállaltuk, hogy dolgozni fogunk, ha kell a nap 24 órájában, hogy feltárjuk és bemutatjuk a valóságot. Ahol hibát találunk, azt kijavítjuk. Ahol baj van, ott beavatkozunk. Ahol az állam évek óta nem végzi el a dolgát, ott végre el fogja végezni. 107 nap telt el, és egyáltalán nem állítom, hogy sikerült volna Magyarország minden problémáját, minden kihívását megoldani, messze nem. De egy dolgot már ki lehet mondani, hogy Magyarország újra működni kezdett, hogy Magyarország visszatért. És ami talán ennél is fontosabb, kiderült, hogy Magyarország képes cselekedni. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor átvettük az országot, nem teli államkincstárt, most a pénzügyminiszter úrra nézek, vagy készfejlesztési terveket, most a közlekedési és beruházási miniszter úrra, vagy a gazdasági miniszter úrra nézek, nem előkészített beruházásokat találtunk. Bárcsak így lett volna. Bárcsak azt mondhattuk volna, hogy hát az előző kormány hibázott, de sok területen azért dolgozott, pontosabban a magyar emberekért dolgozott. De nem így történt. Egy súlyosan eladósodott államot, egy kivéreztetett, a költségvetés hiányt is eltagadó költségvetést kaptunk. Egy működési válságban, egy mindenki által ismerten működési válságban lévő egészségügyet vettünk át. Egy végletekig központosított oktatást, egy széteső vasutat, egy kivéreztetett, magára hagyott vízügyet, egy sérülékeny energiarendszert, és több ezer milliárd forintnyi európai uniós forrást. Vagyis azt nem kaptunk, mert az Orbán kormány képtelen volt, vagy nem akarta hazahozni a magyar embereknek járó uniós forrásokat. Kaptunk viszont titkosított szerződéseket dögivel, átláthatatlan magántőke alapokat sok ezer milliárd forint közpénzzel, közérdekűnek hazudott, ellopott magánvagyonokat. Kaptunk egy ugyanaz összedőlés szélén álló, de mégiscsak egy állami propagandagépezetet. És kaptunk egy olyan költségvetést, amelynek tényleges állapota egészen mást mutatott, mint amit a választások előtt a magyar embereknek mondtak önök, tisztelt ellenzéki képviselők. Ez volt tehát az örökség slágvortokban. Mi az első napon Visszatértünk a normális állami működéshez, mert egy demokráciának így kell működnie. A kormány kormányoz, az országgyűlés törvényt alkot és ellenőriz. Az ellenzék vitatkozik, a bíróság ítél, az ügyészség, a rendőrség nyomoz, a sajtó kérdez. Az állampolgár pedig eldönti, hogy elégedettek-e velünk. Ennyire egyszerű. Ennek megértéséhez még szakvizsgára sincs szükség. Csak vissza kellett térni a normalitáshoz. 5827 nap alatt ezt önök nem tették meg. Mi igyekeztünk, és szerintem sikerrel megtettük már az első 100 napban. Megszüntettük a rendeleti kormányzást. Megszüntettük a szép emlékű szuverenitásvédelmi hivatalt. Megkezdtük a közmédia felszabadítását. Mert a közmédia nem a Tiszáé, nem az enyém, nem a kormányi, a magyar embereké. Átalakítottuk a vagyonnyilatkozati rendszert. Hallom a megjegyzést. Tudják, mi a különbség önök között és én köztem? Hogy önök, az önök frakció vezetői, hogy az önök frakció vezetői már jártak az új közmédiába, kaptak meghívást, én még nem, és szerintem a frakcióvezetőnk se. Ez a különbség. Átalakítottuk a vagyonnyilatkozati rendszert, átláthatóvá tettük a magántőke alapokat. Tudom, hogy nem tetszik önöknek, de megkezdtük a titkosított állami szerződések feltárását. Létrehoztuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Nem bosszúból, azért, mert az állam kötelessége megkérdezni, hogy hol van, hova tűnt a magyar emberek pénze. Ki döntött róla? Milyen szerződések alapján? Mi történt érte cserébe? És ha valami jogellenesen került ki a magyar emberek tulajdonából, hogyan kerülhet az vissza? Ez az állam kötelessége. Sőt, mindannyian, akik ebben a teremben ülünk, vagy itt tettünk esküt, akár el tudtuk az előreolvasott szavakat mondani hiba nélkül, akár nem, erre esküdtünk föl. Lopni bűn, félrenézni bűnrészesség, ugye, kedves frakcióvezető úr? És vegyük az Európai Uniós forrásokat, több mint 6000 milliárd forint. Magyar vállalkozásoknak, magyar iskoláknak, magyar kórházaknak, a magyar vasútnak, a magyar energetikai szektornak, magyar kis- és nagy településeknek. Éveken keresztül ott volt ez a pénz, 6000 milliárd forint, és Magyarország mégsem jutott hozzá. Mi tárgyaltunk, törvényt és rendeletet alkottunk, megerősítettük az ellenőrzést, megteremtettük a korrupció ellenes jogállami feltételeket, és megnyitottuk az utat a magyar emberek pénzének hazahozatala előtt. Bárhogy is ágálnak önök, bárhogy is szavaztak ez ellen, bármennyire fel is fordulnak az Alkotmánybírósághoz. 100 nap alatt. De hogyha egy pillanatra fölnéznek a telefonból, nézzük át esetleg az ország pénzügyeit. Nem magyarázkodtunk, dolgoztunk. Megfogtuk az értelmetlen kiadásokat, átnéztük az állami szerződéseket, felfüggesztettük a kétes, csak akkor finoman fogalmaztam, a kétes kötelezettségvállalásokat. Május, június és július együtt közel 1000 milliárd forintos államháztartási többletet hozott. Nem mínusz 3-4-5 ezreset, amit önök produkáltak 3 hónap alatt a választások előtt, hanem plusz 1000 milliárdot. Csak júliusban több mint 500 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás. Nem történt csoda, tisztelt honfitársaim. Egyszerűen elkezdtünk vigyázni a magyar emberek pénzére. Úgy dolgoztunk, úgy dolgozunk, ahogy esküdtettünk. Magunkon kezdtük. Csökkentettük a politikai vezetők juttatásait és a parlamenti költségeket. Mert ha egy ország nehéz helyzetben van, a vezetőknek, a vezetőnek kell először példát mutatnia. Nem utoljára, először. Ez a kormányzás. Visszaadtuk az önálló szakmai képviseletet az egészségügynek, az oktatásnak, a gyermekügynek, a szociális területnek. a környezetvédelemnek, a vidék és területfejlesztésnek. Mert ami fontos, annak kell, hogy legyen valódi felelőse. Megkezdtük a kórházak klimatizálását. Elkezdődött a gyermekvédelmi rendszer teljes átvilágítása. Kártérítési alapot hoztunk létre a gyermekvédelemben elkövetett bántalmazások áldozatainak. Megkezdtük a tankerületi rendszer átalakítását. És 100 000 forintos iskola kezdési támogatással segítjük a legnehezebb helyzetben élő gyermekeket és a családjukat. 400 000 magyar gyermek és családja az iskola kezdést megelőzően megkapja a támogatást első felét. Mert is már megkapta. Ez, kedves képviselőtársaim, a gyengébb matekosok kedvéért, vannak egy páran itt a teremben, pontosan 400 000-rel több gyermek támogatását jelenti, mint az önök kormányzása idején, mint a 16 éves kormányzásuk idején. Nem állítom, hogy ettől minden rendben van, nincs. Nem állítom, hogy rendben jött az egészségügy, hogy rendben van az oktatás, rendben van a gyermekvédelem, nincs. De végre nem azt magyarázzuk, hogy miért lehetetlen valamin változtatni, hanem elkezdtük a változtatást. Tisztelt képviselőtársaim, egy demokráciának felelős ellenzékre is szüksége van. Nem arra, amelyik annak drukkol, hogy a kormány bukjon bele egy nemzet válságába. Nem arra, amelyik elfut nyaralni, fesztiválozni, jaktozni, sörözni, pálinkázni, amikor az ország jogosan várja el, hogy a vezetői, és igen, ebbe a mindenkori ellenzék vezetői is beletartoznak, ott legyenek, ahol a legnagyobb baj van. Önök helyett is szégyellem magamat, amiért sorsukra hagyták a saját politikai közösségüket, a saját választóikat is a legnagyobb válság idején. A következő évekre és az esetleges újabb válságokra nézve előre is kérem, hogy amennyiben önök maradnak itt, ugye ezt nem lehet tudni mostanában, az ellenzéki padsorokban, a ciklus hátralevő részében, ne a kormány ellen feltétlenül, hanem az ország mellett, az országnak drukkoljanak. Ad abszurdum, dolgozzanak is. Mert, kedves képviselő hölgyek és urak, Magyarország nem egyenlő a Tiszával, nem egyenlő a kormánnyal, minden kormány, ezt önök tudják a legjobban, minden kormány elmegy egyszer. De az ország itt marad. Az ország itt marad. Azért dolgozunk, hogy jobb állapotban maradjon itt, majd egyszer, mint ahogy megörököltük. Kedves honfitársaim, az első 100 nap részben romeltakarítás volt. Meg kellett tudnunk, mi van az állam könyveiben, a szerződésekben, az állami cégekben, a költségvetési hazug számok mögött. Most pedig egyre inkább az építkezés következik. Napokon belül benyújtjuk az idei évi költségvetés felülvizsgálatát a parlamentnek, és már készül a 2027-es év költségvetési tervezete. Áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket, 27-ről 5%-ra csökkentjük a tűzifa ápáját, duplájára emeljük az önök által 2019 óta nem emelt szociális tűzifa keretet, 28 500 forintról, amit önök 2008 óta nem emeltek, 120 000 forintra emeljük az öregségi nyugdíj minimum összegét. Összességében egy érintett, idős, rászoruló honfitársunk az idei télen sok 10 000 forintot takaríthat meg, miközben a nyugdíja akár a duplájára is emelkedhet. Szerintünk ez a kormányzás, tisztelt képviselőtársaim. Már bejelentettük, hogy ősszel új klíma, vízgazdálkodási és energiaszabályozás kerül az országgyűlés elé. Mert nem akarunk még egyszer olyan országot, amely azt mondja, hogy majd lesz valahogy. Nem lesz majd valahogy. Tervezni kell, beruházni kell, karbantartani kell, felkészülni kell. Ez a kormányzás. Tisztelt országgyűlés! Az elmúlt 107 napban Magyarország külpolitikai helyzete is megváltozott. Visszatértünk az európai tárgyaló asztalhoz. Nem bábként, nem vazallusként, nem azért, hogy bárkinek mindenben igazat adjunk, hanem partnerként Magyarország érdekét kőkeményen, de következetesen képviselve. Helyreállítottuk a lengyel-magyar kapcsolatokat. Újraindítottuk a nagymúltú és nagyon fontos visegrádi együttműködést. Új alapokra helyeztük a kapcsolatunkat egy történelmi szövetségesünkkel, Bajorországgal. Megkezdtük az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Megállítottuk Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Közben továbbra is világosan képviseljük, nem támogatjuk Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozását. Megvédtük a kárpátaljai magyar honfitársaink jogait. És Magyarország biztonságának alapja természetesen a saját erős honvédség, a NATO szövetség, az Európai Uniós tagság és egy józan magyar diplomácia. Nem kelet vagy nyugat között kell választanunk, Magyarországot kell választanunk. Mindig. Szerintünk ez a kormányzás. És ugyanez igaz a magyar vidékre. A rendszerváltás után 36 évvel még mindig vannak magyar települések, amelyek úgy érzik, hogy Budapesttől és az államtól csak akkor kapnak figyelmet, amikor választás van. És joggal érzik így, és ez elfogadhatatlan. Magyarország nem Budapestből és néhány megyei jogú városból áll. Magyarország azokból a falvakból is áll, ahol 97-en vagy 200-an laknak, ahol már bezárt a bolt, ahol nincs orvos, ahol rossz az út, ahol nincs megfelelő közösségi közlekedés, ahol a fiatal azt érzi, hogy csak akkor van jövője, ha elmegy, és ahol az elmúlt évtizedekben túl gyakran azt hallották, hogy nincs rá pénz, majd egyszer, nem most, nem fontos, pedig minden magyar település egyformán fontos. Nem lehet két Magyarország, egy fejlődő és egy lemaradó. Egy olyan, ahová ömlik a pénz, és egy olyan, ahonnan elmennek az emberek. A következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy Magyarország legkisebb települései is érezzék. Az állam nem hagyta őket magukra, számíthatnak a hazájukra. Tisztelt Országgyűlés, 107 nap telt el. Nem kérem minden képviselőtől, hogy higgyenek nekünk. A politikában túl sokáig kértek hitet a magyar emberektől. Azt kérem minden magyartól, hogy nézzék meg, hogy mit csinálunk, mit csináltunk. Nézzék meg a számokat, nézzék meg a döntéseket, nézzék meg a törvényeket. Vessék a tekintetüket Paksra. Nézzék meg, mi történt az uniós forrásokkal. Nézzék meg, hogyan működik ma a közmédia, és hogyan működött néhány hónapja. Nézzék meg, hogy van-e rendeleti kormányzás, hogy lehet-e így kormányozni. Nézzék meg, hogy lehet-e ma kérdezni, lehet-e kritizálni, lehet-e tüntetni, lehet-e vitázni, és utána ítéljenek. Ez a demokrácia. Mi is fogunk hibázni. Ezt a választási kampányban is elmondtam. Egy olyan kormány, amely azt állítja magáról, hogy soha nem hibázik, az vagy nem dolgozik, vagy hazudik, vagy a kettő egyszerre. Mi dolgozunk, és ezért fogunk is hibázni. De ha hibázunk, azt elismerjük. Ha kell, tudunk és fogunk bocsánatot kérni. És kijavítjuk. Mert nem az a jó vezető, aki soha nem téved, hanem az, aki nem fél szembenézni a saját tévedéseivel. Tisztelt képviselőtársaim, önök itt a Fidesz pacsoraiban 16 év után most ellenzékben ülnek. Ez bizonyára szokatlan. Nehéz lehet megszokni. De hadd mondjak valamit. Én azt kívánom Magyarországnak, hogy legyen erős ellenzéke. Komolyan mondom. Legyen akár egy olyan Fidesz, amelynek vannak konkrét, érthető és hasznos szakmai javaslatai. Legyen olyan Mi Hazánk, amely nem csak problémát keres, hanem megoldást is kínál. Legyenek ellenzéki képviselők, akik felkészülten jönnek be, de legalább bejönnek ebbe a gyönyörű házba. Legyenek olyan ellenzéki képviselők, akik esetleg elolvassák a törvényjavaslatokat, akik benyújtanak érdemi módosító javaslatokat, akik részt vesznek a folyamatokban, akik jelölnek, vagy ha jelölnek, akkor nem lép vissza az összes jelöltjük, mert megijed attól, hogy melyik frakció jelölte. legyenek olyanok, akik ellenőrzik a minisztereket, akik elmennek Paksra, hogyha a hazánk energiabiztonságáról van szó, és meghívják őket. Legyenek olyanok, akik a választóikat képviselik akkor is, amikor éppen nyár van, amikor meleg van. Mert erre kapták a mandátumukat. Nem arra, hogy nekünk tapsoljanak, arra, hogy dolgozzanak minden magyar emberért. Azt tudom jelenteni, hogy a kormány dolgozik, az országgyűlés dolgozik, az állam dolgozik, a magyar emberek is dolgoznak. Most önökön a sor. Kedves honfitársaim, 107 nap után nem termelési jelentést vagy győzelmi beszédet hoztam az ország színe elé. Számadást hoztam, mert van még dolgunk bőven, rengeteg. A magyar egészségügy még nincs rendben, az oktatás még nincs rendben, a vasút, bár vannak biztató jelek, de talán egyetértünk abban, hogy még nincs teljesen rendben. A gyermekvédelemben még rengeteg feladat áll előttünk, a vízgazdálkodás dettó, az ország pénzügyei lehetnének még inkább rendben. És ez a rengeteg seb, amit az elmúlt másfél évtized hagyott Magyarországon, nem gyógyul be egyik napról a másikra, bárhogyan is dolgozunk. De valami megváltozott az ország iránya. 107 napja még arról beszéltünk, hogy hogyan kezdjük el. Most már arról tudunk beszélni, hogy mit csináltunk meg, és minden adandó alkalommal újra és újra, akár tetszik önöknek, akár nem, ide fogok állni az ország nyilvánossága elé, és megint el fogom mondani, hogy mi sikerült, mi nem sikerült, hol hibáztunk, mit javítottunk ki, és mi következik. Mert szerintünk, és szerintem a magyar emberek többsége szerint egy kormányzásnak, egy kormánynak így kell működnie. 5827 nap és 107 nap. Nem állítom, hogy 107 nap fontosabb, mint 5827. Azt állítom, hogy 107 nap elég volt arra, hogy bebizonyítsuk, hogy lehet ezt másképp. Ha lehet úgy kormányozni, sőt, hogy nincs propaganda, hogy eltűntek a gyűlöletkeltő plakátok. Lehet úgy kormányozni, hogy a szakemberek szava igenis számít. Lehet úgy kormányozni, hogy az országgyűlés érdemi munkát végez, dolgozik, ha kell, egy egész nyáron át. Lehet úgy kormányozni, hogy nem ellenség az, aki mást gondol. Lehet úgy kormányozni, hogy az európai szövetségeseinkkel vitázunk, de közben tárgyalunk. Lehet úgy kormányozni, hogy ha baj van, nem mutogatunk, hanem oda megyünk és megoldjuk. Lehet úgy kormányozni, hogy a miniszterelnök nem ért mindenhez a legjobban. És lehet úgy kormányozni, hogy a magyar állam ismét a magyar embereké. Ezt az országot mi nem tulajdonba kaptuk április 12-én. Ideglenes megbízást kaptunk a folyamatok ellenőrzésére, segítésére, a kormányzásra, ahogy minden demokratikus kormány. A sikerünk mércéje, hogy a nemzeti himnuszunkban vágyott jó kedv és bőség a magyarok mindennapjainak a részévé válik-e. Hogy lesz-e az ország, az állam és a társadalom a kormányzati ciklusunk végén működőbb, szabadabb, emberségesebb, felelősebb és tisztességesebb. Ez a mérce. Hogy jobb lett-e, jobb lesz-e egy magyar ember élete. Biztonságosabb lesz-e? Kiszámíthatóbb lesz-e? Van-e jobb esélye majd a gyermekeknek? Kap-e időben ellátást? Jön-e pontosan a vonata? Van-e tiszta ivóvize? Van-e munkája? Meg tud-e belőle élni? És érzi-e azt, hogy ez az ország az övé is? Hogy minden magyar emberé? Mi ezért dolgozunk minden egyes nap, amíg a magyar emberek erre felhatalmazást adnak. És annyit tudok elmondani, ha baj van, mi ott leszünk. Ha dönteni kell, döntünk. Ha hibázunk, kijavítjuk. Ha támadnak, álljuk. Ha segítség kell, segítünk. Mert egy kormánynak ez a dolga, szolgálni Magyarországot. Ez a kormányzás. Tisztelt honfitársaim, Magyarország működik, Magyarország visszatér. Isten áldja Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattok.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoportok vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gomnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt országgyűlés, elsőként a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről Torockai Lászlónak adom meg a szót, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, az összes eddigi beszédek közül ez volt a legsemmitmondóbb beszéd, amit ma itt hallhattunk. Bizonyára valamilyen irodalmi díjat most már kiérdemel ön vagy a beszédírója, de ön Magyarország miniszterelnöke. Tehát ma itt nem arról kellett volna hallanunk, hogy szép irodalmi szavakkal hogyan tudja leírni azt, hogy önök mennyire emberségesen kormányoznak, és mennyire tökéletesen, szuper módon itt az elmúlt hónapokban kormányozták Magyarországot, hanem a valóságról kellett volna beszélnie. Arról kellett volna például beszélni, hogy miközben ön együttműködésről beszélt, hogy azt várja el az ellenzéktől, például a Mi Hazánk mozgalomtól, hogy segítse az önök munkáját, és ne csak kritizálja önöket, ehhez képest tudja, mi a valóság? Az a valóság, hogy mi adtuk be a legtöbb törvény és határozati javaslatot, többet adtunk be, mint a 141 fős TISZA frakció, és ebből egyetlen egyet nem vettek társsorozatba, nem engedtek ide a plenáris ülés elé. Na ez az önök együttműködése, és tudja, mi az önök együttműködése? Ami tegnap itt előadtak, azt az undorító, hazug aljasságot, amit a roma holokauszt kapcsán képesek újra és újra megismételni, miközben pontosan tudják, hogy itt álltam, fejet hajtottam a roma holokauszt áldozatai előtt, és az egészet csak azért csinálja ön és a minisztere, azért beszélték ezt meg, mert amikor önök számára kemény, érdemi kritika érkezik, mint például most a korrupció gyanús kamu közbeszerzési ügyük az augusztus 20-ai ügy kapcsán, akkor egyszerűbb önöknek ezt a hazugságot, ezt a trükköt újra és újra előhúzni, mint hogy válaszolni és érdemi válaszokat adni, ahelyett, hogy mellé beszélnének. Úgyhogy ennyit az együttműködésről. Önök azok, akik minden nap bizonyítják, hogy semmiféle együttműködést nem akarnak. Önök azok, akik egyedül választottak egy báb köztársasági elnököt. Szerintem Magyarország népe és a Mi Hazánk mozgalom is azt várja, hogy közvetlenül a nép válassza a köztársasági elnököt. Ez egyelőre csak ugyanolyan választási ígéret az önök részéről, mint akár az elszámoltatás, akár az, hogy majd az élelmiszerek esetében a 27%-os áfát 5%-ra csökkentik, és még nagyon sok minden hasonló ígéretet föl tudok sorolni. Tehát ön az, aki semmiféle jelét nem mutatja, és az egész tiszapárti frakció semmiféle együttműködésnek, meg emberségnek. Ez a nagy igazság. És tudja, amikor arról beszél, hogy önök mennyit dolgoztak itt az elmúlt hónapokban. Hát most már lassan 5 hónapja voltak a választások. Tehát a mi türelmünk is elfogyott. Ugye azt mondtuk az elején, hogy 100 nap türelem mindenkinek jár. Na de hát most már hónapok óta látszik, hogy önök teljesen impotensek. Tehát nem csak inkompetenciáról beszélünk, impotensek. Mondjak egy példát. Ma is itt elmondta a tűzifa áfáját, hogy 27%-ról 5%-ra csökkentik. Támogatjuk, gratulálunk hozzá, nagyon jó dolognak tartjuk, csak még van rengeteg ígéretük, amihez még nem nyúltak hozzá, amit valamiért most elfelejtettek. De tudja, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy az előző évekkel ellentétben még a szociális tűzifa keretre vonatkozó pályázat meg sem jelent. Ki sem írták, mert nem működnek a minisztériumok, a polgármesterek engem hívogatnak, hogy mi lesz a tűzifával idén. Tehát lehet csökkenteni az áfát, ha a szociális tűzifára vonatkozó pályázatot nem tudom mióta, nagyon régóta, most először még ki sem írták. Hát önök nem dolgoznak, azért van, mert nem végeznek érdemi munkát. Ezt hallgatjuk lassan 5 hónapja, miniszterelnök úr, hogy ön itt irodalmi előadásokat tart. Nagyon szívesen meghallgatjuk, meg egyébként is ez a dolgunk, hogy itt ülünk az országgyűlésben, de szerintem most már a honfitársaink eredményeket várnak önöktől. Azt várják, hogy konkrétan ne csak az ígéreteiket tartsák be, hanem kezdjenek el kormányozni. Önök tudja, hogy kormányoznak? Értem én, hogy miért kellett megint egy ilyen irodalmi művet hallanunk, mellébeszélés, érzelmekre ható beszédet hallgatnunk. Tudja miért? Azért, mert hogyha arról kellett volna beszélni, hogy esetleg lehet, hogy a mai késésének is az, az oka, hogy a Tisza párton belül nagy vita folyik. Például a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Vagyonvédelmi Hivatal érére történő kinevezésről. Arról kellett volna ma beszélnie, hogy mi történt ebben az ügyben. Ez világbotrány, amit önök csinálnak. Hát nem csak a köztársaság elnök egy báb, hanem hogyan választották meg ennek a rendkívül fontos hivatalnak a vezetőjét. Mert hogy nehogy valakiben bármilyen kétség felmerüljön, ezt most nem is önöknek mondom, önök itt a parlamenti képviselők pontosan tudják, hogy mi történt. Tudják az ellenzéki oldalon, és önök is tudják a Tisza párt soraiban. Önök döntötték el, nem az országgyűlés, nem titkos szavazással fogjuk ma eldönteni. Már réges-régen önök eldöntették, hogy ki fogja vezetni ezt a hivatalt. És kit választottak? Azt az Unger Anna Rózát választották, aki egyébként egy politológus, tehát biztos remek bölcsész, de önök pontosan tudják azt, hogy alkalmatlan ennek a hivatalnak a vezetésére. És tudják, hogy miért tették ezt? Azért tették, és ezért nem beszélt erről itt fél órán keresztül miniszterelnök úr, mert önöknek rendkívül kellemetlen lett volna, hogy mit művelnek kormányzás címén, amikor rendkívül fontos hivatalok élére vezetőket kell választani. Emlékszik, hogy mit tettek ebben az ügyben? Hát 100 nap alatt körülbelül 20 olyan esetet tudunk, hogy ön, mint miniszterelnök, a kormánya bedobott egy nevet, akit aztán visszavontak. Hát ez az a jó kormányzás, ez az a remek kormányzás, amiről beszél? Hát ez az impotencia, meg az, hogy teljesen alkalmatlanok, teljesen tehetetlenek és alkalmatlanok a kormányzásra. Tehát például csak egy-kettőt soroljunk föl. Emlékszik Polgár Judit esetére? Szegény Polgár Juditra? Aztán emlékszik arra, hogy ott volt a következő, az országgyűlés hivatalának főigazgatójára? Emlékszik? Hogy ott mit tettek? Emlékszik, hogy mi történt a közmédiában, amikor kineveznek például hírigazgatót, vagy az M1 híradó főszerkesztőjét? Aztán ön egy kommenttel visszahívja? Hát ezt csinálják folyamatosan, teljesen alkalmatlan ön és a kormánya a kormányzásra. Persze, hogy nem erről beszél, persze, hogy irodalmi felszólalást hallottunk. Hát ehelyett arról kellene tényleg most már beszélni, hogy ön egyedül dönti el, hogy mondjuk ne legyen Ligeti Miklós például. Hát mi nem vagyunk nagy híve mondjuk Ligeti Miklósnak és az őt finanszírozó köröknek. De ön eldöntheti, vagy akár a Tisza párt, persze, önök eldöntik, hogy ne olyan legyen, aki esetleg majd megpiszkálja az önök korrupciógyanús ügyeit. Ezért választották Unger Anna Rózát. És egyébként, amikor már a civil szervezeteket kiválasztották, ugye erről is már beszéltem itt tegnap hosszan, ezért most nem ismétlem meg, a kiválasztásnál 54 ezer magyarországi civil szervezet közül, akiket egyébként önök most azért büntetnek, mert esetleg volt a Fidesz idején visszaélés. Nem tudom, hogy tudnak-e arról, hogy vidéken egyszerű népdalkörök, civil szervezetek azért nem kapnak meg 3-400 ezer forintos támogatást. Ásotthalmon most én a saját pénzemből adtam kölcsön 400 ezer forintot egy civil szervezetnek, hogy el tudjanak menni egy népdalkör találkozóra vagy egy kirándulásra, mert önök miatt még a civil szervezetek sem kapják meg a tisztességes, becsületes civilek sem a már megítélt támogatásokat. Ez is egy probléma. Nem így kell kormányozni. Kapják el a korrupt politikusokat, akár az előző érából, zárják börtönbe, de ne büntessék egész Magyarországot, ne büntessenek ártatlan embereket, vagy éppen civileket, azért, mert önök nem tudnak kormányozni, nem csak elszámoltatni, nem tudnak kormányozásra, a kormányzás is teljesen alkalmatlanok. Ez az igazi nagy probléma, és ezért mondtam tegnap azt, hogy be fogunk nyújtani egy demokrácia csomagot, mert ön képes volt azt mondani tegnap, hogy a belügyminisztérium, miután mi már 2 napja megtettük a központi nyomozó főügyészségen a feljelentést a korrupció gyanús augusztus 20-ai ügyük miatt, majd a belügyminisztérium kivizsgálja, tehát ön tudja, mit mondott tegnap miniszterelnök úr? Hogy a kormány kivizsgálja a kormány korrupció gyanús ügyét. Hát azt hiszem, hogy a Fidesz 16 éve alatt megnyalták volna 10 ujjukat a fideszesek, hogyha ilyeneket mondott volna Orbán Viktor. Ez elég kemény volt, hogy önök saját magukat ellenőrzik. Hát erről szól minden döntésük. Ma a hivatal élére való kinevezés, amit önök egyedül döntötték el, mert nagyon jól tette a mi hazánk, hogy megszavazta ennek a hivatalnak a felállítását, mert láttuk legalább a kiválasztás folyamatában, hogy önök nem rendszerváltás, nem tiszta közéletet akarnak, hanem egyszerűen csak átvették a hatalmat, és 2/3 a hatalommal visszaélve akarják a hatalmat gyakorolni. Erre tökéletes volt az, hogy láttuk ezt az egész folyamatot.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most a KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak, parancsoljon 8 percben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Nem tudjuk, mi történt a Tisza frakcióban, hiszen ilyen

5098 napig szerinte sehol nem támogatták úgy a családokat Európában, mint Magyarországon, és a magyar családtámogatási rendszer példaértékű. 5098 napig ő is rendszeresen bejárta a közmédiába. Nem zavarták az ottani állapotok. 5098 napig úgy gondolta, hogy a magyar politika egén a nap, az Orbán Viktor. Ebből az 5827 napból 5098 nap így telt, vagy valamilyen kormányzati szolgálatban, vagy Mészáros Lőrinc tulajdonában levő cégnél felügyelő bizottsági tagként, ez az 5098 nap így telt. Tisztelt miniszterelnök úr, az elmúlt 107 napban, ami jó volt, azt mi támogattuk. Támogattuk az iskolakezdési támogatásnak a bevezetését. Támogattuk a gyógyszeráfának a vényköteles, végül csak vényköteles gyógyszerek áfájának az eltörlését, mert mindent, ami a magyar emberek számára előnyös, azt mi itt a parlamentben támogattunk. De vannak dolgok, amiket nem tudunk támogatni. Azt, hogy önök kivezették a védett benzinárat, azt nem fogjuk támogatni. Azt, hogy önök megszüntetik a banki díjstoppot, azt nem fogjuk támogatni. Azt, hogy önök felszámolták a vidéki otthonfelújítási támogatást, azt nem fogjuk támogatni. Azt, hogy önök elvették a kis- és középvállalkozásoktól a támogatott 3%-os hiteleket, ezt nem fogjuk támogatni. Azt, hogy kivezetik a jelzálog hitelesek kamatstopját, ezt mi nem fogjuk támogatni. Ami jó, azt támogatjuk, ami nem jó, azt nem támogatjuk. Nem tudjuk támogatni, hogy úgy változtatják a kiskereskedelmi cégeknek a különadóját, hogy az a multiknak kedvez, és a magyar cégeknek éppen ezért hátrányos. Mi ilyeneket nem tudunk támogatni. Nem tudjuk támogatni azt a javaslatot, ami nagyon vészjósló volt Kátai miniszter úrtól a tegnapi napon, hogy itt elpacsálásra kerültek a családtámogatások, és ezzel a rendszeren változtatni kell. Beszéljék meg egymás között. Azt mondta, még egyszer mondom, 5098 napig Magyar Péter, hogy ez a családtámogatási rendszer példaértékű, majd most arról beszélnek, hogy ezek elpacsált 4000 milliárdok évente. Igen, amikor kezdtük, ez valóban valahol 950 milliárd környékén volt, és amikor befejeztük a kormányzásunkat, valóban 4000 milliárd forint fölött volt a családtámogatás, de nagyon riasztó minden család számára, amit elhangzott. Úgyhogy van olyan dolog, amit nem tudunk támogatni. Tisztelt miniszterelnök úr, amikor itt a vagyon visszaszerzési hivatalról, amit mi AVH-nak hívunk, az erről szóló törvényt beterjesztették, akkor ön kiírta a Facebookjára, hogy ez a legfontosabb nap, a legfontosabb beszéde, mindenki figyeljen, mindenki kapcsolja be a telefonját és nézze, mert ennél fontosabb dolog nincsen. Aztán most itt vagyunk, amikor megválasztják az AVH vezetőt, és egy szót nem szólt a felszólásában erről. Kicsit olyan, mint Baka Andrásnak a neve. Őt sem említi itt a parlamentben. Ez az ügy egy polgári üdítügy 2.0-vá változott. Önök elfogadtak egy törvényt, és elkezdték végrehajtani a saját szabályaikat. Kiválasztottak a sok jelentkező közül hármat. Majd a három után a Tisza párt bejelentette egy negyediket, hogy a Tisza pártnak van egy negyedik jelöltje. Erre a háromból egy valakinek eszébe jutott, hogy ja, ő vissza akar lépni tulajdonképpen. Tehát azért nyújtotta be a pályázatát, és azért vett részt ebben az eljárási folyamatban végig, hogy amikor kiválasztották a top háromba, akkor ő visszalép, így akkor bekerült a Tisza párt jelöltje is a top háromba, bekerült a pakliba. Majd láthatóan azért az önök támogatói, a nép azért mégis a Transparency vezetőjét, Ligeti Miklóst torony magasan őt támogatta, és ehhez képest önök sokak meglepetésére Unger Annát javasolták. Aki ilyeneket mondott, a 3%-os lakáshitellel a Fidesz most is a közvagyonból csinál magánvagyont, és a jövőnket zálogosítja el. A 3%-os hitelt felvevők, azok tulajdonképpen egy rossz dologban vesznek részt, és megvetendők, és bűntudatuk legyen, és a közvagyomból lesz magánvagyon, és ez egy hibás dolog, hogy valaki első lakást tud vásárolni 3%-os támogatott hitellel. Aztán olyanokat mondott, hogy néhány millió agymosott választó döntött a Fidesz-KDNP-ről, hogy kormányon voltunk összesen 20 esztendőn keresztül. Hát ez egy független intézmény vezetője, aki így beszél 2,5 millió emberről, aki valóban mögöttünk állt, úgy beszél, nem, ezek idézetek tőle. További idézet. A Fidesz és KDNP képviselők nem érdemelnek mást, csak társadalmi megvetést. Ez lehet neki a politológusi véleménye. Miniszterelnök úr, 5 perce beszélt emberséges Magyarországról és tiszteletről, és most először akkor tapsol, amikor az a mondat Unger Annától elhangzik, hogy a Fidesz-KDNP képviselők csak társadalmi megvetés.

0: is, csak társadalmi megvetést érdemelnek. Ön beszélt emberséges Magyarországról, hogy elindultunk egy másik irányba, ahol tiszteli egyik ember a másikat, itt próbált erről beszélni, de kibújt a szögazságból, kijött a természeten, nem. Ön akkor tapsol, amikor megvetésről van szó. Hát ez az, ami a magyar embereket zavarja, ez az, amiért azt mondják, hogy a parlamentben olyan viszonyok vannak, ami nem fogható, mert ön csak a gyűlöletre vevő, csak ezt szítja. És ma Magyarországon családokban az a mondat elhangzik, hogyha valahol egy kritikus helyzetbe fajul a veszekedés, akkor azt mondják egymásnak az emberek, hogy ne a parlamentben vagy, ne beszélj velem így, mert ezt látják öntől a parlamentben. És ez lecsurog, és ön csak a gyűlöletre tud tapsolni, amit idézek az önök vezetőjétől. Ön szerint, de tényleg, objektíven, ön szerint, önök szerint egy részrehajlás mentes AVH vezető lesz az a hölgy, aki azt mondja, hogy a Fidesz-KDP képviselők nem érdemelnek más, csak társadalmi megvetést. Ő független, ő részrehajlásmentes, ő objektív, ő elfogadatlanul fogja megítélni az ügyeket, az, aki ilyeneket nyilatkozik. És van még rengeteg más mondata is, még Donald Trumpról is elmondta, hogy borzalmas, méltatlan és illetéktelen elnök, és a többi, és a többi. Ennyire részrehajló ember, aki nyíltan politikailag elfogult, és önök egy elvileg önök által függetlennek mondott intézmény élére őt jelölik, ez azt jelenti, hogy valóban itt koncepciós eljárásokra számíthatunk. De ha már Baka Andrást szóba hoztam, miniszterelnök úr, ön nem beszélt itt a parlamentben még Baka Andrásról. Baka Andrásnak Strasbourgban volt egy nagyon sok vitát kiváltott döntése. A tatai sortűz kapcsán. Miniszterelnök úr, mi az ön személyes véleménye? Ön egyetért azzal a döntéssel, amit Baka András Strasbourgban a tatai sortűzperben hozott, vagy nem ért egyet? Kérem, válaszoljon. Egy ország akarja tudni a véleményét. Egyetért Baka András strasbourgi döntésével, vagy nem ért egyet? 1956. 70. évfordulóján ez nagyon fontos kérdés. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Köszönöm. A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bóka János frakcióvezető úrnak. 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, valóban miniszterelnök úrnak az egyik legérdektelenebb beszédét hallottuk ma a parlamentben. Azon az emelvényen, ahol a miniszterelnök állt, én tulajdonképpen a Titanic kapitányát láttam, aki rájött, hogy akármennyire tekeri a gépház kalantyút, és akármennyire tekeri a kormányt, a jéghegyel való összeütközés már nem tudja elkerülni. És most valahogy meg kellene magyarázni az utasoknak, hogy ő nem is ígért sohasem más, csak az, hogy neki vezeti a Titanicot a jéghegynek. Mert hogy a valóság közeledik, és a valósággal való találkozás az elkerülhetetlen. Önök végig hazudták a kampányt, az volt a tervük, hogy végig hazudják a kormányzást is, de egyre jobban látszik, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, mint gondolták. Kiderül, hogy ez meddig tartható fenn, úgy tűnik már nem sokáig. Valóban az ország működik, az, amit a magyar emberek munkája és önfeláldozása működtet, az működik, amit a kisvállalkozások és a cégek társadalmi felelősségvállalása működtet, az működik, amit meg önöknek kellene működtetni, az nem működik. Amit önök kormányzás helyett csinálnak, az az önkény építése kicsiben és nagyban. Önök építik az önkényt nagyban, az egyik első intézkedésükkel jogellenesen, illegitim módon eltávolították a köztársasági elnököt a hivatalából, lefejezték és lefelezték az Alkotmánybíróságot, most pedig be akarnak indítani egy új hivatalt, az új AVH-t, ami az önök politikai rendőrsége lesz. Azért hívjuk ezt új AVH-nak, mert pontosan azt fogja csinálni, amit az AVH. Ezt lehet szebben is mondani, lehet csúnyában is mondani, de ez a helyzet, mert az a hivatal, amelyik tevékenységét külső bírósági felügyelet nélkül végzi, az a hivatal, aminek az eljárásában nincsenek érdemi eljárási garanciák. Az a hivatal, aki bárkit lehallgathat, az a hivatal, amelyik besúgó hálózatot fog építeni, és aki ezzel nem működik együtt, azt együttműködésre fogja kényszeríteni bírsággal, az az új AVH. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Nekünk voltak itt vitáink az AVH törvény elfogadása során. Mi tettünk javaslatokat arra, hogy az eljárásokban érdemi garanciák kerüljenek bele, és legyen bírósági felügyelet fölötte. Önök ezeket elutasították. Pontosan tudják, hogy mit akarnak, és ezt Unger Anna, aki az önök jelöltje ennek a hivatalnak az élére, elég egyértelműen elmondta. Ő azt mondta, hogy neki nem feladat a korrupciós cselekmények feltárása, és jogerős bírósági ítéletek elfogadása a ciklus alatt. Ő elmondta, hogy nem ezt akarja. És azt is elmondta, hogy ja, mert hát erre ott van a rendőrség, erre ott van az ügyészség, erre ott van az integritáshatóság, erre ott van az Európai Ügyészség, erre ott vannak a bíróságok, de hát ezek eddig is ott voltak. Ha az önök feladata az lett volna, az a célkitűzése az lett volna, hogy ezeket az ügyeket feltárják, akkor ezeket az intézményeket használták volna erre. De Unger Anna is elmondta, hogy neki nem ez a célja. Neki az a célja, hogy az önök politikai ellenfeleit megsemmisítse, neki az a célja, hogy cégeket tegyen tönkre, és az a célja, hogy teret adjon az önök által kijelölt vállalkozásoknak, akik oda be tudnak menni. Ezért hozták létre önök ezt a hivatalt, ezért mondom, hogy ez az új AVH. Ebben a folyamatban mi nem vettünk részt, ez nem kívánunk asszisztálni. A mai napon indítvánnyal fordultunk az Alkotmánybírósághoz azért, hogy ezt a törvényt semmisítse meg. De önök építik az önkényt kicsiben is. Ez a Magyarország, ez úgy működik, hogy a független közmédia testületben önök nem tudtak határidőre tagokat jelölni. Így működik a kompetens kormányzati többség. Az ellenzéki jelölteket leszavazták, a szakmai testületek jelöltjét pedig nem hallgatták meg. Ugye így működik ma Magyarország. Az a helyzet, hogy úgy működik ma Magyarország, hogy miközben az energiatárolási program fontosságáról beszélnek, van 40 ezer pályázat, amit elbíráltak, és önök nem fizetnek ki, és van 90 ezer pályázat, amit el sem akarnak bírálni. Ez a rendszer ez úgy működik, hogy ugyan önök csökkentik a tűzifa áfáját, ami szerintem támogatható intézkedés, bár semmi garancia nincs a jogszabályban, hogy ez a kereskedelmi árakban valóban érvényesülni fog. De a szociális tűzifa programot még ki sem írták. Tavaly ilyenkor, augusztus 1-én az az összeg, amivel az önkormányzatok a szociális tűzifa programot támogatták, már az önkormányzatoknál volt. Augusztus 1-én. Ugyanis, aki a tűzifával fűt, és nem csak dekorációs célokra használja a nyaralóban, az ezt a tűzifát már régen megvette, mert ha most venné meg, azzal már nem fog tudni fűteni ebben a fűtési szezonban. Ez a helyzet. Így működik Magyarország. Úgy működik Magyarország, hogy a Szolnok melletti Tószegen bezárt a legnagyobb foglalkoztató, az 500 főt foglalkoztató bicikligyár, és a kormánynak és annak a helyi képviselőnek erről egy szava sem volt, mert önök számára az nem fontos. Bonyhádon bezárt a legrégebbi Zománc edénygyár, és önöknek erről sincsen véleményük. Ez nem fontos. Úgy tűnik, hogy ezek olyan kérdések, amivel egy kormánynak nem kell foglalkoznia. Ehelyett foglalkoznak az ellenzékkel. Azt értem, hogy nagyon kellemes pozíció az, hogyha a kormánytöbbség szeretné eldönteni, hogy ki legyen az ellenzék. Ugye erre voltak is törekvések, ők már azt meg akarták mondani, hogy ki nem lehet az ellenzék. Ezért zárták ki Orbán Viktort a miniszterelnöki pozícióból. Ezért zárták ki az ellenzéki képviselők többségét abból, hogy a következő választáson elindulhasson. De szerintem az ország az sokkal működőbb és emberségesebb lenne, hogyha egyértelműen elmondanák, hogy akkor kiket akarnak önök itt látni. Hát ugye most már akármilyen alaptörvénymódosítást el lehet fogadni, hát fogadjanak el egy mellékletet arról, hogy felsorolják azt a 199 embert, aki országgyűlési képviselő lehet. Hát akkor csináljuk így, akkor és akkor önöknek nem kell vitatkozni, hogy akkor ez az ellenzék, nem ez az ellenzék, miért így, miért úgy. Hát mondják meg akkor ki a 199 képviselő, és akkor önök között nagyon jól el lehet beszélgetni, mert itt fog ülni ő felsége ellenzék. Ez a helyzet. Azt, hogyha lehet, ugye önök üzentek az ellenzéknek, akkor én is üzennék valamit a kormánynak és a kormánypárti többségnek. Inkább dolgozzanak Magyarország és a magyar emberek sikerén, nem pedig a politikai ellenzék jogi és adminisztratív eszközökkel történő felszámolása. Szeressék jobban a hazájukat, mint amennyire gyűlölik a Fideszt, és azokat, akik a mi politikai közösségünk közt tartoznak. De azt hiszem, ezek túl nagy elvárások, úgyhogy egyelőre megelégednék azzal, ha olvasnák az e-mailjeiket. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Kalázdi Kerekes Kinga, frakcióvezető helyettes asszonynak 8 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, miniszterelnök úr. Tökéletesen összefoglalta itt az elmúlt 20 percben 107 nap döntéseit, számait, eredményeit. Én most magamhoz szíven egy kicsit saját szemszögből szeretném megközelíteni ezeket a számokat, hogy mik vannak ezek mögött, az eredmények mögött. 107 nap valóban nem hosszú idő, különösen nem 16 év, ilyen 16 év után, ami mögöttünk van. De 107 nap elég arra, hogy érezzük, hogy valami megváltozott pozitív irányban. És én 4 gyerekes édesanyaként ezt nagyon egyszerű dolgokon mérem. Anyaként az érdekel, hogy a gyermekeim milyen iskolába járnak. Milyen tanárok állnak ott, megbecsült tanárok, akiket hagyunk dolgozni, hagyunk tanítani, adunk nekik szabadságot, adunk nekik időt arra, hogy oktathassanak. És ezért fontos nekem, hogy visszaadtuk a pedagógusok jogait, eltöröltük a teljesítményértékelést, újra bevontuk a szakmai szervezeteket az oktatás kialakításába. Két nagyfia már egyetemista, és nekik ugyanazokat a lehetőségeket szeretnék megadni, amit az többi európai fiatalnak megadtunk. És ezért az Erasmus programhoz történt ugye újra csatlakozásunk, nem csak egy eredménylista a Tisza párt eredmény listáján. Nekem ez édesanyaként nagyon fontos. Ez a gyerekeink jövőjéről szól. És nagyon fontos, hogy milyen országot hagyunk rájuk. És ha már családot nézzük, nem csak a gyerekeink jövőjéről, hanem a szüleink életéről is szól ez. A nyugdíjas szüleimnek fontos az, hogy amikor bemennek a gyógyszertárba, akkor mennyiért veszik meg a vénköteles gyógyszereiket. Ezért fontos, hogy nullára csökkentettük ugye a vénköteles gyógyszerek áfáját. Lehet, hogy ezeket önök lesajnálják, de az én szüleimnek például az számít. És annak az idős embernek is számít, aki 28.500 forintból volt kénytelen megélni, és 2027. január 1-től már 120 ezer forintból fog. Mert neki ez nem egy költségvetési tétel. Ez a rezsie, az élelmiszere és a biztonsága. És ott vannak azok a családok, akik egyetlen fizetésből élnek, például a szomszéd családanya, aki pár nappal ezelőtt felhívott, és csak annyit mondott, hogy köszönöm. Hogy köszöni, hogy megkönnyítettük neki az iskola kezdést. Hogy most nem kellett azon gondolkodni, hogy miből vegyen cipőt, vagy iskolatáskát a fiának. Úgy ott van a férjem, mint sok más millió magyar adófizető. Neki is egy nagyon egyszerű mérce az, hogy az adóját, amit befizet, mire költik. Hogy legyen belőle iskola, legyen belőle út, vízhálózat, orvosi rendelő. Ne túlárazott szerződés, propaganda, ne haveri üzlet. Hogy ne lopják el, hogy az, amit egy életen át befizetünk ebbe az országba, az ne oligarchák zsebébe landoljon. Mert ebben magyar emberek millióinak munkája van. És nekik az a fontos, hogy amiért megdolgoztak, arról tudják, hogy mire költjük. Mert ez nem az országgyűlési képviselők pénze. Nem a miniszterelnök pénze, nem a miniszterek pénze. Ez a magyar emberek pénze. Nem állítom, hogy 107 nap alatt mindent rendbe tettünk, amit 16 év alatt önök leépítettek. Még most sokszor valójában romokat takarítunk, fiókokat húzunk ki, csontvázakkal. Szerződéseket nézünk át, ahogy elmondta a miniszterelnök úr is, és megpróbáljuk helyrehozni azt, amit önök itt hagytak. De ez a 107 nap megmutat valami nagyon fontosat, hogy mi a prioritás. hogy a gyerekeink jövője fontosabb-e, mint a propaganda? Hogy a nyugdíjas szüleim biztonsága fontosabb-e, mint néhány oligarcha gazdagodása? És hogy a nehéz helyzetben lévő családok támogatása fontosabb-e, mint egy újabb túlárazott szerződés? Hogy vigyázzunk-e végre arra a pénzre, amelyért megdolgoztak a magyar emberek? Én ebből mérem egy kormány munkáját. Abból, hogy mit éreznek belőle az emberek otthon. Hogy mit éreznek a fiaim. Hogy lesznek-e lehetőségeik. Mit érez anyám a gyógyszertárban. Mit érez a szomszéd egyedülálló anya. Vagy egy fával fűtő család télen. És mit érez ebből minden dolgozó magyar, aki végre azt látja, hogy arra költik a pénzét, amire mindig is kellett volna az országra. Valóban 107 nap nem elég arra, hogy mindent megváltoztassunk, de arra elég, hogy megmutassuk, hogy merre akarunk menni. Mi itt 141-en. És kikérem magamnak, mind a 141 képviselőtársam nevében, hogy minket hazaárulónak és naplopónak tituláljanak. Pont önök. Én meg azt kérem önöktől, hogy mondják el, hogy ebbe a 107 napba mit tettek a magyar emberekért? Országgyűlési képviselőként. Mit? Azon kívül, hogy a Rétvári Bence képviselőtársam minden hétfő is kedden reggel föláll, és 8 percben elhadarja a hazugságait. Ezen kívül mondja meg nekem, de nem csak ön, mindegyikük. Mondják el, mit tettek ebben a 107 napban, amiért ide küldték önöket a választóik. Hát volt, akit nem küldtek ide, mégis itt van, de hogy úgy általában mit tettek? Hagyjuk. Mi egy olyan ország, Magyarország felé indultunk el, ahol a gyermekeinknek nem kell külföldre menniük, hogy lehetőségeik legyenek. Ahol a munkának értéke van, és a közpénz az valójában tényleg közpénz. Nekem ezt jelenti ez az első 107 nap, és 4 gyermekes anyaként, lányként, feleségként és főként országgyűlési képviselőként erre tudom azt mondani, hogy igen, ezért érdemes volt változtatni. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes asszonynak. Tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon öné a szó.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim, tisztelt képviselőasszony, köszönjük szépen a szavait. Köszönjük, hogy ismét megmutatta minden magyar embernek, hogy mi a különbség az előző és egy működő és emberséges Magyarország között. Köszönjük, hogy velünk dolgozik, és számítunk erre a következő hónapokban és években is, és biztos vagyok benne, hogy a magyar emberek többsége ugyanígy látja és ugyanígy gondolkodik. Még egyszer köszönöm szépen a gondolatait. Hagy reagáljak röviden, de tényleg lehetőleg röviden. Én elég sok mindent felsoroltam, nem vártam azt a döntéseink közül, az eredményeink közül, amit lehet szeretni, nem szeretni, nem vártam azt, hogy hallelujját zengenek és mindent megtapsolnak. De én azt gondoltam, hogy érdemi vitát kellene folytatni, akár az áfa csökkentésről, akár az uniós pénzek hazahozataláról, akár az öregségi nyugdíjminimum megemeléséről. Ahogy a képviselőasszony is elmondta, lehet, hogy önöknek ez nem számít. Lehet, hogy az önök szüleinek nem számít, vagy nagyszüleinek nem számít, de idős magyar honfitársainak, százezreinek igenis számít, hogy még önök 2008 óta egy fillérrel sem emelték az öregségi nyugdíj minimumot, 28.500 forint, ahogy nem emelték egyébként a családi pótlékot sem, amit most a Tiszán számon kérnek, de türelem, elvtársak, meg kell várni a 2026-es költségvetésnek a beterjesztését. Szóval önök nem emeltek semmit, lehet, hogy önöknek nem számít, de a magyar emberek százezreinek igenis számít. Ezekről lenne érdemes beszélni, de sajnos önök megint azt tették, amit ahogy a képviselőasszony is fogalmazott, amit mindig, mintha egy verklit felhúznak, és ugyanazokat a hazugságokat és vádakat elmondják. De néhány konkrét dologra kitérek. Szociális tűzifát említették. Tehát, kedves frakcióvezető úr, ön benne ült az előző kormányban. Önök nemhogy nem emelték meg a szociális tűzifa keretet 2019 óta, mióta a tűzifának az ára a duplájára emelkedett. Tehát 6 év alatt elérték azt, hogy fele annyi honfitársunk kapott szociális tűzifát, jellemzően maximum 1 köbméter, mint előtte. Nem csak ezt tették, hogy nem emelték meg ezt, hanem 2026 tavaszán az egész keretet elköltötték. Egy fillér, vagy talán 100 millió, bocsánat, 500 millió forint volt az 5 milliárd forintból ebben a keretben. Ha mi azt úgy folytattuk volna, mint önök, akkor ebben az évben, október-november-december hónapra nem lenne szociális tűzifa. De mi nem úgy folytatjuk, ahogy önök, hanem ahogy vállaltuk a kampányban, az országjáráson, önnek is javaslom, egészen új élményt jelenthetne az ön számára, hogy nagyon a belpesti buborékból kitörne. Ott az emberek azt kérték, hogy emeljük meg, és a Tisza kormány megemeli a duplájára annak, ami az, látom, hogy ön ezen jól szórakozik, de ez 100 000-nyi honfitársunknak jelent majd segítséget. Még egyszer elmondom, mert nem figyelt. Ha az önök kormányzása folytatódik, akkor idén október, november, decemberben nem lett volna szociális tűzifa keret. De szerencsére a választók másképp döntöttek, a Tisza kormány a vállalásának megfelelően duplájára emeli a szociális tűzifa keretet, 100 000-nyivel több honfitársunk fog tűzifához jutni ingyen, vagy dupla annyi tűzifához jutni, mert lehet, hogy ön ezt nem tudja, kedves frakcióvezető, de 1 köbméter tűzifa egy átlagos falusi házban maximum 1-2 hétre elég. Önök ennyit adtak a kiválasztottaknak, mert tegyük hozzá, hogy semmilyen szabályrendszer nem volt. Odaadták a saját polgármestereiknek, akik persze lehet, hogy ilyenek, lehet, hogy olyanok, de rengeteg helyre jött az a panasz vissza, hogy tulajdonképpen politikai alapon zsarolásra használva adták nagyon sok településen azt a kevés tűzifát is. Mi ellentétben önökkel fölemeljük, hiába beszél, hiába vigyorog Takács Péter, mi felemeljük a duplájára a tűzifa szociális keretét, kiírásra kerülnek a pályázatok, és ahogy az élő környezetért felelős miniszter is mondja, az is hazugság, hogy föl fog menni a piaci ára, mert a januári árhoz fogjuk rögzíteni az állami erdőgazdaságokban a tűzifárát, hogy ne nyelhessék le a kereskedők azt az áfacsökkentést, amit megint csak nem önök adtak 16 év alatt, amikor meg lett volna a lehetőségük rá, hogyha tényleg a szívükön viselték volna a nehéz sorsú honfitársainknak a helyzetét, hanem a Tisza kormány adja meg, nem 16 év alatt, hanem az első 100 napban. Beszéljünk konkrétan. Önök 2019 óta csak ezen egy területen, ne is beszéljünk most másról, semmit nem tettek. Végnézték, hogy fölmegy a tűzifa ára, piaci ára. Semmit nem avatkoztak be, pedig a tűzifának a kétharmada az az állami erdőgazdaságokból jön, ahol a haverjaik ültek, akik hazavitték a profitot. Semmit nem csináltak. Nem csökkentették az áfát, nem emelték meg a szociális tűzifa keretet. Semmilyen rezsicsökkentés nem volt. Mielőtt elköltöttek minden évben 10 milliárdokat, 100 milliárdokat a rezsicsökkentésről szóló propagandára, óriás plakátokra, semmit nem segítettek annak az 1 300 000 honfitársunknak, akik tűzifával fűtenek. És hiába mondja azt ön, hogy sokan nyaralót fűtenek, vagy kastély, lehet, hogy önök között vannak ilyenek. Lehet, hogy Batidán, vagy 60 pusztán óriási cserépkályhák vannak. Kandallók, mint ahogy ez a kastélyban illik. De a magyar emberek többsége nem kandallót fűt vele, nem kastélyt. Lehet, hogy ön ezt mondja, kedves Bóka János, csak a tett az első, a szó a második. Önök 2019 óta, megismétlem, ha nem értette, egy fillérrel nem emelték meg a szociális tűzifa keretet. Végnézték, hogy fele annyi tűzifát osztanak ki, átláthatatlan szabályokkal vagy szabályok nélkül a fideszes polgármesterek, földes urak tulajdonképpen a magyar vidéken. És ráadásul tudja, hogy hogy osztják ki? Nagy részt. Nagy tömbökbe ledobálják. És nem segít senki, tisztelet a kivételnek, a fideszes polgármesterek részéről, a 80-90 éves honfitársainknak,
5: hogy valaki bevigye, feldarabolja. Jelzem önnek, aki itt most nagy hangon beszélt a szociális tűzifáról, hogy mi itt, akik ülünk 141-en, szinte mindannyian vettünk részt olyan tűzifa osztásban, a rekord hidegben, januárban és februárban, amikor elmentünk olyan honfitársainkhoz a Tisza-szigetekkel, önkéntesekkel, akik nem pénzért csinálták, hogy felaprítottuk a tűzifát, behordtuk a tűzifát, és adtunk olyan településeken, olyan honfitársainknak tűzifát, ahol önök semmit, azaz semmit nem adtak. Tehát a mérleg egyszerű. Önök 2019 óta semmit nem csináltak, 16 év alatt szinte semmit nem csináltak, mi pedig 100 nap alatt megduplázzuk a szociális tűzifa keretet, csökkentjük 27-ről 5%-ra az áfát, befagyasztjuk az állami erdőgazdaságoknál a 2027. január 1-jei árnál, konkrét szabályrendszer lesz, ahogy pályázni tudnak majd az önkormányzatok, nem csak az 5000 fő alatti település, a kedves frakcióvezető urak, önök hozták föl, esetleg a választ hallgassák meg. Önöknél 5000 fő alatti település, Bóka János frakcióvezető, 5000 fő alatti településeken kaphattak csak a honfitársaink szociális tűzifát. Tudja, hogy mi a döntése a Tisza kormánynak? Hogy kiterjeszti, nem csak duplájára emeli 5 milliárd forinttal, hanem az 5 és 20 ezer közötti településeken is megkaphatják a rászoruló honfitársaink. Mert ugye ellentétben önnel és önnel, én jártam az országot, néha 8 településre jutottam el naponta, sok olyan településre is, ahol 5 és 20 ezer fő közötti lakos van, és képzeljék el, bár ez innen nem látszik, bár 60 pusztáról és lehet, hogy Batidáról sem látszik, vannak rászoruló honfitársaink, sajnos, nagyon sokan, az 5 és 20 ezer fő közötti településeken is. Úgyhogy ez a különbség. Remélem, hogy most már megértették, hogy mi a különbség a szó, a vádaskodás, a hazudozás és a valódi tett között. Önök egyébként megint felsoroltak hazugságokat, hogy mit szüntet meg a Tisza kormány. A nagy része, amit ön felsorolt, ahogy képviselőasszony is elmondta, ócska hazugság. Nem vezettünk ki ilyen dolgokat, van, ami egyébként határozott időre volt bevezetve, és új programot kell bevezetni, van, amit önök vezettek ki, és mondott olyanokat, amit mi nem vezettünk ki, és ön itt felsorolt. Ön tudatosan, szándékosan félre vezeti a magyar embereket, és lehet, hogy ön megsértődött azon, amit mondtam, és hogy idézett valamit Unger Annától, és én tapsoltam. Én azt gondolom, hogy aki szándékosan, tudatosan, 16 éven keresztül szivattyúzta a közpénzt, meglopta a saját honfitársait, majd van képe most itt, úgy, hogy senki nem szavazott rá, minden nap belehazudni a magyar emberek szemébe, köztük a saját politikai közösségük szemébe is, az a magyar társadalomtól semmi más nem érdemel, csak megvetést. Fenntartom, hogy ezért mondtam ezt. De lehet, hogy ön szerint ez súlyos volt. Mondok még valamit, tisztelt frakcióvezető úr. Név szerint Rétvári Bence, Bóka János. Amit itt ma önök műveltek, amit itt ma önök elmondtak, közeledve az 1956-os forradalom 70. évfordulójához, arra nincsenek szavak. Arra nem elegendőek Unger Anna szavai. Ön azt mondja, hogy egy most felálló, a magyar alkotmányos rendszernek, a magyar jogszabályoknak, a magyar jogrendnek egy megválasztott országgyűlés által elfogadott törvény alapján felálló hatóságnak a működését, ami még el se kezdett működni, de tele van jogállami garanciákkal, amire ön azt mondja, ön azt merészeli mondani, Rétvári Bence, Bóka János, jegyezzük meg ezeket a neveket, a 70. évfordulón, hogy ez egy AVH, hogy ezt az államvédelmi hatósághoz hasonlítja. Tudják önök, hogy mit beszélnek? Tudják, hogy hány tízezer vagy százezer magyar családot sértettek meg, bántottak meg, hogy hány ezer olyan honfitársunk emlékét gyalázták meg ezekkel az egyszerű mondatokkal, amit itt a forradalom 70. évfordulóján mondtak. Felolvassak önnek Rétvári Bence vagy Bóka János visszaemlékezéseket, hogy hogyan verték le az Andrássy út 60-ban, vagy az AVH más helyiségeiben emberek veséjét, heréjét, hogyan nyomorították meg őket, hogyan vezettek beléjük áramot, hogyan tépték le a körmeiket, hogyan nyomorították meg őket egy életre. Felolvassam önnek Mindszenty herceg primás visszaemlékezéseit, felolvassam Faludi György visszaemlékezéseit, felolvassam a 18 évesen kivégzett Mansfeld Péter családjának a visszaemlékezéseit, felolvassam az alig 30 évesen kivégzett Brusznyai Árpád veszprémi klasszika filológia középiskolai tanár családjának a visszaemlékezéseit, vagy az üzeneteit a családnak, amit kapok tőlük, hogy miképpen vannak fölháborodva attól, hogy önök az AVH-hoz, az államvédelmi hatósághoz hasonlítják a forradalom 70. évfordulóján a magyar parlamentben, a magyar alkotmányosság házában egy jogszabályi keretek között egy megválasztott parlament által fölállított nyomozó hatóságot azért, csak azért, mert félnek tőle, mert rettegnek a felelősségre vonástól. Én nem tudom.

0: Én nem tudom, hogy lehet-e mélyebbre süllyedni. Én nem tudom, tisztelt frakcióvezető urak, de én olyan mélységesen szégyelném magam, és szerintem az önök politikai közössége is mélységesen szégyeli magát, mert nagyon sok, szerencsére még mindig vannak velünk élő 56-os hősök, de nagyon sok családtagjuk még velünk van, és azt látják, hogy önök az egykori polgári jobboldal képviselői Orbán Balázsra hajazva egy viccet, egy nevetséget csinálnak 1956-ból, az AVH áldozataiból, ez teljességgel elfogadhatatlan. Hadd mondjak el önöknek valamit, készülünk, szerintem készül az ország október 23-ára, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának méltó megemlékezésére. Az is tervben van, éppen tegnap egyeztettünk, hogy az állami megemlékezések mellett, az országos, vidéki, budapesti, külhoni megemlékezések mellett természetesen tartson ön helyett is szégyellem magamat, képviselő úr. Tervben van az, minden pillanatban mélyebbre ássák magukat. Tervben van az, hogy egy díszülést tart az országgyűlés az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Azt szeretnénk, hogyha minden politikai közösség, teljesen mindegy, hogy bal oldalon van, jobb oldalon van, középen van, hogy hányan támogatták, egyenlő időkeretben, egyenlő módon, méltóképpen emlékezhetne meg az 1956-os forradalom és az egykori ÁVU vagy államvédelmi hatóság áldozataira. Mi ezt tervezzük, és miközben ezt tervezzük jó szándékkal, hazafisággal, önök felállnak ebben a házban, és megalázzák és meggyalázzák az államvédelmi hatóság megkínzott áldozatait. Köztük a saját politikai közösségükben ott vannak a leszármazottai. Én azt gondolom, hogy ennél tényleg, bár vannak példák, nagyon nehéz mélyebbre süllyedni. De hagyj beszéljek arról, mert hiányolták, és köszönöm a segítséget azzal, mert ha valakiben volt kétség afelől, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal fontos, és hogy esetleg önök ezt komolyan veszik, akkor most megerősítették. Úgyhogy országvilág hallhatta, hogy milyen aggodalommal figyelik azt, hogy mindenféle ellenállásuk mellett ez a hatóság rövidesen megkezdi a munkáját. A kormány arról döntött a legutóbbi ülésén, bár lehet, hogy ez még nem jelent meg, de talán ma megjelenik, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal, amire lehetett mondani dolgokat, de megszűnt, azt az összeget, ami megmaradt a költségvetésbe, azt átteszi a kormány a felálló Nemzeti Vagyonvédelmi, Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal sorára. 2 milliárd 300 milliárd forint maradt, 6 milliárdból ennyit nem tapsoltak el pár hónap alatt. Találunk egy helyszínt ennek a egy megfelelő helyszínt ennek a hivatalnak, egy átmeneti helyszínt, és nem sokára, ha jól tudom, kiküldöznek a régi kuriai épületből a kuriai bírók, a Markó utcában, jelképes helyen, felszabadul egy hely a legfőbb ügyészség mellett, sok iroda, és oda nyugodtan akár, ha megfelelő, be is költözhetnek majd a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak a munkatársai, reméljük minél előbb és minél többen. Én köszönöm azt is, hogy támadták ezt a folyamatot, támadták a jelölteket, mert ezzel csak hitelesebbé tették az ország jelentős többsége előtt mind a folyamatot, mind a jelölteket. Én tudom, hogy önöknek ez szokatlan, és ezt mondhatom minden frakcióvezetőnek, hogy van egy demokratikus kiválasztási folyamat, amiben mindenki részt vehet, mindenki jelölhet. Önök is jelöltek. Kedves mosolygó torockai elnök, önök jelöltek, és minden jelöltjük visszalépett. Önök ugyanazt az embert jelölték több helyre, és megijedt attól, hogy a Mi Hazánk jelölte, mondjuk meg tudom érteni, és azt mondta, hogy mégsem akar indulni. De meghívtuk, ha már civil szervezetekről beszélt, hiába kiabálja, hogy hazudik, ott sem volt, ahogy akkor sem volt itt kedves Novák Előd és Duró Dóra, amikor a roman holokauszt emlékeztünk, kimentek, elsúnyogták azt a megemlékezést, ha már arról is beszélt a frakcióvezető úr. Szóval meghívtuk az önök által jelölt civil szervezetet, jó szívvel, nyitottsággal a Magyarok Világszövetségét, Patrubány Miklós elnök úr képviselte őket, és Én is megnéztem online, de a meghallgatásokon résztvevő kollégáim is elmondták, hogy hasznos kérdéseket tett föl, és válaszokat is kapott minden meghallgatott jelölttől a kérdéseire. Az önök jelöltjét sajnos nem tudtak megkérdezni, mert hogy visszalépett az előbb említett oknál fogva. Szóval én azt értem, hogy önöknek ez furcsa, hogyha egy politikai közösségen belül van vita, hogyha van több jelölt. Egyébként nem plusz jelölt volt, le volt fektetve. Én azt tudom önöknek javasolni, hogy a törvényeket, ha nemmel is szavaznak, mert esetleg félnek a következményektől, olvassák el. Teljesen nyilvánosan benne volt a pályázati kiírás. Örülünk neki, hogy majd 100 jelölt jelentkezett, vagy több tucat az biztos, az elnöki pozícióra. Örülünk, hogy az alelnöki pozíciókra, ahol ügyészek lesznek, az ország legkiválóbb ügyészei, ezt az ön figyelmébe ajánlom, kedves Rétvári Bence és Bóka János, ezek kiváló ügyészek, akik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt fogják vezetni, oda is rengeteg pályázat érkezett. És ma a tisztelt ház nem csak a hivatal elnökéről fog szavazni, hanem például a nyomozati elnök helyettesről, aki talán a legfontosabb szereplő lesz, csak úgy mondom Torockai elnök úrnak is, hogy lehet ezt lesajnálni, lesemmizni. Egy olyan korrupciós hivatal áll föl, nem véletlenül beszéltem tisztító tűzről, és nem véletlenül beszéltem róla hosszan, mert valóban fontosnak tartom. Szerintem az egész politikai közösségünk fontosnak tartja. De önök megtették azt a szívességet, hogy támadják azt a jelöltet, amit egy teljesen átlátható, demokratikus úton választottak ki. De elárulok önöknek néhány hadititkot, bár nem önökre tartozik, és nem is azért mondom, hogy önnek mondjam, hanem az ország nyilvánosságának. A Tisza közössége, a Tisza parlamenti frakciójának a jelentős része a meghallgatott jelöltek mindegyikét, de abból kettőt bizonyosan alkalmasnak tartja ezzel hivatal vezetésére. De itt legalább most lehetőségem van arra azt elmondani, ami lehet, hogy sokak számára nem világos, hogy ezt a hivatalt nem egy elnök fogja vezetni, hanem az elnök és a 4 elnök helyettes, akik közül az önök bánatára 3 kiváló ügyész lesz, egy pedig pénzügyőr. Látom, egy kicsit összeszűkült a szemöldökük. Szóval ők 5-en. A 3 ügyész, az 1 valószínűleg pénzügyőr, vagy büntetőbíró, és az elnök, aki lehet jogász, vagy nem jogász, fogja vezetni ezt a szervezetet. Nem ők fogják meghozni, nem ők fognak vádat emelni, nem ők fognak nyomozni, nem ők fognak majd fellebbviteli ügyekben eljárni, hanem ők döntéseket hoznak. Közösen, mint egy testület, tudom, hogy ez is szokatlan önöknek, a kormány is egy testület például, az önök kormányzását a kormány nem egy testület volt, tehát egy személyes szerv volt, kiadta az egyébként azóta már lelépő kapitány, hogy mit kell csinálni. Ez nem így van egy normális kormányban, és nem így lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalban sem, hiszen konkrétan le vannak írva a szabályok, hogy közösen testületi döntést hoznak a szervezet felállításáról. Ön olyan dolgokat adott Unger Anna tanárnő, azt hiszem egyetemi tanár szájába, amiket ő nem mondott, vagy nem így mondott, mert ő levágta természetesen jó szokásához, jó keresztény módjára a mondat felét, és ezzel pontosan az ellenkezőjére változtatta a mondat jelentését. Én azt javaslom önnek, hogy amellett, hogy a közeljövőben tartózkodik az államvédelmi hatóság áldozatainak meggyalázásától, a jövőben ne adjon hazugságokat más szájába. Az, hogyha ön hazudik, megszokta mindenki szerintem, az ön párszavazója is, megszokta az ország nyilvánossága is, megszokta. De arra szeretném kérni, hogy se politikusok, de főleg ne civilek, jó szándékú civilek szájába ne adjon ilyen szavakat, és ne vágja le a mondat felét. Látom, hogy abba próbáltak kapaszkodni, hogy az egyik jelölt, talán pont Unger Anna, azt találta mondani, hogy nagyon lehezen lehetne 6 éven belül jogerős ítéletekre számítani. A másik jelölt is mondott valamit, hogy talán 10%-nyit lehet visszaszerezni a pénzekből. Ők nem hazudtak, ők nem akartak ellentétben önökkel hazudni a magyar embereknek. Azon jogszabályi keretben, olyan bírósági felépítési rendszerben, olyan lehetőségben, ami ma van, amit önök teremtettek nem véletlenül, hogy a büntető ügyek többsége 5-10, de akár 15 évig is tartson, ezek a megállapítások helyesek. De van egy rossz hírem önöknek, tisztelt Bóka János, tisztelt Rétvári Bence és a többiek. Ezek a jogszabályi keretek nem fognak így maradni. Nem fognak így maradni, ugyanis gyorsítani fogunk a büntető eljárásban lévő szabályokon, ha mond ez önnek valamit, minden eszközt és lehetőséget meg fognak kapni a jogállami keretek és a jogállami garanciák betartásával és mellett. A hatóság ügyészei, nyomozói, legyenek navosok, ügyészek, rendőrök, bárki, hogy gyorsabban tudjanak nyomozni, és utána, ami még fontosabb, hogy a bíróságok is gyorsabban tudjanak eljárni. Tudja, az nem AVH, az nem AVH, az minden állampolgár jogos elvárása, főleg, hogyha közpénz ellopásáról van szó, ezek tudják, miről van szó. Ez a jogos elvárása az embereknek, hogy ezek a perek, ezek az eljárások ne tartsanak 10, 15, 20 évig, és utána ne azt hallják a magyar állampolgárok, mint az önök kormányzása alatt, hogy az ügy kipattanása után 15-20 évvel keletkezik egy ítélet, ahol a bíró azt mondja, hogy az idő múlása tekintettel, hát akkor itt csak egy felfüggesztett börtönt szabunk ki. Nem. Ennek az időnek vége van. Ha megnézi az ember, hogy mi tartozik hozzá egy működő jogállamhoz, egy működő demokráciához, egy működő nyugat-európai országhoz, ott megvan a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, és az, hogy nem kell évtizedeket vagy hosszú éveket várni nagy, bonyolult és jelentős ügyekben sem első és másodfokú vagy jogerős ítéletekre. Úgyhogy a Tisza frakció és a Tisza kormány is azon fog dolgozni, hogy mielőbb ide a ház elé kerüljenek a jogállami kereteket is kiálló olyan büntető eljárási és más eljárási szabályoknak a megváltoztatása, a szigorítása, a bíróságok segítése, hogy képesek legyenek időben, nem 6 év alatt, hanem sokkal gyorsabban akár, nem csak ezekben a nagy ügyekben, hanem más ügyekben is jogerős ítéleteket hozni. Úgyhogy azt tudom elmondani, hogy amit a két jelölt elmondott, az sajnos a jelenlegi keretrendszerben, aki járt már büntető tárgyaláson, én magam fogalmazóként 2 évet eltöltöttem polgár és büntető ügyszakban is, bent ültem nagyon jelentős gazdasági és egyéb ügyekben is, nem bíróként, természetesen csak tanultam, figyeltem, és akkor még volt egy ilyen időszkósza gondolatom, hogy majd bíró leszek, lehet, hogy ennek jobban örültek volna önök, de nem így alakult. Minden esetre én ott láttam, hogy hogyan zajlanak ezek az ügyek. Rendkívül bonyolult ügyek, és a bíróságok magukra vannak hagyva. Önöknek is köszönhetően például a bírósági alkalmazottak, leírók, egyéb a bírók munkáját segítő alkalmazottak szinte minimálbért keresnek. Ugyanúgy, mint például a NOX-os oktatási kiegészítő tevékenységet végző kollégák, vagy rengetegen a szociális szférában. Önöknek köszönhetően. De mi ezen is változtatni fogunk. Kell elég ember, kell elég segítség, fel kell gyorsítanunk a nyomozati eljárásokat is, meg kell erősítenünk a rendőrséget is, az ügyészséget is, és lehetőség szerint a bíróságot is. Úgyhogy nem ez lesz a keret. És nagyon örülünk annak, én személy szerint, hogy egy teljesen transzparens folyamat végén, egy nyilvános meghallgatás után, elérhető koncepciók után, egy nyilvános döntés után, amelyet az igazságügyi bizottság hozott, ma szavazhatunk a nemzeti, látom, önök nem örülnek, a nemzeti vagyon visszaszerzési, mostanában egyre kevesebbet örülnek, a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőjéről, nyomozati elnök helyetteséről, és ha jól értem, akkor rövidesen egy-két héten belül a többi elnök helyettesről is. Lehet, hogy önöket ez érdekli, látom egy-kettő jegyzetelnek, lesz még egy vádemelési elnök helyettese a hivatalnak, egy fellebbviteli elnök helyettese, és egy közpénzügyi, tudják mi az, közpénzügyi elnök helyettese is. Én rendkívül örülök ennek, annak pedig különösen örülök, hogy azon két elnök jelölt, aki a legtöbb figyelmet kapta, az egyik gratulál a kiválasztottnak, vagy akiről ma szavazunk, és akiről pedig szavazunk, Unger Anna Róza, az pedig, ha jól láttam, nem sokkal az ülésünk előtt kiírta, hogy nyitott arra, hogy együtt dolgozzon mindenkivel, minden szakemberrel, aki a korrupció elleni harcot tűzi zászlajára, aki az utóbbi évtizedek legnagyobb részben önök által, nagyobb részben, de néhányan nincsenek itt, úgyhogy nem akarom megsérteni őket, önöket, önök által elkövetett közpénzlopásait fogja kivizsgálni, mindenkit hív a fedélzetre, és ha jól láttam, azt is mondta, hogy különösképpen dr. Ligeti Miklóst, aki pedig a másik kiváló jelölt volt. Egyébként nagyon sok kiváló jelölt volt. Azt mondták a kollégák, akik a kiválasztási folyamatban részt vettek, hogy a több tucat önéletrajzból nehéz volt kiválasztani azt a 3-4-et, és ezért is élt egyébként ezzel a lehetőségével a Tisza frakció, mi minden frakciónak a sajátja volt, hogy jelöl még egy embert, hogy minél többet meg tudjon személyesen hallgatni az igazságügyi bizottság, és ezzel az egész magyar közvélemény. Meghívtunk ilyen és olyan civil szervezeteket is, én ezt tudom, hogy megint szokatlan, hogy egy terembe meg van hívva, tudom én melyik a Transparency International, nem tudom éppen melyikek voltak meghív, a TASZ, meg a Magyarok Világszövetsége, az ritka alkalom. Szerintem nem baj, hogyha teljesen más ideológiai alapon működő, más céllal működő szervezetek meg vannak hívva, és mindegyik felteheti a kérdéseit, és mindegyik szerencsére szakmai előremutató kérdéseket tettek fel, úgyhogy ezt meg is köszönöm, hogy például meghívták a Magyarok Világszövetségét, ahogy azt is köszönöm, hogy másfajta szervezeteket is meghívtak. Az alapján, amiket hallunk, és mivel van még időnk, mert pár hét még a többi elnök helyettesnek a pályáztatása és a róluk való szavazás megtörténik, és az alapján, amit az elnök jelölt asszony kiírt, hogy ő nyitott, és ha jól értem, ez minden oldalról megvan, nyitott arra, hogy közösen dolgozzanak, meg fogja fontolni egyébként a Tisza frakció, ezért késtünk 3 percet, szíves elnézését kérjük Rétvári Bencének, meg fogja fontolni azt, hogy adott esetben, ugye jelenleg is, még egyszer elmondom, egy testület vezeti majd nem sokára a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalat, megfontoljuk azt, hogy akár még egy testület legyen, ahonnek több tagja van, de ez a jövő zenéje, meg fogjuk beszélni jogászokkal, ismét szakemberekkel, hogy tényleg úgy működjön, hogy minden jogállami garanciát betartunk, és tényleg meglegyen minden szükséges jogalkotás ahhoz, hogy van egy rossz hírem, kedves fideszes KDNP-s képviselők adják át a még mindig az Adrián ringatózó törzsfőnöknek, maffiafőnöknek is, hogy ne tartsanak 6 évig, sőt lehetőleg minél rövidebb ideig tartsanak ezek a büntetőjárások. Én azt gondolom, hogy mind Unger Anna Róza, mind dr. Ligeti Miklós neve, de mondhatnám Sárvári Nikolászt is, és egyébként több más jelöltet is, mondhatnám azt az ügyész asszonyt is, akiről szavazni fogunk, a Kattani felügyelő magyar és női megfelelője, nem fogják őt szeretni, mármint önök, az ország igen. Azt mondom, hogy mindenkire számítunk ebben a folyamatban, és meglátjuk, most szavazunk, én azt tudom önöknek ígérni, de leginkább az ország nyilvánosság előtt vállalni, hogy pár héten belül, mivel megvan a költségvetési forrás, meg lesz a székhely, ma meg lesz az elnök, az egyik elnök helyettes, pár héten belül a többi elnök helyettes is elkezdi a működését, remélhetőleg mindenki megelégedésére kivéve a bűnözők, elsősorban a politikai bűnözők kivételével, mindenki megelégedésére jogállami keretek között, de nagyon hatékonyan és gyorsan a munkáját, amit elvár a magyar társadalom jelentős többsége, még a megmaradt Fidesz és az esetlegesen létező KDNP szavazók többsége is. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen! Kiabálták Baka András nevét. Én nem pontosan értem, hogy mi az a fixáció, vagy miért gondolják, hogy egy miniszterelnöknek minden beszédében a frissen megválasztott köztársasági elnökről kell beszélni. De még egyszer elmondom önnek, amit már elmondtam ugyanerre a kérdésre. Önök, tisztelt Rétvári Bence, nem tudom, hogy akkor éppen még csak ilyen közpénzszivattyúzó, ilyen kis fidelitásos KDNP-s volt, vagy már akkor is országgyűlési képviselő volt. 2008-ban, 2009-ben önök egyhangúan, a Fidesz és a KDNP megszavazta Baka Andrást a legfelsőbb bíróság élére. Önök egyébként párban az MSZP-vel. Ugye milyen szép? KDNP, MSZP, Fidesz nagy koalícióban. Önök megszavazták Baka Andrást 2009-ben, és 2008-as ügyet idéz most ön ide, amit önök pontosan ismertek 2009-ben, mivel többször is szavazott a tisztelt ház Baka András személyéről, akit egyébként valóban Sólyom László jelölt többször is legfelsőbb bírósági elnöknek. Tehát önök megszavazták legfelsőbb bírósági elnöknek, tudva és ismerve egy olyan ügyet, ami nem arról szól, amit ön mond. Ahogy a törvényekről is, ezt törvényekkel kapcsolatban is ezt kértem, tudom, hogy egy bírósági ítélet az még bonyolultabb, főleg, ha nem magyarul van esetleg, hanem valamilyen furcsa idegen nyelven. Én azt javaslom önnek, hogy olvassa el ezt az ítéletet. Ha nem sikerül értelmezni, akkor segítek, vagy megkérjük Baka Andrást, vagy más kiváló jogászokat, hogy értelmezze. Ugyanis nem arról szól, amit az önök a széteső propaganda médiájukban szeretnének kelteni. Nem egy sortűz per vádlottjának a felmentéséről, vagy a bűnössége hiányának a megállapításáról szól. Ha ön ezt hazudja a nem létező szavazóinak és a széteső politikai közösségének, akkor lelke rajta. De ha ezt hazudja, akkor azért vegye figyelembe, hogy önök voltak, akik megszavazták Baka Andrást. Mi örömmel szavaztuk meg, én pontosan tudom, hogy az az ítélet nem arról szól, amit ön mondott, és nagyon örülök, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóján olyan köztársasági elnöke van az országnak, mint Baka András, és szégyellem magamat, hogy olyan ellenzéki frakcióvezetők vannak ebben a házban ezen az évfordulón, akik meggyalázzák a forradalom emlékét és az AVH áldozatait. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, személyes érintettség okán jelezte felszólalását Rost Andrea képviselőasszony. Megadom a szót, és kérem tisztelettel, hogy az ismert felhívásnak megfelelően kezdje meg indoklással a felszólalását. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm a szót, házelnök asszony. Tisztelt ház, nem hagyhatom szó nélkül azt a vádat, amivel Bóka János frakcióvezető úr illetett, hogy én a tószegi bicikligyár bezárására egy szóval sem reagáltam, és hogy ez nekem és a frakciónak nem fontos. Hogy nem fontos az, hogy 500 ember marad munkanélkül. Hát elmondom önnek, mert mi ugye nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is. Én aznap beszéltem, egyeztettem a tószegi polgármesterrel, a szolnoki polgármesterrel, valamint ami az illetékes minisztériummal, ezt pontosan tudja kapitány miniszter úr. És kikérem magamnak, és kérem szépen, hogy disztingválja magát. Megszoktuk a hazudozást. De ezt a fajta személyes hazudozást, kérem szépen, hogy nézegesse a Facebookot. Nézegesse már a Facebookomat, hogy mikor, mit csinálok. Hogyha nem kötelező, de lehet tájékozódni, kérem szépen, a tudás nem szégyen. És hogy ne hazudjon, köszönöm szépen, hogy meghallgat. Önnek is köszönöm. Hát igen, ezt nem mindig veszik észre a Fidesz képviselőny. Úgyhogy én ezt visszautasítom, és nagyon szépen kérem, hogy az ország nyilvánossága előtt, az ország házában ne hazudozzon, tájékozódjon. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony.

0: azt hazudta, hogy az általam, a Mi Hazánk Mozgalom nevében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére jelölt személyek meg sem jelentek a bizottsági meghallgatáson, ami tárgyszerűen nem igaz, hiszen például a kedd délutáni zárt ülésen is meghallgatta az egyik jelöltünket a bizottság. Másrészt a Mi Hazánk Mozgalom képviselői részt vettek az összes meghallgatáson, körülbelül 10 órányi meghallgatáson vettünk részt. Az való igaz, hogy miután a bizottság hétfőn értesítette az elnök jelöltünket, hogy másnap reggel 9-re jelenje meg a bizottság előtt, és ő külföldön volt, ő valóban nem tudott megjelenni, ahogy egyébként az önök egyik jelöltje is visszalépett, és nem meglepő, hogy miután az összes jelöltünket leszavazták a Nemzeti Együttműködés rendszerének illusztris folytatásaként, azok után az esélytelenek nyugalmával nem minden jelöltnek volt egyébként kedve kitenni magát annak a megaláztatásnak, hogy önök leszavazták ezeket a jelölteket. Tehát azt gondolom, hogy becsülettel részt vettünk a meghallgatás körülbelül 10 órányi terjedelmű részén. Szakmai kérdéseket tettünk fel, az általunk jelölt civil szervezet is. Egyetlen ellenzéki erőként vettünk részt ezeken a meghallgatásokon, mert valóban komolyan gondoljuk, hogy elszámoltatásra, korrupció visszaszorítására szükség van. Ezért tettünk számos olyan javaslatot is, például a mentelmi jog eltörlésére vonatkozó javaslatunkat, amelyet önök viszont tárgysorozatba venni, napirendre venni sem hajlandók, ahogy eddig egyetlen egy ellenzéki indítványt sem engedtek napirendre az elmúlt 107 napba. Szégyeljék magukat!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Annyi észrevételt engedjen meg, hogy legközelebb kérem, hogy szorítkozzon a személyes érintettség szűkebb kereteire. Frakciót ért érintettség okán erre nem lesz lehetőség a jövőben. Tisztelt országgyűlés, napirend előtti felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzésének egyik legsikeresebb példája címmel. Most megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, a Tisza legfőbb választás ígéretét sem tudja teljesíteni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 5 vezetői posztjára kiírt pályázatból 3-at eredménytelenek nyilvánítanak ma egy kaotikus eljárás lezárásaként. Ezért is érdemes felidéznünk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzésének egyik legsikeresebb példáját, amikor a rongyos gárda hazánk egy részét szerezte vissza. Ma van a nyugat-magyarországi szabadságharc kirobbanásának 105. évfordulója. Trianon döntéshozó urai Sopront és környékét is el akarták csatolni szövetségesünk az Ausztriához. De akadt egy maroknyi hazafi, akik fellázadtak az igazságtalan döntés ellen. A rongyos gárda. Egyetemisták, gazdalegények, veterán frontkatonák, volt különítményesek, magyarok, németek, horvátok, bosnyákok, albánok harcoltak az országrész megmaradásáért. Hősies küzdelmük legendás diadalokon keresztül a híres kikényszerített népszavazásig vezetett, ahol Sopron a leghűségesebb városnak bizonyult. A rongyos gárda 100. évfordulós jubileumán, 5 éve ezen a napon, nemzeti összefogással szervezett megemlékezést a Mi Hazánk Mozgalom. Dr. Drábik János egyenesen a kórházból távozott ezért saját felelősségére, hogy a Trianon Társaság elnökeként felszólalhasson ott. A budapesti Farkasréti temetőben lévő emlékmű a 19 éves műegyetemistaként hősi halált halt Vámosi Tibor, rongyos gárdista sírja fölött található, aki az 56-os pesti srácokhoz hasonlóan harcolt az idegen megszállás ellen. A kezdeményezésemre védetté nemzeti örökségé nyilvánított sírja fölötti emlékművet sok évi küzdelem után sikerült felújítatnom a Honvédelmi Minisztériummal. Országgyűlési képviselő indítványom nyomán, melyre Hender Csaba miniszter így válaszolt a rongyos gárda hősi halottja kapcsán. Ugyan nem katonaként, hanem felfegyverzett szabad csapat tagjaként, de egy igazságtalan nemzetközi döntés ellenében kifejezetten hazánk területi épségének megóvása érdekében áldozta életét. De végül a Fidesz kormány sajnos kihátrált az ügy mögül, lemondta a felavatást, így azt egyházi közreműködéssel én szerveztem meg. Ami a 100. évfordulós megemlékezést illeti, Karácsony Gergely főpolgármester helyettese politikai döntést hozva visszavonatta a Farkasréti temető vezetőjének szokásos hozzájárulását a hagyományos rongyosgárda megemlékezésünkhöz. A szocializmus évtizedeinek kulturális diktatúrájából ismert, politikai alapú tilt-tűr-támogat rendszerét idézve, az emlékezett politikai szabadságjogokat korlátozva kitiltották a temetőből a megemlékezést a rongyos gárdáról, melynek Sopront is köszönhetjük Trianon után. Torockai László a rongyos gárda 100 éves jubileumán tartott megemlékezésünköt tett ígéretet arra, hogy felállítja az első közterületi emlékművet a rongyos gárda emlékére. Egy éven belül 2020.

0: 22. márciusában meg is valósult adományokból. Megyeri János alkotását Ásotthalom főterén avattuk föl. Egy történelmi játék, vagy akár akciófilmmel viszont még adós a mindenkori magyar kormányzata Rongyos Gárda ügyében. A Mi Hazánk Mozgalom hiába kezdeményezte a házbizottságban, hogy a plenáris ülés néma felállással emlékezze meg a Mohácsi vész 500. holnapi évfordulójáról is. A magyar áldozatok egyetlen más frakciónak sem voltak ilyen fontosak. Hiába kezdeményeztük ugyanígy néma felállást, az Észak-Erdély visszatérését eredményező második bécsi döntés augusztus 30-ai évfordulója kapcsán, amely holnap után lesz, míg plenáris ülés leghamarabb 10 nap múlva. Továbbá a magyar ellenesség áldozatairól és a Rongyos Gárda hősi halottjairól is hiába kértünk néma főhajtást az országgyűlésben, a házbizottságban nem támogatta ezeket egyetlen más párt sem. Tisztelt országgyűlés, én viszont kérem, hogy e beszédem alatt hajtsunk tehát fejet közösen a mai évfordulón a Rongyos Gárda hősi halottjainak emlékére. Dicsőség a hősöknek! Köszönöm a figyelmet, hazánkat szolgáljuk.
1: Tisztelt képviselő úr, ön is hivatkozott a házbizottság döntésére, és ön is tudja, hogy erre nem volt megfelelő felhatalmazása. Most megadom a szót, a kormány nevében szólni kívánó Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Én egy dolog ragadta meg a figyelmemet, és erre szeretnék reagálni, hogy valóban döntötte a házbizottság arról, és akik ott voltak, azok tudják elmondani ezt, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulóján nem emlékezünk meg egy néma főhajtással. Azt szeretném kérdezni, tudom, hogy ez nem egy ilyen műfaj, hogy aki ott volt ezen a házbizottság ülésen, az tud-e ebben segíteni? És igazából talán mindegy is a válasz, de talán abban megegyezhetünk minden frakcióval itt akár, házbizottság nélkül is, hogy mivel szombaton lesz az 500. évfordulója a Mohácsi csatának, amire lesz, természetesen lesz egy állami megemlékezés, ahol mindenkit szeretettel várunk, Szentmise is, állami megemlékezés az emlékhelynél. Most nézek körbe a képviselőtársaimra, hogy megszegve a házszabályt, föl tudunk-e összesen együtt állni a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Remélem, hogy igen. Köszönöm szépen. Nem tudom...

0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, tekintettel a téma jelentőségére, történelmi jelentőségére, én köszönöm, hogy méltóképpen valamennyien fölálltak és megemlékeztek erről. Ugyanakkor tisztelettel tájékoztatom a miniszterelnök urat és a tisztelt Országgyűlést, hogy ez valóban házszabálytól eltérő volt. Kérem valamennyiüket, hogy legközelebb megfelelő időben és módon kezdeményezzék, a házbizottság elé terjesszék azokat az igényeiket, amelyek megfelelő történelmi megemlékezésre vonatkoznak. Köszönöm szépen! Folytatjuk tovább a napirend előtti felszólalásokat. Napirend előtti felszólalása jelentkezett dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője. Jól sikerült a független közmédia testület tagjainak megválasztása. Kérdőjel, nem hinném címmel, megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, mielőtt rátérnék a napirend előtti felszólalásom, lényegére engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy miközben miniszterelnök úr arról beszélt a válaszában néhány perccel ezelőtt, hogy nincs miért félni a vagyon védelmi visszaszerzési és egyéb más néven nevezett hivataltól, mert megvannak a jogállami garanciák. Mindeközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úr idefordult hozzánk kereszténydemokratákhoz, és hangsúlyozottan ennek ellenkezőjét erősítette meg, mondta, hogy féljetek, dokumentálva van. De szeretném kérdezni miniszterelnök urat egyébként, hogy most akkor félni kell, vagy nem kell félni? Ha megvannak a jogállami garanciák, akkor miért fenyegetőzik az egészségügyi miniszter? És hogyha fenyegetőzik az egészségügyi miniszter, akkor ez megengedhető-e? Szerintem nem. Egy ilyen fenyegetőző egészségügyi minisztert azonnal ki kellene penderíteni a kormányból. Remélem lesz foganatja. De amiről beszélni szerettem volna, tisztelt képviselőtársaim, az pedig az, ami történt itt néhány nappal ezelőtt a Művelődési Bizottság ülésén, amely során eddig nem látott módon az ellenzéki jelölteket tokkal vonóval leszavazta a Tisza párt többsége. Szeretném hangsúlyozni, a kereszténydemokrata néppárt pályázaton választotta ki, nyílt pályázaton választotta ki a jelöltjeit, 24 pályamű érkezett, és a jelöltünkkel kapcsolatban, Marti Zoltánnal kapcsolatban sem a bizottsági ülésen, sem pedig tegnap az azonnali kérdések és válaszok óráján a kormány képviselője semmilyen érdemi kifogást nem tudott elmondani. Mindvégig korábbi munkái során pártatlanul járt el, sőt, tegnap felolvastam egy cikket is ezzel kapcsolatban. Egyes sajtóorgánumok még azt is írták róla, hogy 2025-ben azért kellett távozni a közmédiától, mert egyesek szerint túlságosan is kiegyensúlyozott volt. Ez a tény önmagában egyébként vizsgálandó, de én úgy gondolom, hogy a jelöltünket annál inkább alkalmassá teszi. Mi tehát a bajuk vele? De folytatnám, tisztelt képviselőtársaim, a Tisza párt felelőtlensége már Magyarországon nem biztosított a közmédia felügyelete, mert nincsenek felügyelő testületek. Mi történt? Hát először is nagy délrel, durral a nyár közepén, még a saját támogatóikkal sem egyeztetve, pár óra alatt áterültettek egy olyan médiatörvényt, módosítást, ami hemzseg az önellentmondásoktól, ami végrehajthatatlan, és ami, nyugodtan mondom, azt eredményezi, amit meg is tapasztaltunk a nyár folyamán, hogy a miniszterelnök egy Facebook kommenttel a közmédia munkatársait kirúghatja. Tisztelt Országgyűlés, ez volna a média szabadság, ez volna a média függetlenség? Nem hinném. A KDNP, ahogy említettem, nyílt pályázaton választotta ki a jelöltjét, a Tisza párt ezzel szemben jelölteket sem tudott állítani. Azt halljuk, közben egyébként mindenfajta titkos alkudozások zajlanak különböző baloldali liberális a média piacon ismert magukat civilnek nevező szervezetekkel, mert még ők is éles kritikát fogalmaztak meg azzal a káosztörvénnyel kapcsolatban, amit sikerült nyáron megalkotniuk, és valamilyen módon megpróbálják most az ő szájukat is befogni. Ez célozza, amit harmadszorra szeretnék mondani, hogy mit is tettek a civil szervezetek által delegált jelöltekkel, mert őket hajlandók se voltak meghallgatni. Azt halljuk ezzel kapcsolatban, hogy azért sem hallgatták meg őket, mert még ő, ő, önök nem tudták eldönteni azt, hogy újra akarják jelöltetni a civileket, vagy pedig addig akarják csuklóztatni az ellenzéki jelölt állítást, míg nem a jelenlegi szabályok alapján a jelölés joga visszaszáll a civilekre, és akkor majd így elégítik ki a most önök felé problémázó baloldali szervezeteket. Úgyhogy negyedszer évtizedes szokásjukot felrúgva gyakorlatilag az ellenzéki jelölteket leszavazzák. Ez a szeretet országa? Nem hinném. Tisztelt országgyűlés, mi kereszténydemokraták levontuk a tanulságokat a választók április 12-i döntéséből. Tudjuk már, hogy mit kellett volna másképp csinálnunk, így tudjuk azt is, hogy mit kell a jövőben csinálnunk. Önök viszont pontosan olyan útra léptek, amire a választók április 12-én nemet mondtak. Tudják, egy ismerősöm azt mondta nekem még a választások éjszakáján, nem az a kérdés, hogy a kormányzásuk során ugyanazokat fogják-e tenni, amivel bennünket a kampány során igaztalanul vádoltak, hanem csupán az a kérdés, hogy mikortól fogják ezt tenni. Nos, 100 nap sem kellett hozzá. Köszönöm figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a kormány nevében megadom a szót Tarzoltán miniszter úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Izgalmas látni, ahogy a demokrácia működése megremegteti önöket. És önök is, illetve a Mi Hazánk képviselő csoportja is valahogy jobban vonzódik a rendeleti kormányzás, a parlament nélküli működés felé, vagy irányába, amikor olyan szépen minden egyben ment, mert eldöntötte valaki valahol, nem voltak viták, nem szólalt bele a civil világ, nem szólaltak meg az emberek az országban, nem születtek cikkek, mert nem lehetett kérdezni. Ez egy ilyen dolog, a demokrácia az így történik, hogy vannak vélemények, vannak ellenvélemények, vannak emberek, akik nem értenek egyet, vannak csoportok, akik nem értenek egyet. Államtitkár asszony, Tompenikő államtitkár asszony szerintem nagyon világosan válaszolt önnek tegnap, de próbálom újra picit más oldalról, és igyekszem lassabban beszélve elmondani. Az önök kormánya az elmúlt 16 év alatt teljesen lezüllesztette a magyar médiát. Ha elmenne Fennyánban, akkor ott is azt mondják, hogy na ez, ami itt történt Magyarországon az elmúlt 16 esztendőben, ez tényleg kívánásra való. Mostohán bántak önök Ady Endre Kosztolányi hagyatékával és az teljes sajtóval. Lapok zártak be a kezük alatt, a miniszterelnökük pedig nem egyszer poloskáknak nevezte a magyar újságírókat. Most pedig, felébredve nem is tudom milyen álmukból, eljátszák, hogy önök aggódnak a szabad sajtóért. Ön tegnap azt is kifogásolta, hogy a közmédia jelenleg felügyelet nélkül működik, és ezt ma is megismételte. Teljesen megértem, hogy ez frusztráló önöknek, hiszen láttuk évekig, hogy milyen felügyeletet látnak szívesen a közmédia felett. Jól mutatták ezt azok a nemrégiben az MTI-ből kiszivárgott dokumentumok is, amelyek azt bizonyítják, hogy az önök kormánya politikai kézi vezérléssel irányította és cenzúrázta a magyar közmédiát. Az a közmédia, amely a társadalmat, nem pedig a fideszes politikusokat kell, hogy szolgálja. Akkor nem emlékszem, hogy aggódott volna ön, vagy bármelyik képviselő társa a közmédia sorsáért és működéséért. Azért a közmédiáért, amelyet önök, a Fidesz-KDNP kormány politikai szócsőként háborúval riogatásra, gyűlöletkeltésre használtak, és teljes mértékben lejáratták a közmédiát. Hatalmas kárt tettek önök a közmédia működésében, és a közmédia által a teljes magyar társadalom lelkében. Nagyon furcsa hallani azt is, hogy a parlamenti szokásjog felrúgását említik, pont önök, akiknek egykori kormánypártja sem a 2011-es alaptörvény elfogadásakor, sem semmilyen döntésnél, még egyszer mondom, semmilyen döntésnél nem vonták be sem az ellenzéki képviselőket, sem a magyar embereket a folyamatokba. Ezzel szemben a mi kormányzásunk alatt például a közmédia esetében is előremutató egyeztetések zajlottak és zajlanak most is a szakmai szervezetekkel, és hamarosan indul a teljesen nyilvános társadalmi egyeztetés is. Még egyszer szeretném tisztázni önnek a sok-sok csúsztatás mellett a közmédia átalakításának folyamatát is, bár Hadd jelezzem, képviselő úr, hogy rossz helyen kopogtat, hogyha ezt a kormányon kéri számon, hiszen a Művelődési Bizottsághoz kellene fordulnia ezekkel az észrevételekkel. Ellentétben az önök időszakával a kormánynak nincsen ilyen formán beleszólás abba, hogy pontosan mi és hogyan történik. A parlamenti frakciókra tartozik az ügy, de azért elmondom szépen lassan. Tehát a közmédiában ideglenes vezetés van, ameddig nem áll fel a független közmédia testület. Ez a testület írja majd ki a pályázatot a vezérigazgatói pozícióra, a közmédia és az abból kiválasztott, kivett, önálló hírügynökségként működő MTI élére. Ezután el fogja foglalni a vezetés a végleges helyét. A független közmédia testület jelölési folyamatával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a közszolgálati tanács saját hatásköre. Tehát nem a kormányi, a közszolgálati tanács hatásköre. A kormánynak tehát nem volt és nincs beleszólása. Ez is egy ilyen demokratikus dolog, nehéz, de hát ez ilyen. A közszolgálati tanács jelöltjeit a Művelődési Bizottság előtt meg kell hallgatni. Ezt a Tisza frakció kérésére elhalasztották, mert a frakció, ez is szokatlan nyilván, szeretné megismerni a jelölő szervezetek álláspontját. Teljesen korrekt és jogszerű módon. Megfontolják, és ez alapján szeretnének majd dönteni. Ami pedig a Művelődési Bizottság szerda ülését illeti, abban bízom, abban reménykedem, hogy a legközelebb önök is egy olyan jelöltet fognak tudni adni, akik az emberek szolgálatára és a közmédia szabadságára jövőben felügyelni tud. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Napi rendelőti felszólalása jelentkezett Palóc Andrea Fidesz képviselője. Válság felé sodródunk. Mit mutatnak a gazdasági adatok címmel? Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A gazdaságban most 3 oldalról érkezik ugyanaz üzenet. A családok várakozásai romlanak, a vállalkozások elhalasztják a beruházásokat, a befektetők pedig óvatosabban adják oda a pénzt az államnak. De mindhárom a bizalomról szól. A GKI legfrissebb felmérése szerint augusztusban a fogyasztói bizalmi index csak nem 4%-kal csökkent. Az ország következő egyéves gazdasági helyzetének megítélése viszont 9 ponttal romlott, és a háztartásuk saját pénzügyi kilátásai is kedvezőtlenebbé váltak. A családok tehát már kevésbé bíznak a javulásban. A vállalatok nem csak egy kérdőívem, hanem a saját pénzükkel is szavaznak. Aki bízik a jövőben, remélem ebben mindenki egyetért, a vállalatok részéről az például gépet vásárol, kapacitást bővít, vagy munkahelyet teremt. Aki bizonytalan, az viszont kivár. Nos, a KSH szerint a beruházások volumene a második negyedévben több mint 9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, és 4,3%-kal az előző negyedévhez képest. Itt különösen érdekes, hogy a feldolgozóipar volt a legnagyobb visszahúzó erő, de a költségvetési szervezetek is ott voltak a top visszaesők között. És ez nem véletlen. A Tisza kormány nem ellensúlyozza a bizonytalanságot állami fejlesztésekkel és gyors döntésekkel. Miközben az állami beruházások is csökkennek, a vállalkozások finanszírozását megdrágították. Az új szerződéseknél ugyanis megszüntették a likviditású célú Széchenyi hitelek fix 3%-os kamatát, és a 3 havi buborhoz kötötték mindezt, amely a döntéskor 5,89% volt, tehát majdnem kétszer olyan magas. Ez nagyjából mint egy 1,5 millió forintos többletterhet jelent, például egy 100 millió forintos kerethitelnél éves szinten. Amit látunk tehát, kevesebb állami megrendelés, nagyobb bizonytalanság és összességében drágább hitelezés, így hát felismerül bennünk a kérdés, miért is ruháznának be. De, hogyha körülnézünk, a pénzpiacok is egyre inkább óvatosabbak. A legutóbbi AKK aukción tegnap volt, és kevésbé kapott itt a házban sajnos figyelmet. Azt látjuk, hogy a 15 éves kötvény átlag hozama 5,60%-ra emelkedett, tehát jelentős mértékben a követ az előző aukció fölé. A piac tehát, fordítsuk le az egészet magyarra, drágában finanszírozza az állam hiteleit, drágában ad pénzt a magyar kormánynak. A következmény viszont, ha körültekintünk, itt nem áll meg, az építőiparban is látható. Júniusban a teljesítmény éves alapon 5%-kal csökkent, és az új szerződések volumene 41,9%-kal marad el. 41,9%-a megdöbbentő adatok. Kevesebb munka, magasabb költségek, ezt látják sajnos az építőiparban. Viszont amiről eddig beszéltem, az mind-mind statisztika. De a statisztikai adatok a gyárkapuknál válnak valósággá. Tószegen bezárt a kerékpárgyár, 483 munkahely. Bonyhádon felszámolás alá került a Zománc gyár. 150 dolgozó van bizonytalan helyzetben. Ez már így együtt 600 család. Két gyár, 600 család megélhetés nélkül. És közben, ahogy itt tegnap elhangzott a házban, nincs foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára a minisztériumnak. És hogyha tovább megyünk, dízelár. Engem itt minden héten kinevetnek, amikor a dízelt szóba hoztam eddig. 677 forinton van jelenleg az átlagár, ez 62 forinttal magasabb, mint a korábbi védett ár. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mondjuk 10.000 litert használ egy cég, az havonta több mint 660.000 forint többletköltség számukra. És a családok számlái is emelkednek folyamatosan. A telefon és az internet szolgáltatások csak júliusban 7%-kal kerültek többe. A legtöbb bank több mint 4%-kal emelt költségeket, de van egyes szolgáltatók, ahol 8% feletti díjemelések vannak, és hát megindult a lakásbiztosítások elhalasztott indexálása is. Egy átlagos családnál, hogyha van mondjuk mobiltelefonőfizetés is, lakásbiztosítás is, és otthon internet is, ez több 10.000 forintos többletkiadást jelent. És a reálkeresetek. Nos, a reálkeresetekkel kapcsolatban megdöbbentő adat érkezett. 5 éve nem volt rá példa, hogy ennyire lassulnak a reálkeresetek növekedése. Májusról júniusra azt látni, hogy 7,1%-ra mérséklődött a korábbi 8,7%-ről. Még egyszer mondom, 5 évvel ezelőtt nem láttunk ennyire lassuló folyamatot. És közben a minimálbért keresők nem tudják, mire számítsanak. A miniszterelnök azt ígérte neki 2024-ben, hogy duplájára emeli a minimálbért, most pedig még a két szemjegyű sem látszik elérhetőnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. És tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki szólni. Parancsoljon, pénzügyminiszter úr, öné a szó 5 perces időkeretben.
4: Elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Ha van valami, ami valóban a válság felé sodorta Magyarországot, az a felelőtlen, pazarló és a valóságtól teljesen elszakadt gazdaságpolitika, amelyet az előző kormány másfél évtizeden át folytatott, és aminek örökségét idén tavasszal hátrahagyta. Amikor képviselő úr a válságról beszél, érdemes először tisztázni a tényeket. Bár a költségvetésről külön részletesen nem beszélt, de azért azt gondolom, érdemes innen elindulni. Az első negyedéves, már véglegesnek számító, eredményszemléletű államháztartási hiány 9% volt. Ezt kell szembeállítani és összehasonlítani azzal a 3,7%-os értékkel, ami a költségvetési törvényben szerepel. Január-áprilisban, az év első 4 hónapjában, amikor mi képviselő úr az államháztartásért felelős minisztérium politikai vezetője volt, 3850 milliárd forint volt a pénzforgalmi hiány, míg az elmúlt 3 hónapban, mióta minisztérium irányítását átvettem, 992 milliárd forint többlet volt. 3850 milliárd forint hiány, és 992 milliárd forint többlet. De rengeteg más adat is elhangzott. Szóba került itt a bizalom. Szóba került az, hogy mit gondolnak a befektetők és a vállalatok az új kormány gazdaságpolitikájáról. Emlékeztetni szeretném arra, hogy márciust követően közel 2%-kal csökkentek az állampapírhozamok, korábban Románia szintjén mozgott hosszú időn át ez a hozam, ami az állami költségvetés és a gazdaságpolitika kockázati megítélését tükrözte, ez ma alacsonyabb, mint a lengyel állampapírhozamok, és megközelítette az Egyesült Államok hasonló futamidei hosszú hozamait. Tehát az, amit ön idézett, az ahhoz képest kell megfigyelni, hogy valóban a nemzetközi hatása 5,5% körülre visszaemelkedtek, némi emelkedés volt az elmúlt hetekben, de ma az Egyesült Államok tudja itt finanszírozni magát ebbe a nemzetközi helyzetbe. A gazdaság sokkal nehezebb ezt 100 nap alatt megváltoztatni, és az idézett adatok is részben még ugye a második negyedévre vonatkoznak, tehát nyilvánvalóan csodákat nem lehet művelni attól, hogy egy kormányváltás történik. De azért szeretném kiemelni, hogy a második negyedéves GDP növekedés 1,7% növekedés volt. 2023 és 2025 három éve alatt együttesen kumulálta 0,7%, ennek kevesebb, mint fele volt a gazdasági növekedés. De beszéljünk akkor külön a vállalatokról. Júniusban az ipari termelés 10,1%-kal növekedett. Tehát erre azt mondani, hogy elvesztették a perspektívát a vállalatok, és nem látják a lehetőséget a magyar gazdaságban, én azt gondolom, hogy erős csúsztatás. És végül hadd mondjak két szót az üzemanyagáról. Valóban itt nagyon kedvezőtlen nemzetközi hatások vannak, ez a magyar kormány és a magyar gazdaság hatókörén kívül van. De amit fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy az üzemanyagárak mind a benzin, mind a dízel esetében 30 forinttal alacsonyabbak, mint a környező országokban, és most nem Ausztriára gondolok, hanem Szlovákiára, Romániára, Horvátországra. Tehát én azt gondolom, ilyen körülmények között ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében. Szóval összességében azt szeretném mondani, hogy az előző kormány másfél évtizedes dúlásának következményeit nem tudjuk. Valóban nem tudtuk pár hónap alatt felszámolni, de már most világos, hogy hosszú idő után végre gondos és felelős kezekbe kerültek hazánk pénzügyei, és ez nem a válságba, hanem a válságból a stabilitásba vezető irány, mi pedig már megtettük az első lépéseket ezen az úton. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Schumer Orsolya, a Tisza képviselője. Mi volt a kegyelem ára címmel? Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
5: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Novák Katalin 2023-ban Ferenc pápa látogatásának alkalmából köztársasági elnöki kegyelemben részesítette K. Endrét. Tudnunk sem kellene erről az ügyről, de ez lett a casus belli, a 16 éven át teljhatalmat élvező Fidesz-KDNP kormányok bukásának kovásza. V. János, akinek személyesen Orbán Viktor kampányolt a 2002-es önkormányzati választáson, a bicskei gyermekotthon igazgatója volt. Éveken keresztül érkeztek ellene feljelentések kiskorú gondozottak szexuális bántalmazásának vádjával, amelyekről ombudsmani jelentés is készült. Ennek ellenére Szentkirályi Alexandrától 2015-ben fővárosi díjat vehetett át, 2016-ban pedig állami kitüntetésben részesült, aminek előterjesztője maga Orbán Viktor volt, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere javaslatára. A hatalmi helyzetével visszaélve a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekeket bántalmazó V. János a sorozatos jelzések ellenére nem csak benne maradhatott a gyermekvédelmi rendszerben, de rangos elismerésben is részesülhetett. Egyik áldozatának öngyilkossága után még az állami kitüntetés évében megindult ellene a hatósági eljárás. 2019-ben legalább 10 kiskorú fiú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekért V. János 8 év fegyházbüntetést kapott. K. Endre, aki helyettesként dolgozott az intézményben, V. János ügyeit a túlélők megfélemlítésével, pszichés nyomásgyakorlással próbálta eltusolni, amiért 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélték. Mellékbüntetésként pedig 5 évre eltiltották a foglalkozásától és a közügyek gyakorlásától. Novák Katalin azonban 2 év elteltével köztársasági elnöki kegyelemben részesítette K. Endrét. Ezzel a tettével egy olyan tabut döntött le a magát kereszténynek, gyermek és családbarátnak hazudó politikai elit legfőbb közjogi méltósága, amit már nem tűrt el a társadalom. K. Endre a kegyelem pillanatában már nem egy zárt intézetben, hanem otthonában töltötte a büntetését, és semmi elfogadható indok nem volt arra, hogy ennél nagyobb mértékű enyhítésben részesüljön. A döntés következtében azonban lehetőséget kapott a hivatása újbóli gyakorlására, felkereshette a V. János által bántalmazottakat, és a református egyház bicskei gyülekezetének presbiterévé válhatott. Novák Katalin minden ismert tanácsadói vélemény ellenére részesítette kegyelemben K. Endrét, és azóta sem adott magyarázatot arra, hogy miért döntött így. Balogh Zoltán vállalta magára a döntés felelősségét, de erre nem volt hatásköre, így ez a vállalás inkább csak újabb kérdéseket vet fel. Novák Katalin cserben hagyta a bicskei túlélőket, lejáratta a köztársasági elnöki méltóságot és az elnöki kegyelem intézményét. Hivatalukról ugyan mindketten lemondtak, Balogh Zoltán azonban megtartotta református püspöki rangját. A botrány kirobbanását követően a kormányzat felelőtlen kommunikációja mélységes és gyalázatos sebeket ejtett. Ez soha többé nem fordulhat elő. A kegyelmi ügy a magyar közélet legsötétebb és legszégyenletesebb foltja, ami jócskán túlmutat önmagán. Megmutatja a Fidesz-KDNP politikai elit embertelenségét, álszentségét és gátlástalanságát, az évek hosszú során át mindent átható politikai beavatkozást és a szakmaiság háttérbeszorítását, valamint az állam és az egyház egészségtelen összefonódását. Ki kell derítenünk, hogy mi volt a kegyelem ára. A bántalmazott bicskei gyermekek, a gyermekvédelemben dolgozó elhivatott szakemberek és a végső soron a teljes magyar társadalom megérdemli, hogy válaszokat kapjunk a nyitott kérdésekre, megtaláljuk a felelősöket, és a vonatkozó jogszabályok módosításával megakadályozzuk, hogy ilyesmi újra előfordulhasson. A Vizsgálóbizottság 2026. szeptember 2-án tartja alakuló ülését. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő asszony, most a kormány nevében megadom a szót Bódis Péter államtitkár úrnak, 5 perces időkeretben parancsolja.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt országgyűlés, tisztelt frakcióvezető helyettes asszony. A kegyelmi botrányról rengeteget beszéltünk, mégis ma is meglepődök, hiszen amikor ez a szó, hogy kegyelmi botrány szóba kerül, láttuk a reakciót a Fidesz-KDNP soraiból, mindenki szinte felállt, kivonult, aki pedig itt van, szemlesütve telefonozik, és nem tartja a szemkontaktot egy-két kivétellel kapcsolatban. Én azzal egészíteném ki a frakcióvezető asszonynak az elmondottakat, hogy ez volt az a pillanat, amikor az előző kormány erkölcsileg is megbukott. És szeretnék egy kicsit erről az erkölcsi dologról beszélni. Ugye a miniszterelnök úr a napirendelőti felszólásában említette azt, hogy a Tisza kormány jelenleg is milyen lépéseket tesz a gyermekvédelem ügyében. Kártérítési alapot hoztunk létre, gyermekvédelmi rendszer teljes átvilágítása megkezdődött, és a másik ilyen eredmény az, hogy végre megkezdheti munkáját. Ez a vizsgálóbizottság a parlamentben, én a vizsgálóbizottságnak a munkájához sok sikert kívánok. Ami történt a kegyelmi botrány kirobbanását követően, nem tudom, hogy mennyien emlékszünk rá, hogy az Orbán kormány hogyan próbálta megóvni a gyermekeket. 2024-ben az alaptörvény 13. módosítását hozták be ide nyáron a parlamentbe, ami azt jelentette, hogy a köztársaság elnök kegyelmi jogkörének korlátozásáról döntöttek. Ez azt jelentette, hogy alaptörvény szinten korlátozták a köztársaság elnöknek a kegyelmi jogkör gyakorlását. Magyarul pedofil bűnözőknek vagy bűnsegédeknek nem adhat kegyelmet. Nekem ezzel akkor még civilként számos kérdés volt és problémáim. olyan erkölcsi és morális minimummal nem rendelkezett ez a kormány, hogy ezt alaptörvényi szinten feketén-fehéren le kellett írni, hogy ilyen ne történjen meg. Kell, hogy rendelkezzünk egy olyan erkölcsi minimummal, ami az írott jogszabályon felül is áll, és nem teszünk ilyet. Én az alakuló ülést követően többször is naívan azt gondoltam, hogy ez az erkölcsi és morális minimum visszatér a Fidesz-KDNP frakcióba, hogyha ellenzékben ülnek. Az alakuló ülést követően mindannyian láthattuk, hogy naív voltam. Nem, azóta is folyamatosan, hétről hétre, hétfőnként, keddenként állandóan hazudnak. A második eset, amikor naív voltam, azt gondoltam, hogy ha Lázár János és Szijjártó Péter a volt kormány legerkölcstelenebb tagjai a választóikat cserben hagyva lemondanak a képviselői mandátumukról, majd a helyükre beülő új Fidesz-KDNP-s képviselők esetleg meghozzák ezt az erkölcsi és morális minimumot a frakcióba. Egy óráig tudtam ebben hinni, egyetlen óráig, amikor itt álltak, és egy előre elmondott, három részre tagolt mondatot nem tudtak elmondani, és nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy kimentek itt az ajtón, és azonnal szembe hazudtak mindenkinek. Ez a probléma. És jól mondja az angol, hogy fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, de ma egy szikrát kaptam, láttam a fényt az alagút végén, hogy közösen meg tudtunk emlékezni Mohács őseiről, úgyhogy én Bóka frakcióvezető úrnak, bár most is vigyorog, tennék egy javaslatot. Megfigyeltem frakcióvezető úr, hogy minden egyes beszédét egy viccel nyitja. Vicceskedik. Szekunder szégyenérzetem van tőle, de nem baj. Én javasolnék önnek valamit. Kullogjanak haza, és a következő parlamenti ülésen azzal kezdje, hogy beszámol nekünk, hogy Novák Katalin és a volt frakciótársai és a volt kormánytagok mit számoltak be a kegyelmi ügyről. Miért adott kegyelmet Novák Katalin? Ezzel kezdje a következő beszédet. Még egy utolsó gondolatot engedjenek meg, még egy utolsó gondolatot, hogyha megengednek, hogy a bizottság munkájához jó kívánságokat is tegyek. Nézzenek körbe a Tisza frakción. Elmondom, hogy én mit látok. Az ország legkülönbözőbb pontjairól jöttünk, a legkülönbözőbb szakmákban voltunk eddig, mégis van egy olyan közös erkölcsi és morális minimumunk, ami minket összetart, és ezt az egységet ma ismét meg fogjuk mutatni, mert számunkra a gyermekek védelme a legfontosabb. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének titkos szavazással történő megválasztása. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy figyeljenek a folyamatra és vegyék komolyan a parlament működését. Megvárom, amíg kivonulnak. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy megfelelő méltósággal várjanak önök is és türelemmel. Hamarosan folytatjuk a parlament működését. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket, Unger Anna Rózát és dr. Tasnádi Katalint, valamint családtagjaikat, az országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, vendégeinket, akik részt vesznek ülésünkön.

0: Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Esper 554-es számú javaslatában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló 2026 évi 34-es számú törvény 15. szakasz 1-es bekezdése alapján Unger Anna Rózát 2026. szeptember 1-jei hatállyal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé, valamint dr. Tasnádi Katalint 2026. szeptember 1-jei hatállyal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettesévé javasolja megválasztani. A bizottság javaslatát, valamint a jelöltek életrajzát képviselőtársaim a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnökhelyettesét az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választja meg. Az országgyűlési törvény alapján a szavazás titkos. Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás menete a következő. A képviselők az Országház alsóházi ülésterminek Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat, a nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból ABC sorrendben 4 csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál 2 darab szavazólapot, továbbá 1 borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazás során szavazófülkét is igénybe lehet venni. Kérem önöket, hogy a szavazólapon az igen, nem, illetve tartózkodom rovatba helyezzék el jelölésüket. Most felkérem Varga Gábor jegyzőurat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait, képviselőtársaimat pedig arra kérem, hogy a helyükön hallgassák végig ezt.
1: Tisztelt Országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, neve melletti igen, nem vagy tartózkodom négyzetben elhelyezett 2 egymást metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve hogyan szavazott. Semmi is az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegzőlenyomat, illetve ha a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és helyébe új lapot adnak ki.
0: Köszönöm szépen a jegyző úr ismertetését. Tisztelt Országgyűlés! A szavazási idő alatt az alsóházi ülésterem folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatok leadására 30 perc áll rendelkezésre. Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat, pillanat türelmet kérek, a titkos szavazás eredményének ismertetésére várhatóan 60 percen belül, azaz 12 óra 34-kor kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, a titkos szavazást elrendelem.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a jegyzőkből álló szavazatszámláló testület befejezte munkáját. Megállapította, hogy a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Most ismertettem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 146 képviselő vette fel a szavazólapot. Unger Anna Róza személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 146 képviselő adta. Szavazatok száma 1. Érvényes szavazatok száma 145, ebből igen szavazatok száma 137. Nem szavazatok száma 7. Tartózkodom szavazatok száma pedig 1 darab volt. Ezek alapján az Országgyűlés Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé megválasztotta.

Dr. Tasnádi Katalin személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 146 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazatok száma 1. Érvényes szavazatok száma 145. Ebből igen szavazatok száma 139. Nem szavazatok száma 6. Tartózkodom szavazás nem volt. Ezek alapján az országgyűlés dr. Tasnádi Katalint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettesévé megválasztotta.

0: Tisztelt Országgyűlés! Most az ünnepies eskütételek és az esküokmányok aláírása következik. Felkérem Unger Anna Rózát és dr. Tasnádi Katalint, hogy fáradjanak együtt az ülésterem közepére, és tegyék le esküjüket.
1: Mm-hmm.

0: Felkérem Néher András jegyző urat, hogy külön-külön olvassa elő az esküszövegeket, a tisztelt országgyűlést pedig kérem, hogy felállva hallgassák meg azokat. Először a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének eskütétele következik.
1: Én,
2: Unger Anna Róza.
1: Fogadom.
2: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
1: Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatali elnöki tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom.
2: Isten engem úgy segélyed.
0: Országgyűlés, most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettesének eskütétele következik.
1: Én,
2: dr. Tasnádi Katalin.
1: Fogadom.
2: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
1: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatali Nyomozati Elnök helyettesi tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom.
2: Isten engem úgy segéljen.
0: Tisztelt országgyűlés, most az esküokmányok aláírására kerül sor.

Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott tisztségviselőket pedig kérem, hogy kézjegyükkel lássák el azokat.

Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak Unger Anna Rózának és dr. Tasnádi Katalinnak megválasztásukhoz. Eredményes munkát és sok sikert kívánok! Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm együttműködésüket, az elnöklést átadom Kőszegi Krisztián alelnök úrnak, most pedig 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés! Az összevont vitával folytatjuk a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény módosításáról szóló előterjesztés kivételes eljárásban történő összevont vitája. A kormány előterjesztés T/504. Számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! Először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy nyitó beszédére, a vitában történő további felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll a rendelkezésére. Megadom a szót Kálmán András pénzügyminiszter úrnak, parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! A kormány 2026. augusztus 17-én nyújtotta be az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127-es törvény módosításáról szóló T/504-es számú törvényjavaslatot, amely a tűzifa áfa kulcsának csökkentéséről rendelkezik. Tisztelt Ház! Hitünk szerint a kormány egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen a rászorulókon. Ezért vezettük be az iskolakezdési támogatást, ezért töröltük el a vényköteles gyógyszerek áfáját 2026. szeptember 1-től, és ezért nyújtottuk be azt a törvényjavaslatot is, ami most önök előtt áll. A tűzifa áfájának radikális csökkentésével azokat támogathatjuk a leginkább, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Kérem, hogy álljanak önök is a kormány mellé, és tegyük együtt a rászoruló magyar családokért. Tisztelt képviselőtársak! Azokban a napokban és hetekben, amikor az egész ország a hőhullámra, az aszályhelyzetre és a Duna vízszintjének változására figyel, valószínűleg ritkábban jutnak eszünkben a hideg, késő őszi esték vagy a fagyos téli reggelek. Pedig higgyék el, tisztelt képviselőtársaim, sok honfitársunk már jóval a fűtési szezon kezdete előtt amiatt kénytelen

0: Ferenc egyik fő büszkesége volt, vajmi keveset segített azoknak, akik fával gondoskodnak otthonaik melegéről. Nemrég a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése kapcsán már beszéltem arról a tisztelt ház előtt, hogy a kormánynak feladata munkájában tükrözni azt a szemléletet, amit a Tisza párt a választási kampányban is, és azóta is következetesen képviselt, a magyar emberek számíthatnak egymásra, és joggal számítanak a kormányukra is. Ebbéli hitem azóta sem változott. A magyar emberek bizalmával élnénk vissza, ha nem tennénk lépéseket azon honfitársaink helyzetének javítása érdekében, akiknek télről télre visszatérő gondot okoz a tűzifa által nyújtott biztonság megteremtése. Tisztelt képviselőtársaim! A kormány által benyújtott javaslat a tűzifa értékesítés után felszámítandó áfa mértékét szeptember 15-től az eddigi 27%-ról 5%-ra csökkenti. Az intézkedéssel végre hozzáférhetőbbé tehetjük az érintett termékeket a szociálisan rászoruló háztartások számára, és azon 1,5 millió magyar honfitársunkat is hatékonyan támogathatjuk, akik számára a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi komoly segítséget. Mindezek fényében kérem Önöket, hogy igen szavazataikkal támogassák a törvényjavaslatot, és járuljanak hozzá a rászoruló családok biztonságának megteremtéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság a tegnapi napon, azaz 2026. augusztus 27. napján tartott ülésén kivételes eljárásban részletes vitát folytatott le az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi 127-es törvény módosításáról szóló TPER 504 számú törvényjavaslatról. Az általános forgalmi adóról szóló törvénymódosítás célja, hogy csökkentse a tűzifa értékesítésére alkalmazandó általános forgalmi adó mértékét 27%-ról 5%-ra. A törvényjavaslathoz sem képviselői módosítójavaslat, sem bizottsági saját szándék nem került benyújtásra. Jelenleg Magyarországon több százezer család fűt tűzifával, de akár milliós nagyságrendű is lehet az érintett állampolgárok köre. A jogszabályt előterjesztő pénzügyminisztérium képviseletében Kövesdi Attila államtitkár úr számolt be arról, hogy a költségvetésre jelen döntésnek a hatása jelentős, 2026 évre 15-17 milliárd forint, 2026 évre pedig 23-26 milliárd forint lesz. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az összegző jelentést a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5 és 7 bekezdése alapján egyhangulag 21 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 0 tartózkodás mellett fogadta el. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésre. Az időkereteket az ülőstermi táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Gyúk Zsoltnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Az otthon melege az a biztonság, amelyet minden családnak joga van érezni. Amikor ma a tűzifa áráról és a tűzifát használó családok terhéről beszélünk, számomra ez a kérdés személyes jelentőséggel is bír. Egy Zala megyei faluban, Gelléházán nőttem fel. Gyerekkorom meghatározó része volt a nagyszüleim otthona, ahol a cserépkályha és a sparhelt melege a biztonságot, a családot

0: és az otthon érzését jelentette. A meleg otthon pedig a hideg téli napokon mindannyiunk számára az egyik legalapvetőbb szükséglet. Tisztelt Országgyűlés! Magyarországon még mindig sok család számára a tűzifa jelenti a leginkább elérhető fűtési lehetőséget. Különösen igaz ez a vidéki településeken, ahol sok régebbi családházban ma is fával fűtenek. Ezeknek a családoknak a téli tüzelő beszerzése jelentős anyagi kiadást jelent. Éppen ezért terjesztettük az Országgyűlés elé ezt a TPER 504 számú, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat célja egyszerű. A tűzifa értékesítésére vonatkozó általános forgalmi adó mértékének 27%-ról 5%-ra történő csökkentése. Milyen jogszabályi változás jelent ez? Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127-es törvény, vagyis az ÁFA törvény 82-es paragrafus első bekezdése szerint az általános adó mértéke az adó alapjának 27%-a. A 82-es paragrafus 2-es bekezdése alapján az adó mértéke 5%, az adó alapjának azon termékek és szolgáltatások esetében, amelyeket a törvény 3-as számú melléklete felsorol. A most benyújtott törvényjavaslat ezt a mellékletet egészíti ki. A javaslat szerint az ÁFA törvény 3-as számú melléklete az új 61-es és 62-es sorral egészül ki, mely kiterjed a tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formára, illetve a fűtési célú fűrészpor és fahulladék és maradék pellet, briketre is. A törvényjavaslat az elfogadása esetén 2026. szeptember 15-én lép hatályba. Tisztelt képviselőtársaim! A TPER 504 számú törvényjavaslat a jogszabály nyelvén az adómérték változás, a családok mindennapjaiban viszont forintokat jelent. Nézzük meg, hogy mennyit is jelent ez a jogszabálymódosítás egy háztartás számára. Egy átlagos 100 négyzetméteres családi ház reális éves felhasználása száraz kemény fából kb. 12-16 erdei köbméter. A fogyasztás természetesen családonként és házanként eltérő is lehet, befolyásolja az épület mérete és állapota, a fűtési rendszer hatásfoka, a tűzifa nedvesség tartalma és a fűtési szokás is. Az állami tulajdonú Zala Erdő ZRT 2026. május 1-től érvényes lakossági tűzifa erjedzék alapján a 2-4 méteres tűzifa ára közel 32.000 forint erdély köbméterenként és bruttó áron. A törvény módosítás elfogadás esetén ez az ár 5.500 forinttal 26.500 forintra csökken. Ez azt jelenti, hogy egy háztartás megtakarítása 12 erdei köbméteres éves mennyiségnél 66.000 forint, 14 erdei köbméteres éves mennyiségnél 77.000 forint, és 16 erdei köbméteres éves mennyiségnél pedig 88.000 forint. A hasított tűzifa vásárlása esetén a megtakarítás pedig a 110.000 forintot is meghaladhatja. Ez az összeg egy család életében komoly segítséget jelent, amelyet lehet élelmiszerre, gyógyszerre, ruházatra, vagy a háztartás egyéb kiadásaira fordítani, vagy egyszerűen biztonságot adhat egy olyan családnak, amely számára minden hónap fokozott anyagi tervezést igényel. Tisztelt Országgyűlés! Gellénházán, a nagyszüleim cserépkályhelye mellett gyerekként természetes volt számomra a meleg otthon. Akkor még csak azt éreztem, hogy jó hazatérni, jó együtt lenni, jó a cserépkályha mellett ülni. Ma már képviselőként azt is látom, hogy ennek a melegnek sok család számára komoly ára van. Éppen ezért fontos, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek a családok számára érzékelhető segítséget jelentenek. Támogassuk a tűzifával fűtő családokat, és tegyük elérhetőbbé számukra az otthon melegét. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a TPER 504 számú törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Kohn Zsófiának, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő asszony.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Ahogy a parlamenti ciklus elején jeleztük, minden olyan javaslatot támogatni fogunk, amely a magyar embereket segíti, és ha kell, akkor jobbító szándékkal javaslatokat teszünk. Azt gondolom, ezt az elején már érdemes leszögezni, hogy a Fidesz frakció természetesen ezt a javaslatot támogatni fogja. Ettől függetlenül vannak kérdéseink, amelyek azt gondolom, hogy fontosak, hogy elhangozzanak ebben a vitában, hiszen minden áfa csökkentésnél az a legfontosabb kérdés, hogy a segítség valóban azokhoz jut el, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, illetve hogyan lehet a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb segítséget adni. A törvényjavaslat szerint 2026. szeptember 15-től a tűzifa és bizonyos fűtési célú faanyagok általános forgalmi adója 27%-ról 5%-ra csökkenne. Azt a célkitűzést, hogy a fával fűtő emberek kevesebbet fizessenek a tűzifáért, természetesen támogatjuk. Ugyanakkor érdemes megnézni, hogy a tervezett intézkedés milyen tényleges segítséget jelent majd a magyar családoknak. Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a nehezebb helyzetű családok segítése már a 2010-ben megalakult kormány számára is kiemelt célkitűzésé vált. Magyarországon 2011-ben a Fidesz-KDNP kormány vezette be a szociális tüzelőanyag programot, amely kifejezetten a nehéz helyzetben élő családokat, időseket és más rászorulókat segíti a téli fűtésben. A program akkor 800 millió forinttal indult, 2012-ben 1 milliárdra, 2013-ban pedig a duplájára, 2 milliárd forintra nőtt, 2019-től pedig évente 5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elmúlt másfél évtizedben így több mint 58 milliárd forintot fordított a Fidesz-KDNP vezette kormány, illetve a kormányok erre a célra. Ugyanakkor azt látni kell, hogy amikor rendkívüli téli fűtési helyzet volt, akkor még ezen felül plusz támogatást biztosítottunk, ez is benne van az 58 milliárd forintba, ilyen volt 2017-ben, 2018-ban, vagy most a legutóbbi téli időszak az egy krízis helyzet volt, amikor 4 milliárd forinttal tudtunk segíteni, és a mostani időszakot tekintve is természetesen az 5 milliárd forintos kerettel számoltunk, hiszen korrekció mindig lehetséges a költségvetésben, és korábban is volt arra példa, hogyha téli időszakban kellett, akkor további támogatást adtunk a rászoruló családok számára, illetve még a mostani krízis tűzifa programba fontos azt is kiemelni, hogy nem csak az 5000 fő alatti települések tudtak ebbe a programba bekapcsolódni, hanem minden falu, minden város, illetve minden budapesti kerületi önkormányzat is tudott segítséget kérni. Szerintem mindenki emlékszik arra, hogy az előző téli időszak az tényleg rendkívüli és nagyon-nagyon hideg volt. Az elmúlt 15 év során évente mintegy 180-200 ezer háztartás részesülhetett támogatásban, a programban több mint 2300 települési önkormányzat vett részt. A program egyébként a szociális szakemberekkel történt egyeztetés után tudatosan úgy lett kialakítva, hogy a segítség természetben jusson el az érintettekhez. Az önkormányzatok tűzifát, kisebb részben pedig barna kőszenet vásárolnak, majd azt a helyben meghatározott szociális szempontok alapján osztják ki a segítségre szoruló embereknek. A 2025-ös adatok jól mutatják a program nagyságrendjét. A tavalyi évben 2358 önkormányzat kapott támogatást, közülük 2198 önkormányzat több mint 170 ezer erdei köbméter tűzifát vásárolhatott, további 160 önkormányzat pedig több mint 65 ezer mázsa barna kőszenet. A program fontos előnye, hogy célzottan, kifejezetten a segítségre szoruló embereket segíti. A tűzifa áfa csökkentése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ettől automatikusan ugyanennyivel csökkenne a tűzifa fogyasztói ára. Az áfa mérséklése ugyan valóban lehetőséget teremt az árcsökkentésre, de a tapasztalatok szerint, hiszen a Fidesz-KDNP kormány is számtalan, valóban jelentős áfa csökkentést hajtott végre, elég csak a hús vagy tejtermékekre gondolni, nem garantálja, hogy a teljes különbözet megjelenik a vásárlóknál. Sok esetben ugyanis a termék értékesítője fenntartja az áru korábban meghatározott bruttó értékesítési árát, így alacsonyabb adókulcs mellett magasabb bevételre tesz szert, míg a magánszemély vásárlóként nem érzi az áfa csökkentés előnyeit. Éppen ezért a Fidesz frakció javasolja, hogy az állami tulajdonú 22 erdészeti társaságnál a Tisza kormány rendelje el a rögzített vagy maximalizált árbevezetését. A tűzifa esetében úgy tudom, hogy a Törvényalkotási Bizottság ülésén államtitkár úr már jelezte is, hogy tárgyalnak erről az erdőgazdaságokkal, amelyet ma miniszterelnök úr egyébként megerősített. Természetesen fontos olyan megoldást találni, amely kizárja, hogy a cégek nagy tételben vásárolhassanak a nagyobb nyerességgel járó tovább értékesítés reményében. Fontos hangsúlyozni, hogy a Fidesz-KDNP kormány korábban ezt a lépést már megtette, hogy rögzítse az árat, tehát 2022 év végén az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletével rögzített áron határozta meg a tűzifa értékesítési árát az állami tulajdonú erdészeti társaságoknál. Azt gondolom, hogy ez egy fontos javaslat lehet, amit önök is be tudnak építeni. Itt szeretném jelezni, hogy ennek az intézkedésnek van egy hosszabb távú korlátja is. Az uniós szabályozás alapján ugyanis a tűzifára alkalmazott kedvezményes adómértékek 2030-tól már nem lesznek alkalmazhatók. Ez is amellett szól, hogy inkább a már működő és célzott támogatási rendszert érdemes megerősíteni. A korábbi kormányzati ciklusokban az volt a gyakorlat, hogy a szociális tüzelőanyag program pályázata már tavasszal elindult, a döntések pedig még a nyáron megszülettek. Tavaly április 30-a volt a pályázatok benyújtási határideje, május 30-án megszületett a döntés, június közepéig elkészültek a támogatókiratok, augusztus 1-ig pedig a támogatások is megérkeztek, így az önkormányzatok már nyáron tudtak intézkedni arról, hogy a tüzelőanyagot beszerezhessék. Mivel a 2026-os költségvetésben terveztünk természetesen az 5 milliárd forintos kerettel, ezért kérdezem pénzügyminiszter úrtól, hogy mikor jelenik meg a 26. évi pályázati kiírás. Hozzáteszem, miniszterelnök úr a mai napirend előtti felszólásában azt mondta, hogy a kormány megduplázza a szociális tűzifa keretet, sőt, később azt is hozzátette, hogy kiterjesztik ezt a 20 ezer fő alatti településekre. Ha ez így lesz, azt a Fidesz frakció természetesen támogatni fogja, de rögtön kérdezem is miniszter urat, mikortól tervezik a tűzifa keret megduplázását, illetve a 20 ezer fő alatti települések mikortól számíthatnak a programba történő bekapcsolódásra. Újra szeretném felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a szociális tüzelőanyag program 26. évi pályázati kiírását a Fidesz-KDNP kormány teljesen előkészítette, így önöknek csak meg kellett volna jelentetniük azt, az első 100 napban ez sajnos elmaradt. Ennek lehet köze ahhoz, hogy a Vidék és Település Fejlesztési Minisztériumban 100 napig nem volt területért felelős államtitkár. Tegnap bejelentették, hogy Hoffmann István lesz az önkormányzatokért felelős államtitkár, aki holnap kezdi meg a munkáját. A Fidesz frakció nevében is jó munkát kívánunk államtitkár úrnak, és bízunk benne, hogy ő mielőbb elindítja majd a szociális tüzelőanyag program 2026. évi kiírását. Ugyanis rengeteg megkeresést kapunk polgármesterektől, hiszen ők valóban aggódnak azért, hogy hogyan tudják majd ezt a programot lebonyolítani, ezért szeretnénk kérni a Tisza frakciónak, illetve a Tisza kormánynak az együttműködését abban, hogy ezt a programot mielőbb el tudják majd indítani. Azt is szeretném kiemelni, hogy sajnálatos volt azt hallani ma napirend előtt, hogy a kormány szerint egyes polgármesterek nem valódi szociális alapon segítettek, és nem gondoskodtak arról, hogy például felaprítsák a fát a településen élő idős embereknek. Mivel ebben a programban több mint 2000 önkormányzat vett részt, valóban különböző módon juttatták el ezt a segítséget, ugyanakkor arra kérem önöket, hogy ne feltételezzék általánosságban, hogy a polgármesterek ne akarnának jót a településükön élőknek, főleg egy kis településen, ahol minden gondjukkal egyébként a polgármesterhez mennek. És én azt láttam több alkalommal is, hogy egy település akár most a rendkívüli téli időszakban, az előző téli időszakban összefog, akár a helyi polgárőrséggel, a polgármester, az önkormányzat dolgozói, és igenis a szívükön viselik az idősebb honfitársainknak a sorsát, vagy a nehezebb élethelyzetben élőknek a sorsát, és mindent megtesznek azért, hogy akár ennek a programnak a keretében a tűzifát biztosítsák. Tisztelt Országgyűlés! A 2026-os évi és évelei időjárás különösen próbára tette az országot. A kemény fagyok miatt a kormány, az előző kormány a szociális tüzelőanyag programon felül is lehetővé tette, ahogy említettem, az önkormányzatok tűzifát tűzifőigénylésének a lehetőségét. 2715 település jelzett igényt, ennek eredményeként 180.517 köbméter tűzifa jutott el az igénylőkhöz. Ugyanakkor fontos arról is beszélni, hogy a tűzifa és a szociális tűzifa program vagy tüzelőanyagprogram mellett óriási segítség a magyar családoknak a rezsicsökkentés, amely 2013 óta védi a magyar családokat, a magyar háztartásokat, és akár egy energiaválság esetén, vagy egy nehéz téli időszak esetén valóban a legalacsonyabb áram- és gázdíjakat tudja biztosítani, ami Európai Unión belül is kiemelkedő. Ennek fontosságát azt gondolom, hogy a téli időszak előtt is érdemes kiemelni. Tisztelt képviselőtársaim, összességében azt szeretnénk kiemelni, hogy az ilyen javaslatokat, amelyek az embereknek a mindennapi életét valóban tudják segíteni megfelelő garanciák mellett támogatni fogjuk, és a következő javaslatokat tesszük összefoglalva. Egyrészt az állami erdészeti társaságoknál az áfa csökkentéssel együtt vezessen be a kormány kiszámítható rögzített vagy maximalizált lakossági tűzifaárat, hogy az adócsökkentés ténylegesen megjelenhessen a családi kasszákban, tehát a tűzifaára valóban csökkenjen a lakosság számára. Kérjük miniszter urat, hogy az ennek garanciáit tartalmazó részletszabályokat mielőbb alkossák meg, és hozzák majd nyilvánosságra. Mivel a Szociális Tüzelőanyagprogram 2026. évi kiírását eddig nem jelentette meg a Tisza kormány, így nem tudjuk, hogy ez a támogatás mikor és hogyan fog eljutni a leginkább rászorulókhoz, ezért kérjük, hogy minél hamarabb írják ki a 2026. évi pályázatokat, hogy a korábban jól működő, célzott és közvetlen támogatás minél hamarabb eljuthasson az önkormányzatokhoz és a segítségre szoruló családokhoz. Valamint a Törvényalkotási Bizottság ülésén a Fidesz frakció már jelzett egy tényleg technikai pontosítást is. A törvényjavaslat a fa briketteket is beleteszi a kedvezményes körbe, ugyanakkor a hozzátartozó vámtarifaszámot már nem sorolja fel a mellékletekben. Ezt javasoljuk majd korrigálni. Még egyszer kiemelném, hogy támogatjuk ezt a javaslatot, és bízunk benne, hogy a Tisza kormány mielőbb elindítja a szociális tüzelőanyag programmal kapcsolatos kiírásokat is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót. Elnök úr, tisztelt országgyűlés. Képes vagyok úgy beszélni egy törvényről, hogy a végkövetkeztetés sem, az nem következik teljesen logikusan az elmondottakból, mert bírálom a törvényt, mégis ezért előre rögzítem, hogy természetesen a frakciónk támogatni fogja ennek a törvénynek az elfogadását. De szeretném önöket arról is tájékoztatni, tisztelt országgyűlés, hogy hát a mai nap érdekesen alakult, mert a miniszterelnök úr az elmúlt 100 napról beszélt, a kormányzat teljesítményét mutatta be. Ha ehhez az ő expozéjához hozzáveszem a viszontválaszra, tehát a vezérszónokok, frakcióvezetők megszólalásaira adott viszontválaszát, akkor azt mondhatom, hogy az elmúlt 100 nap legfontosabb kérdése a tűzifa ellátás kérdése volt, mert időben messze erről beszélt legtöbbet a miniszterelnök úr. A kampányban is ez már egy nagyon izgalmas kérdés volt. Nyilvánvalóan az önök ellenküzdő képviselőként is, sok másokkal együtt vereséget szenvedő képviselőként, az önök kampányát is persze végigkövettem, és így figyeltem azokat a megszólalásokat is, amit rezsicsökkentés kapcsán már akkor tettek. Engem meglepett, hogy voltak rezsicsökkentést egyértelműen támadó mondatok a miniszterelnök részéről is, és ez mindig össze volt kapcsolva a tűzifa kérdésével is. A tűzifa ügyét ott hozták szóba, hogy a rezsicsökkentéssel számtalan gond van, ezért önök majd úgy fognak lépni, hogy csökkentik a tűzifa áfáját, hogy a rászorultakon segítsenek, és megduplázzák azt a keresztet, ami az önkormányzatok rendelkezésére állt addig is. Az igazi kérdés az, hogy mi történik majd a továbbiakban a rezsicsökkentéssel. bennem a kampányban az az érzés csak erősödött most ezzel az előterjesztéssel is, hogy az az előterjesztés is okot szolgáltathat arra, hogy valahol tényleg egy nagyon rászorult rétegen valamivel jobban segítenek, mint az előző kormány, de a rezsicsökkentés általános kérdését tekintve, majd amikor az érdemi kérdések jönnek, itt nyilvánvalóan jövő évi költségvetésre gondolok, ott pedig következik egy visszalépés. Ezt nagyon nem szeretném, ha így lenne, de a megérzéseim ezt súgják, és ezért kap, azt gondolom, ekkora hangsúlyt ennek a törvénynek a módosítása. Az expozé, amit a pénzügyminiszter úr elmondott, és ezt erősíti bennem, mert kétségtelen, hogy fontos feladat rászorulók támogatása. De nem hiszem, hogy egy kormányzat teljesítményét, egy kormányzat munkáját egy ilyen metszedből érdemes ilyen hosszan értékelni. Nem csak azzal segítünk nehéz sorban lévő emberekkel, hogy kicsit vagy egy kicsinél többet adunk nekik, és ezt ráadásul innen az országgyűlésből szervezik. Önök eredményként adták elő azt, hogy velünk ellentétben, ugye nálunk csak az 5000 fős településeken, kisebb településeken működött ezt a rendszer, kiterjesztették a 20000 fős településekre. Nincs kifogásom ellene, de ezt azért sikerként előadni, ez bennem megint kétes. Ez azt jelenti, hogy önök úgy kezelik a magyar önkormányzati világot, és ezeken a településen élőket, hogy mondjuk egy járásszékhely, mert ha 20000 főre gondolunk, azok már bőven járásszékhely méretű települések. Baranyában és az Aprófalvas térségében egyszerűen metropoliszok, alig látunk ilyen településeket. Tehát, hogy ezek a települések saját forrásaikból, ha ezt fontosnak gondolják, és általában gondolom fontosnak is gondolják, nem képesek ilyen típusú feladatok megoldására. Én azt gondolom, hogy képesek. És az, amit Kondz Zsófia már itt szóba hozott, miniszterelnök úr ma reggeli megszólalására utalva, hogy a polgármestereket valahol támadta, hogy visszaélésszerűen használták fel ezt a lehetőséget, ami a tűzifelellátást jelentette. Ezt én is szeretném nagyon nyomatékosan megkérdőjelezni, mert meggyőződésem, hogy a polgármesterek, akik a legjobban ismerik az adott település életviszonyait, az ott élő emberek viszonyait, egy kis településen azt is tudják, hogy az adott polgár miről álmodott, mert ha nem így van, akkor ott nem működik rendesen a polgármester. Én ilyen polgármestereket ismerek, azt gondolom, hogy ezt a feladatukat is tisztességesen látták el, és a jövőben is rájuk lehetne bízni ezt a feladatot. Ez egy olyan kicsi feladatkör, ahol az önkormányzatokkal foglalkozó minisztérium is már adhatott volna életjelet magáról. A miniszterelnök úr mai megszólalásába több információ hangzott el, mint most a miniszteri expozébe ezekről a kérdésekről, mert a pénzügyminiszter úr csak a száraz tények ismertetésére szorítkozott, hogy mely termék áfája lesz 25-ről 5%. A miniszterelnök úr annyival mondott többet, hogy megismételte azt, amit eddig is, amit már korábban a kampányban mondtak, hogy az áfa csökkentésen túl meg fogják emelni azt a keretet, ami az önkormányzatok rendelkezésére áll. Ez nem sokára megjelenik, etc., etc. Amikor még volt egy működőképes kormánya az országnak 2025-ben, akkor ezek a folyamatok időben indultak, és a tűzifa ilyen szempontból időben is érkezett az érintetteknek. Már április 30-áig lehetett benyújtani akkor az igényeket, május 30-án már miniszteri döntések voltak az adott igénylések kapcsán, június közepén támogatási okiratokkal rendelkeztek az önkormányzatok, és augusztus 1-ig gyakorlatilag realizálódott az dolog. Most nyilvánvalóan ebben az évben önöktől nem kérhetem számomra azt, hogy április 30-án miért nem indult ez a folyamat, hisz akkor még ez a kormány fel se állt. Na jó, de most már rengeteg idő eltelt. A dolog nem olyan bonyolult, hogy ne lehetett volna időben elindítani ezeket a folyamatokat, és az ígéreteken kívül, nem hogy mi itt a parlamentben nem látunk semmit, az érintett önkormányzati vezetők se tudják, hogy mi történik ebben az évben. Holott a költségvetésben a források erre meg voltak teremtve, és ezért ezt időben indítani lehetett volna. Ugye, ahogy már elhangzott, kiegészítem néhány gondolat, a 2011-ben indítottuk ezt a programot, akkor 800 millióval, 2012 1 milliárd, 2013 2 milliárd, 19-től kezdve pedig 5 milliárd forint értékben. Persze, lehet ezt emelni, lehet ezt szélesíteni, tegyék is. Azt megjegyzem, hogy az utolsó évben, amikor még működtettük ezt a programot, akkor a kormány hozott egy olyan döntést, hogy a kereten felül minden önkormányzati igényt kielégített. Tehát volt példa arra, hogy költségvetési forrásokból minden önkormányzati igényt kielégített a kormány. Én is figyelmeztetném önöket arra, hogy az a döntés, amit most meghoznak, és nem kifogásolom, sőt támogatom, az egy átmeneti döntés lesz, mert az Európai Unió 2006/112 EK irányelve, ami korábban lehetőséget biztosított arra, hogy tűzifát kedvezményes adókulcssal lehessen értékesíteni, ezt még ma is lehet, de ezt 22-ben módosították ezt az irányelvet, és ez arra kötelezi az irányelvet követő országokat, hogy 2030 első hó elsőjéig folytathatják ezt a gyakorlatot, utána megszűnik ez a gyakorlat. Ezért mondom önöknek, hogy 3 évig működhet ez a rendszer, amit önök pályára állítottak, és ez sokkal inkább figyelmeztesse önöket arra, hogy 3 év egy rövid idő ahhoz, hogy a piaci szereplők, akik az értékesítésben érintettek, ha önök nem tesznek valami féket a rendszerbe, akkor nem biztos, hogy a rendszert úgy fogják működtetni, hogy végül is ez a támogatás oda jusson az érintett lakossághoz, hanem sokkal inkább lefölözik ezeket a kérdéseket. Számtalanszor tapasztaltunk ilyen a kereskedelemben ilyen jelenségeket. Ezért én is azt a javaslatot adom önöknek, hogy az erdőgazdaságokon keresztül, ők a legnagyobb ilyen termékek előállítói, azokat árszabályozva garantálják azt, hogy az önök áfa csökkentési szándéka érvényesüljön is. A másik, amit szóba hoznék önöknek, hogy azok a fatalepek, akik valamilyen módon rákészültek arra, hogy ez a tevékenység a jövőben is működni fog, az 27% áfával beszerezett, vagy tüzéptelepek 27%-os áfával már beszerezhettek ilyen termékeket. Ha önök előjönnek egy újra szabályozott helyzettel, akkor ezeket a termékeket 5%-kal fogják értékesíteni. Mi lesz azzal a 22%-kal, ami ilyen szempontból ezeknek a cégeknek a vesztesége? Számíthatnak-e arra, hogy önök ezt a vesztességet kompenzálják-e? Záró gondolatomként csak megismétlem azt, amit mondtam, hogy szeretném, hogyha a rezsicsökkentés minden módja a jövőben is folytatódna, ugyanis ne úgy tekintsenek a magyar családokra, még a szegényebb sorsú családokra is se, hogy azok csak ezen a terméken keresztül élvezik vagy nem élvezik a rezsicsökkentést. A magyar falvakban az átlag család természetes módon használ elektromos áramot, gázt, és fát is használ. Vannak kivételek, akik mondjuk csak fával tüzelnek, de az átlag család, higgyék el, és a szegényebb átlag családokról beszélek, az ezt a 3 terméket használja, azért a rezsicsökkentés eddig is minden módon érintett mindenkit, ha a legszegényebb sorsúakat azzal segíteni tudjuk, és ez a gyakorlatban működni is fog, hogy 5% áfáért jutnak ezekhez a termékekhez, ez akkor is megéri, hogyha ezt a terméket meg fogják venni olyanok is, akik erre nem szorultak rá. Sőt, tartok tőle, hogy többen veszik majd meg olyanok, akik erre nem szorultak rá. Mindezek ellenére az áfa csökkentési szándékukat, tűzifa és a hozzá kapcsolt termékek kapcsán a kereszténydemokrata frakció támogatja. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Én szeretnék rávilágítani néhány olyan összefüggésre és fontos körülményre, amelyek nem hangzottak el. Az előttem felszólalók elfelejtettek kitérni rá, vagy nem feltétlenül biztos, hogy bizonyos ismereteknek a birtokában vannak. Természetesen a Mi Hazánk támogatni fogja, megszavazza a tűzifa áfa csökkentése vonatkozó javaslatot. Ugyanakkor kezdeném azzal az aggályommal, vagy aggályunkkal, hogy szerintünk ez érdemi változás legfeljebb csak az állami erdőgazdaságok által értékesített tűzifa esetében fog hozni, hiszen a szabad kereskedelem benyeli ezt az áfa csökkentést. Ha nincs monitoring rendszer, ha nincs ellenőrzés, nincs számonkérés, akkor legalább annyival meg fogják emelni egyéb körülményekre hivatkozással a tűzifa árát, hogy legjobb esetben, a vásárlók szempontjából legjobb esetben a mostani áron, változatlan áron fogják kínálni a tűzifát. Arról sem beszéltek az előttem felszólalók, illetve a pénzügyminiszter úr sem, bár valószínűleg soha életében nem fűtött fával, vagy legalábbis régen gondozhatott fát, ápolhatott erdőt, vagy foglalkozhatott ezzel a nemes mesterséggel. Nem mindegy, hogy 2 vagy 4 méteres szában megvásárolt tűzifáról beszélünk, egész más az ár, mintha kugliban, vagy konyhakész formában vásároljuk meg a tűzifát. 3 különböző árról beszélünk, tisztelt képviselőtársaim. 3 nagyon jelentősen különböző árról. Tehát a 3200 forintért lehet, hogy az állami erdőgazdaság mázsáját odaadja. Én úgy számolok, hogy 1 köbméter kemény tűzifa körülbelül 10 mázsa. A csertölgy esetében 12-13 mázsa, de a kocsányos tölgy, kőr is, vagy a gyertyán esetében általában az 1 köbméter 10 mázsa ökölszabály az érvényesül. Na most majd arra is ki fog térni, hogy csuromvizes tűzifát fognak. 40%-os visszartamú tűzifát fognak most megkapni az emberek, hogy ez milyen fizikai meg kémiai hatásokkal van a tüzelőberendezésekre, az megint messzire fog vezetni, tisztelt képviselőtársak. A lényeg, hogy a szabadkereskedelem be fogja nyelni. Nem lesz 22%-kal olcsóbb a tűzifa. Akár 2 méteres szában, akár 4 méteres szában, akár kuglizva, akár konyhakészre vágva fogják tüzépen vagy bárhol megvásárolni. Legjobb esetben ugyanennyi lesz, mintha most, vagy mondjuk egy hónappal ezelőtt vásárolták volna meg fogyasztók. Bárcsak nem lenne igaz, mi lett volna a megoldás? Rögzíteni kellett volna, hogy rögzíteni azokat az árakat, amelyek ezen kormányzati intézkedés bejelentés előtt érvényesek voltak, amikor még nem készülhettek az érintettek egyéb körülményekre hivatkozva áremelésekre, és ahhoz képest lehetne számon kérni egy 22%-os fogyasztói ár csökkentést. Ez valós megoldás lenne, ha lenne, aki ezt figyeli, számon kéri és érvényesíti. Az állami, a 22 állami erdőgazdaságnál, amely jelzem önöknek legalább 1 millió hektár állami tulajdonú erdőt kezel, ott ez megoldható, kisebb ügye baj, de megoldható a szabadkereskedelemben, nem oldható meg. A tűzifárak egyik végpontja az, amit Gyuk képviselő úr mondott, ez a 3200 forint per köbméter, mint 4 méteres szában. A másik végpontja, amit én Pestvár megyében tapasztaltam, hogy 7500 forint mázsánként konyhakészre vágva, vagy 75000 köbméterre. Na de itt jön az önkormányzatok jelentős szerepe. Szerény beszéléseink szerint milliós nagyságrendben vannak olyan ingatlanok, amelyeket kizárólag tűzifával lehet fűteni. Tehát nem ahol kiegészítő fűtés, vagy szabadon választható önálló fűtési mód, hanem nincs más választása, nincs más műszaki megoldása, leginkább nincs pénze. A tulajdonosoknak csak és kizárólag fával tudnak fűteni, és semmi mással. De rendszerint a legalacsonyabb jövedelmű, legnehezebb anyagi helyzetben lévő rétegekről beszélünk, akik a Magyarországon az elmúlt 36 évben kialakult durva kasztrendszer miatt nagy többségükben körülbelül 0% eséllyel bírnak abba az irányba, hogy feljebb tudnak lépni a társadalmi ranglétrán. Bárcsak lenne igazam, de sajnos akik kizárólag fával tudnak fűteni, azoknak sokszor önhibáikon kívül nincs lehetőség arra, hogy ebből a borzasztó állapotból kitörjenek. És miért használnak, tisztelt képviselőtársaim, 12-16 köbmétert, legalább 120 vagy 160 mázsa tűzifát egy átlagos kádárkocka a felfűtéséhez októbertől áprilisig? Azért, mert rendkívül rosszul szigeteltek ezek az ingatlanok. Mert egy jó szigetelt ingatlan esetében ez akár 30-40 mázsából, vagyis 3-4 köbméterből, tehát a töredékéből megoldható lenne. Csak pont arról a rétegről beszélünk, ez egy ördögi kör, ez egy öngerjesztő folyamat igazából. Olyan honfitársainkról beszélünk, akiknek sajnos az esetek nagy többségében soha nem lesz pénzük arra, hogy homlokzati szigeteléssel lássák el az otthonaikat, hogy szigeteljék a födémeiket, hogy nyilázárókat cseréljenek, hogy korszerű tüzelőberendezésekre váltsanak, mondjuk folyalgázosító kazánokra, vagy vegyes kazánokra, hőszivattyúkról, gázkazánokról végképp nem is álmodhatnak. Éppen ezért a sokszorosát fűtik el annak a tűzifa mennyiségnek, amelyek egy korszerűen szigetelt otthon esetében szükséges lenne. És ezek az emberek többségében bizony idős, beteg, rossz fizikai állapotú emberek. Ha nincs az az önkormányzati segítség, leginkább a közmunkaerőből kinyerhető segítség, amelyik a 2 vagy 4 méteres szában kivitt tűzifából láncfűrésszel mondjuk kuglit csinál, baltával, fejszélvel vagy más eszközzel pedig konyhakészre felhasítja, akkor nem fogják tudni az idős, beteg honfitársaink ezt a tűzifát felhasználni. Akkor igazából ott marad az udvaron, mert nem bírják megmozdítani, aki végzett ilyen munkát, az pontosan tisztában van azzal, hogy az egyik legkeményebb munka, az erdőgazdálkodás, és bármi, ami fával kapcsolatos tevékenység, az nagyon komoly, jóval átlag feletti fizikai erő, fizikai teherbíró képességet igényel. Éppen ezért nem csak a monitoring rendszeren van baj, nem csak attól tartunk, hogy ez egy látszatintézkedés marad, vagy egy porhintés marad, és nem jelenik meg megtakarításként akár 60 ezer, akár 120 ezer forintos fűtési szezononként összegekben a magyar emberek pénztárcájában, nem tudják ezek az emberek ezt másra költeni, ez is nagy probléma. De az is nagy probléma, hogy önök még nem szívlelték meg azt a javaslatunkat, amelyet én egy korábbi vitánál már megfogalmaztam, nagyon szívesen megismétlem, hiszen viszonylag csekély ráfordítással magas hozzáadott értéket tudunk előállítani, viszonylag csekély költségvetési forrásból rengeteg magyar embernek, rengeteg honfitársunknak tudunk segíteni. Itt elsősorban arra a körre gondolok, akik csak és kizárólag tűzifával tudnak fűteni. Most kivenném azokat ebből a körből, akiknek egy kiegészítő fűtési módot jelent. Nem beszélve arról, hogy a tűzifa az egyetlen energiaforrás, amelyikből Magyarország 100%-os mértékben önellátó. Nem szorulunk importra, nem vagyunk kiszolgáltatottak, gyakorlatilag évtizedekre előre, csak az Akácerdei folyó növedékét számolom, biztosított a tűzifa ellátásunk. Ez egy óriási kincs, az egyetlen energiaforrás. Egyikkel se állunk, közel sem ilyen jó. Mit lehetne tenni? Azt lehetne tenni, hogy mondjuk háztartásonként legalább 2 és 2,5 millió forint közötti összeget biztosítunk a rászorulóknak. Ez egyébként az döglődő félben lévő, komoly válság előtt álló építőiparban a mikrovállalkozásoknak is segítene. És a legrászorultabb családok esetében a kéményeket vagy megépítenék ebből a támogatásból, vagy megjavítanák, és lehetne korszerű, kizárólag fafűtésre alkalmas tüzelőberendezéseket vásárolni. Szándékos áramot nem igénylő tüzelőberendezésekről beszélek, pontosan azért, hogy a legrászorultabbakról, a legszegényebb honfitársainkról van szó, és a legszegényebbeknek tudjunk segíteni. Millió szám vannak ilyen emberek, 2 és 2,5 millió forint között összegből, természetesen megfelelő ellenőrzéssel, hogy az erre a célra szánt építőanyag az nem máshova kerüljön, hogy az a tüzelőberendezés abban az ingatlanban kerüljön beépítése, ahol arra valóban szükség van. Tehát nehogy a magyaros visszaélések, elemények, trükkök útvesztőjében ez a pénz elveszten, de egész őszintén 2-2,5 millió forint ingatlanonként legfeljebb. Erre a célra szerintem nem nagy összeg, viszont nagyon nagy mennyiség, nagyon nagy számú lakóingatlan tulajdonosnak tudnánk segíteni. Annak érdekében, hogy a 40%-os, ez a másik történet, hogy nem 40%-os víztartalmú tűzifával kellene ellátni a lakosságot, ezt a Fidesz-KDNP is elvette figyelembe, mert amikor a fát kivágják, kikerül az ingatlan tulajdonosokhoz, annak körülbelül a 40%-a víz. Optimális körülmények között, én egyszer végeztem egy ilyen mérést, egy év kell ahhoz, szélvédett, csapadékvédett helyen, ahol a szabad levegő járja a tűzifát, hogy 20%-os vagy 15%-os víztartalom alá csökkenjen, amit már gond nélkül föl lehet használni bármilyen tüzelőberendezésben. Most kiviszik az embereknek 40%-os víztartalmú tűzifát, elavult tüzelőberendezésekben, rossz minőségű kéményekkel ellátott házakban, még hamarabb el fog romlani a tüzelőberendezés, és komoly, akár életveszélyes állapotokat idézhet elő. Éppen ezért kellene ezt egy komplex csomagként kezelni, nem kiragadni egy elemet kampánycélzattal, meg egy kipipált választási ígéretként, hogy na, hát akkor most 22%-kal csökkentettük a tűzifa tartalmát, hanem egészében látni ezt a folyamatot, és életszerűen gondolkodni, gyakorlatilag felfogni ezt a problémát. Azért mondtam ezt el, ilyen hosszasan. Nem azért, mert engem megnyugtat az, hogy a saját hangomat hallgathatom, higgyék el, nem. Csak itt a miniszterelnök úr is folyamatosan azzal zrikál, meg savaz minket, különösen minket, mi hazánkosokat, hogy hiányoznak a magas hozzáadott értékű javaslatok. Hát akkor én azt gondolom, hogy ez egy igencsak magas hozzáadott értékű javaslat volt, mert javaslatcsomag, ha úgy tetszik, nyilván ennek a részleteinek a kidolgozása meghaladja egy felszólalás lehetőségét és időkeretét, de nagyon fontos lenne ezt tovább gördíteni, és itt főleg a vidéki körzetekből származó képviselőtárs, mindegy, hogy listáról vagy egyéni mandátum révén bekerült képviselőkről gondolok, főleg a vidéki képviselőkről szólok, mert egyik kell nekem, hogy akik a budai, meg a pesti, meg a nagyvárosi elithez tartoznak, azok nyelvtanilag értik, hogy mit mondok, nyilvánvaló, de igazából nem tudják ezt átérezni, nem tudják átérezni a súlyát, a jelentőségét ennek, akiknek abból áll a fűtés, hogy nyomogatják a gombokat a a LED felületen, vagy a LED felületet kezelik, vagy mobiltelefonon irányítják a házaik hűtését, fűtését, azok ezt soha az életben nem fogják megérteni. Pár színektől, pár hovatartozástól teljesen függetlenül, akik cserépkályhával vagy más fafűtésű berendezéssel ellátott házban nőttek fel, meg tudják azt, hogyha nem mentek ki kivágni a fát, nem dolgozták fel, akkor bizony fáztak, és a hidegtől rosszabb nincs, na azok tudják értékelni. Azok az emberek, akiknek gyerekkor élményeik, vagy akár felnőttkor élményeik kapcsolódnak ahhoz, amiről én most beszélek, 10-20-30 milliárd forintból, amely gyakorlatilag kerekítési hibahatári költségvetésben, nagyon sok magyar embernek tudnánk segíteni, és ez nem népszerűséghajhászás, nem azért mondom, mert a politikai haszonszerzés szándéka vezére, hanem azért régóta csípi a szememet, hogy szociális tűzifával, áfacsökkentéssel kábítják a népet, zajlik egyfajta parasztvakítás, de a lényegről, a gyakorlati ismeretekről, arról nagyon kevés szó esik a parlamentben. Örülök, hogy nekem most néhány perc jutott arra, hogy erről tudtam beszélni, és nagy tisztelettel javaslom az országgyűlésnek, hogy legkésőbb a következő fűtési szezonnak már felkészültebben fussunk neki, és igazából koratavasszal, legkésőbb koratavasszal ki kellene vágni az állami erdőgazdaságnak is azt a tűzifát, amit mondjuk jövő ősz közepén kivisznek a magyar emberekhez, de ha igazán alaposak akarnak lenni, és jó minőségű fát akarnak adni az embereknek, nem csak kampányfát, majd az önkormányzati, meg az EP, meg az országgyűlési választásokra, akkor a tárgyév előtti ősszel kivágatják az állami erdőgazdaságokkal a szükséges tűzifa mennyiséget, hogy egy év múlva már valóban jó minőségű fát tudjanak tüzelni, amely valóban hasznos a számukra, és ráadásul azt még feldolgozni is valamivel könnyebb. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés! 2 perces felszólalásra senki sem jelentkezett, így a további képviselői felszólalásokra a fennmaradt időkeretben van lehetőség. Megadom a szót Palóc André képviselő úrnak, parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Mielőtt elkezdem azt, amit terveztem mondani, nem tisztem megvédeni a kormány, de ha jól számoltam itt fejben, azért Apáti képviselőtársam javaslata több száz milliárd forintba kerülne. Azért ez nem olyan könnyű, hogy csak így bedobjuk egy tűzifa-áfa vitába. De ami a dolog lényegét illeti. A tűzifa-áfájának a csökkentését alapvetően támogatjuk, hiszen alapvetően az a célja a kormánynak, hogyha jól értjük, hogy csökkentse a vételárat, ami a lakosságot, a családokat érinti. De az intézkedés valódi értékét az dönti el, hogy ez érvényesül-e a valódi érzékelhető árakban. Éppen ezért az első kérdésünk az valóban az volna, hogy lesz olyan árfigyelés és ellenőrző rendszer, amely ezt számon kéri. Ugye legyünk életszerűek, nagyjából a piac most jelenleg úgy működik, hogy a fele ennek az egésznek állami erdőgazdaság, de a másik felét nem állami, hanem piaci alapon működő gazdaságban vásárolják meg a tűzifát vásárlók. Tehát ha még az államinál el is indul valamiféle szabályozás, mi a garancia arra, hogy nem elép föl hiány, hogyha a piacinál nincs szabályozás, és közben mindenki elindul az állam irányába, hiszen egy triviális kérdés, de muszáj föltennem, ha nincs elég fa, teljesen mindegy, hogy csökkentették az áfáját. Teljesen mindegy, hogy milyen áron érhető el. Másfelől a kereskedők helyzetére is érdemes kitérni. Múltkor a szintén áfa vita kapcsán akkor a gyógyszerekről beszélgettünk. Hasonlóképpen itt is az a kérdésem, hogy a pénzügyminisztérium terveze azzal a kisebb, akár szezonális kereskedőkkel foglalkozni, és ott egy gyorsított áfa visszatérítéssel kapcsolatban segíteni számukra, ahol ez érdemi problémát okoz, hiszen ők már beszerezték egy korábbi magas áfán, és így most egy alacsonyabb áfával kell majd ezt szembeállítsák. Unalmas adózási részletnek tűnik, de a kereskedők számára ez igenis fontos kérdés. Tehát az intézkedés valóban sikeres lehet, de ennek az első kitétele talán az, hogy lesz-e hozzá elég fa, a második kitétele az, hogy tudják ellenőrizni ezt, és nem csak az állami, hanem az abszolút piaci alapon működő, akár szezonális kisebb kereskedőknél. A harmadik fontos pedig az, hogy segítenek-e abban, hogy az áfa visszatérítések gyorsabban tudjanak menni, vagy ne okozzanak a kereskedők számára ilyen jellegű likviditási gondokat. Köszönöm szépen, elnök úr!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ahogy Hargitay képviselő elmondta, támogatjuk ezt a javaslatot. Nekem kérdéseim lennének a tisztelt kormányzat felé, hiszen nem egy, hanem három minisztériumot is érint ez a kérdés. Pénzügyminiszter úr adta elő, mint egy áfa, technikai áfa törvény módosítás, de hát alapvetően ugye a Lőrinc Viktória miniszterasszony és a fogyasztóvédelmért felelős Kapitány István miniszter úrhoz is ilyen módon tartozik ez a terület, és azt gondolom, hogy kell beszélni erről. Mégpedig azért, mert hogyha csinálunk egy áfa csökkentést, hogyha a parlament úgy dönt, hogy az áfát lecsökkenti bizonyos terméknél, az be is kell tartatni, és garantálni kell, hogy a fogyasztóknál, azoknál, akiket legjobban érint, náluk csapódjon le ez az áfa csökkentés. Miért mondom ezt? Miniszterelnök úr ma reggel azt mondta, hogy az állami erdészeteknél a januári áron fogják fixálni ezeket az árakat. Hogyha megnézzük, akkor alapvetően a pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre, de nagyságrendi statisztikák igen, akkor körülbelül a lakosság direktben az erdészetektől mindössze 30-35%-át szerzi be az éves tűzifa mennyiségnek. Tehát a maradék 60-70-75% az kereskedőktől, kiskereskedőktől érkezik, akik magánerdészetektől és az állami erdészetektől veszik. Tehát mi arra a garancia, és itt vártam volna Kapitány miniszter úr vagy a Fogyasztóvédelmi Minisztérium valamelyik államtitkárának a garanciát, felszólalását, köszönöm, Porcser Áron azonnal elindult a államtitkári helyére, hogy hogyan fogja a fogyasztóvédelem ellenőrizni azt, hogy ez a 70%, hiszen a többségről beszélünk, 60-70%, a kiskereskedők nem fogják áthárítani ezt az áfa csökkentést, nem fogják lenyelni ezt az áfa csökkentést, és nem marad-e azonos áron a tűzifa, mint ahogy egyébként most ez a mai napon is kapható. Azért, mert 25-30% veszi direktben az állami erdészetekből, és az nagyon helyes, hogyha januári áron fixálják, ahogy ezt miniszterelnök úr reggel bejelentette. De ott van az a 60-65%-nyi lakossági fogyasztás, nem ipariról beszélek, nem fűrésztelepekről beszélek, hanem akik konkrétan tűzifát a saját házuk felfűtésére vásárolják, akik a kereskedőktől veszik. És ezek a kereskedők sem mind az állami erdészetektől veszik meg a tűzifát, az később értékesített tűzifát, hanem valakik magánerdészetektől, magánkereskedőktől, akár külföldről behozott tűzifát is vesznek meg. Ott pedig az a fixálás, árfixálás, amiről önök beszéltek, az nyilvánvalóan semmilyen módon nem lehet értelmezni. És volt itt ma még egy momentum, amire szeretném felhívni a figyelmet. Miniszter azt, hogy mutatta, hogy 500 millió forint maradt azon a kereten, az 5 milliárdos kereten, a szociális tűzifa kereten, amikor miniszterelnök úr erről beszélt, de tegyük tisztába, hogy miért van ez. Ugye emlékszünk mindannyian, még miniszterelnök úr majd föl is idézte, hogy ő is osztott tűzifát, hogy milyen extrémnek számító, a mostani években extrémnek számító hideg volt januárban Magyarországon. Régen ez nem számított extrém hidegnek, de mostani években azért ez egy jelentős hidegnek számított, és ebben az időszakban a háztartásoknak a fűtési költsége megnőtt, mint ahogy a tűzifa felhasználása is megnőtt. Ezért a rezsivédett árat is kiterjesztettük abban az időszakban, és ezt a keretet nyitottuk meg, az idei szociális tűzifa keretet nyitottuk meg azoknak, akik sokkal többet tüzeltek el. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, hogy helyes döntés volt a rászorulók számára megnyitni az idei keretet. Pénzügyminiszter úrnak most vissza kell pótolnia természetesen, hogy idén is ezt a pályázatot ki lehessen írni, hiszen az, mert miniszterelnök úr mondatából úgy tűnt, mintha az valami egész másra ment volna el, az azokhoz a rászoruló családokhoz ment, akik a januári nagy hidegben hamarabb elfogyasztották a korábban megvásárolt vagy pályázott, megkapott szociális tűzifa készletüket, és ezért történt az, hogy azon a kereten miniszterasszony már nem találta azt az eredeti előirányzatot, hiszen az ott van a rászorulóknál a januári extrém hidegek és a megnövekedett fűtési igények és fűtési költségek miatt. Én csak azt szeretném jelezni, hogy kellenek fogyasztóvédelmi garanciák, kellenek azok a garanciák, amelyek azt garantálják számunkra és a magyar emberek számára, hogy a kiskereskedők nem nyelik le ezt az áfa csökkentést, hanem ténylegesen csökkentik az árat, ténylegesen a magyar emberek pénztárcája érezheti ezt meg. Azt gondolom, hogy ehhez a törvény jelen formájában, hiszen ez egy pénzügyminisztérium előterjesztés, nem tartalmaz megfelelő fogyasztóvédelmi garanciákat. Én a törvényt, meg mi a törvényt támogatjuk, de fontos, hogy beleültessék azokat a garanciákat, és a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket pedig lefolytassák. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Varga Lőrinc Mihály 2 perces szót kért. Megadom a szót a képviselő úrnak a meghatározott időkeretben. Parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Én Palocz képviselő úrnak arra a megállapítására szeretnék reagálni, amikor azt állítja, hogy az intézkedésnek a valós értéke az lesz, hogy megjelenik ez az áfacsökkentés az árakba. Tisztelt képviselő úr, tegnap is egyébként nagyon konstruktívan tudtunk beszélgetni a Törvényalkotási Bizottság ülésén, de hogy minden tisztelettel kérem, ne tegyünk úgy, mintha egy normális országban lennénk. Ennek az intézkedésnek a valódi értéke nem ott keresendő, hogy megjelenik a fogyasztói árakba, ott keresendő, hogyha egyel kevesebb ember is hal meg, fagy meg télen a saját otthonában, emiatt az árkülönbözet miatt. Abban keresendő, hogyha ennyivel kevesebb szemetet szorulnak rá elégetni azok a honfitársaink, akik sajnos nem engedhetik meg 2026 Magyarországán az Európai Unió tagjaként azt, hogy normális tűzifával tüzeljenek 16 év Fidesz-KDNP kormányzás után. Tehát tisztelt képviselő úr, kérem, hogy ezen a szemüvegen keresztül is legyen szíves egy kicsit megvizsgálni ezt a helyzetet, és ezúton is köszönöm szépen az ellenzéki frakcióknak a támogatását a kérdésben.
1: Tisztelt Országgyűlés, visszatérünk a normál szót kérők köréhez. Megadom a szót Polgár György képviselő úrnak. Parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, oké, megjött a hangom is. És egy-két dologra szeretnék rácsatlakozni, ami itt az előbb elhangzott, és akkor visszafelé, hogy haladjak, Apáti úrnak a gondolataival egyetértek, hogy nagyon fontos, hogy nagyobb tudatosságot vigyünk majd bele ebbe a témába. Tovább megyek, még akár az is megoldás lehet, hogyha úgy foglalkozunk ezekkel a háztartásokkal, hogy hogyan tudnak felkészülni ezekre az időszakokra, és azt szoktam mondani, hogy a téli tüzelőfára való felkészülés az valahol tavasszal kellene, hogy elinduljon, hiszen valóban ki kell száradni annak a fának, hogy jó minőségbe égjen. Az már egy költségvetési kérdés, meg szociális kérdés, hogy majd hogyan lehet segíteni ezeknek az ingatlanoknak a átalakításán, felújításán, hatékonyabbá tételén, hogy a tüzelőanyag elégetésénél minden kevesebb káros anyag kerüljön, és ez minél hatékonyabban hasznosuljon. És köszönöm szépen azt is, hogy egyben reflektált Hargitay úrnak a szavaira, mert Hargitay úr tényleg csodálattal hallom mindig azokat, amiket szokott mondani, hogy az előző kormányzatban mennyire csodálatosan történt minden. Azért valahonnan jön ez a tapasztalat, hogy csak ledobjuk a farönköket, azokat fel kell vágdosni, hogy az a fa az, annak 40%-a víz adott esetben. Azért én az előző kampány során ott volt egy eléggé kemény téli időszak. És ott nem csak a felhasználóknál tapasztaltam azt, hanem az önkormányzatból jövő megkereséseknél, hogy hát bizony kihirdetésre került a szociális tűzifa keret, csak nem érkezett meg, és engem hívogattak, hogy hogyan tudnék én segíteni ahhoz, hogy ez a keret kiérkezzen. Aztán megérkezett, de az vagy nem volt összevágva, vagy annyira vizes volt, hogy gyakorlatilag tüzelésre nem volt alkalmas. Nem biztos, hogy ez általános volt, mielőtt még ezt gondolná. Lehet, hogy ez nálunk és egy-két településen fordult elő, de azért az, hogy itt tökéletesen működött minden, és egy rózsaszín világ volt, azért az nem egészen így van. És azt viszont meg köszönöm önnek, hogy megválaszolta Kondz Zsófia képviselőnőnek a megjegyzését, hogy hol van az a törvény, hogy 5000 főről 20000 főre gyarapodott azoknak a településeknek a száma, akik élhetnek ezzel a szociális tűzifa lehetőséggel. Ezt körülbelül 2 héttel ezelőtt már meg is szavaztuk. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében megadom a szót. Lőrinc Viktória miniszterasszonynak, parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Megszólított Nacsa képviselő úr. Ha jól értettem, akkor ő most beismerte, hogy eddig kevés volt, amit az előző kormány általában rendelkezésre bocsátott összeget. Na most ezt a Tisza kormány megemeli az összeget, és a településeknek a lakosság számát is megemeli. Annyit szeretnék elmondani, hogy meghallgattuk, hogy milyen csodálatos volt tényleg a múltban itt minden, és hogy tavaly önök már áprilisban kiírták a pályázatot, és már a szerződést is aláírta a támogatói okiratot a miniszter. Én az előző időszakban időszak, mert ezt lehet, hogy nem ön mondta, de mindegyik frakció elmondta. Én az előző időszakban önkormányzati képviselő voltam, és én szavaztam a helyi rendeletekről általában. Nem emlékszem olyan időszakra, amikor én a településemen, mondjuk májusban már szavaztam volna, mert általában augusztusban szoktak rendkívüli testületi ülést ezért összehívni, úgyhogy ez egy erős csúsztatás, hogy milyen korán szokták megkapni.

Köszönöm a szót, üdvözlöm miniszterelnök urat, pedig nagyon fontos gondolatokat terveztem megosztani. Üdvözlöm miniszter asszonyt is, hogy csatlakozott a vitához. Tegnap sajnos nem volt lehetőségem öntől megkérdezni, hogy miért nincs kinevezve az önkormányzatokért felelős államtitkár, és örülünk neki, hogy sikerült a választást követő 135. napon találni egy megfelelő államtitkárt. Olyan államtitkárt, aki egyébként ezért a szociális tűzifa programért fel, amiről most beszélgetünk. Lehet, hogyha hamarabb megtalálták volna ezt a személyt, a sok ezer tisztás szakértő és felkészült kormányzati tisztségre vállalkozó aktivistájuk közül, akkor hamarabb kiírhatták volna ezt a programot. De örülünk, hogy megérkezett államtitkár, úgyhogy jó munkát kívánunk neki. Varga Lőrinc képviselő úr, hozzászólással reagálnék most elsőként. Ugye azt mondta a képviselő úr, hogy ennek a javaslatnak nem feltétlenül célja az, hogy hogyan alakulnak a tűzifának az ára azt követően. Hogyha nem így van, akkor ez volt az első néhány mondat, és abból vezetett le egy célrendszert, de akkor kérem, hogy itt alapvetően én úgy értem, meg úgy értjük, hogy az áfa csökkentésnek az a célja, hogy nyilvánvalóan a tűzifa ára érdemben csökkenjen, ahhoz majd kapcsolnak valamilyen végrehajtási szabályokat, monitoring rendszert, ezáltal pedig olcsóbban juthassanak a rászorulók is tűzifához, akkor örülök, hogy ezt az esetleges félreértést tisztáztuk. Na már most itt a törvényjavaslat vonatkozásában, ugye, én azt gondolom, hogy ami itt ezzel a törvényjavaslattal történik, mind ami a tartalmát, mind ami az időzítését illeti, az azért eléggé bemutatja azt a kormányzati szerencsétlenkedést, amit itt már sokadik ilyen és hasonló javaslat kapcsán ugye átélünk. Ugye arról beszélünk, hogy ez egy 4 oldalas törvényjavaslat, van egy címe, van egy rövid indoklása, van benne 2 paragrafus, ami módosul és egy melléklet, de hát és abból a 2 paragrafusból is az egyik az egy, ugye egy szám, ami 27-től 5-re való csökkentés az áfatartalom kapcsán és egy hatályba léptető rendelkezés, de ugye a mellékletet sem sikerült rendesen eltalálni, ami ugye a vámtarifa számozásra vonatkozik, tehát nem tudta megfelelően legyártani a kormányzat ezt a nagyon hosszú törvényjavaslatot egyrésztről. Másrésztről pedig az időzítés, hát ugye, ahogy bemutattam, ez egy rendkívül rövid törvényjavaslat. Ez egy éjszak alatt is megírható, még pontosan is megírható, és ugye tudja mindenki, aki foglalkozik, vagy hát tanulmányozza a tűzifa vásárlási szokásokat, hogy alapvetően a tűzifa nagy részét, a háztartások azt nem a fűtési szezont megelőző 1-2 hétbe szokták beszerezni, hanem bizony egy nagyon nagy részét már nyáron szokták beszerezni. Hogyha ennyire fontos önök számára az emberek, a háztartások és főleg a rászoruló háztartásoknak a támogatása, akkor ezt a néhány soros törvényjavaslatot, ami egyébként ugye a tartalma tekintetében benne van a kampányígéreteikben, miért nem terjesztették be május végén vagy júniusban? Hát miből állt volna ennek a javaslatnak a beteljesztése, mondjuk egy július 1-i hatályba léptetéssel? És akkor már a nyári, azzal együtt, hogy kommunikálják mondjuk júniusban, hogy ez meg fog történni, hát nagyon nagy mértékben segítette volna a családokat. Tehát ez azért van, mert nincs államtitkár, a terület vezetetlen, azért van, mert nem gondolkodnak előre, azért van, mert nem akarnak akkora támogatást adni idén a lecsökkent áfabevétel vonatkozásában a családoknak, vagy esetleg nem olvassák el az ezzel kapcsolatos levelezést, mert ugye, mint megtudtuk, Radnai kormánybiztos úrtól ezeket az e-maileket nem minden esetben szokták olvasni. De hogy rátérjek arra, hogy miért nem csak ez egy kormányzati szerencsétlenkedés, amit itt átélünk, hanem miért képmutató is az, amit önök kommunikációban a korábbi kormánypárttal, ellenzéki frakcióval művelnek, hiszen azt látjuk, hogy önök megkérték ugye az országgyűlést, hogy a házszabályokban legyen egy módosítás, hogy kivételes eljárásokba hozhassanak be törvényjavaslatokat, alapvetően olyanokat, ami az uniós források hazahozásához szükséges. De ugye most már a sokadik alkalommal ugye kivételes eljárásba hoznak be olyan javaslatokat, ami széleskörű társadalmi csoportokat érint. Ugye ez a javaslat is több százezer háztartást érint. Az iskolakezdési támogatás is több százezer családot érint. És azt is úgy tárgyaltuk, hogy ugyanazon a napon szavaztunk róla, mint amelyik napon tárgyaltuk. Nem volt a szakbizottságban erről vita. Nem lehetett ilyen szempontból érdemi vitát folytatni, és amikor ugye

0: utána önök számon kérik rajtunk, hogy mi a helyzet ugye a képviselői munkával, miért nem dolgozunk. Ugye ma is elhangzott Kalázdi Kerekes Kinga képviselő asszonytól ez. Hát önök hoznak be tucatjával olyan javaslatokat, amit egyébként rendes jogalkotás keretében végig tudnánk tárgyalni. Ha időben gondolkodnának, ha ezt a javaslatot mondjuk már júniusban előterjesztik, vagy például az iskolakezdési támogatást nem kapkodva kell elfogadni, lehet, hogy lett volna érdemi lehetőségünk arra is, hogy az a rendszer, amit összeraktak, amit ugye sokszor átbeszéltünk, hogy miért igazságtalan, azt érdemben megvitatni, és akkor esetleg korrigálni az ottani anomáliákat. Úgyhogy azt gondolom, hogy emiatt is én arra kérem önöket, amikor az ellenzéket minősítik, például munkavégzés szempontjával, vagy például rendeleti kormányzás tekintetében, akkor ezek az ügyek jussanak eszükbe. A korábbi ciklusban ilyen törvényjavaslatok nem rendeleti jogalkotás keretében, hanem rendes jogalkotás keretében kerültek elfogadásra, önök pedig ezt egy nap alatt préselik át, vagy hát másfél nap alatt préselik át az országgyűlésen. Amit még a témához kapcsolódóan, hiszen itt ugye egy áfa törvényt, egy áfa módosítást tárgyalunk, emellett ugye szóba jött a szociális tűzifa program is, és ami szintén mutatja a kormányzati átgondolatlanságot, hogy amellett, hogy ez a törvényjavaslat, ahogy mondtam, megkésett, sok százezer családnak nem nyújtja azt a segítséget, amit nyújthatott volna, hogyha önök ezt a két soros törvényjavaslatot előállítják időbe. Emellett hiányzik a végrehajtási lába, nem tudjuk, hogy az áfa csökkentésnek a megvalósulását, az árnak a valódi, tehát a valódi árcsökkenésnek a megvalósulását önök hogyan fogják monitoringozni, milyen kapcsolódó szabályrendszer lesz hozzá. Itt ugye a miniszterelnök úr részéről ma több minden elhangzott, lesz ebben egy milyen szervezet fogja ezt végrehajtani, lesz ezzel kapcsolatos például egy bírságolási rendszer. Annak ellenére, hogyha jól látjuk, akkor szeptember 15-én hatályba fog lépni ez a javaslat, és erről egyenlőre nem tudunk semmit, hogyha ez egy komplex javaslat lenne, akkor ezekről is tudnának részleteket mondani. Ha vannak ilyen részletek, akkor köszönöm, hogyha közlik, hiszen ahogy elhangzott miniszter úr hozzászólásában is, jövő évre vonatkozóan itt, ha jól hallottam, akkor több mint 20 milliárd forintos tételről van szó, ami ugye egy áfa bevétel kiesés a központi költségvetésből, és én tudom, hogy miniszter úr számára minden forint nagyon fontos, ezért azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ezek a forintok a megfelelő helyen jelenjenek meg. És a szociális tűzifa program kapcsán pedig elhangzott Nacsa képviselőtársamtól is, hogy egyrészt volt egy rendkívüli hideg, idén januárban minden felelős kormányzat úgy dönt ekkor, ahogy a korábbi kormányzat döntött. Bízom ebben, még el is tudják fogadni az érvelésemet. A szociális tűzifa program keretet felülről kinyitottuk. Bármelyik önkormányzat, akinek szüksége volt még az extra hideg miatt, további igények merültek fel szociális tűzifára, azok igényelhettek, ezeket a tűzifákat szervezett módon kiszállították, ezért volt az, hogy a szociális tűzifa keretet az éves 5 milliárd forintból 4,5 milliárd forint került itt felhasználásra, azzal a döntéssel, hogy ezt később ugye a 9-es fejezetben, az önkormányzati fejezetben utána vissza pótlandó, és természetesen, amit ma itt elhangzott miniszterelnök úr részéről, aki most biztos kinn a folyosón várakozik, hogy mikor lesz vége a felszólalásomnak, hogy ma elhangzott, nem az volt a cél, hogy az önök, vagy az idei szociális tűzifa keret ne kerüljön kiírásra, hanem egyszerűen a rendkívüli hidegre való tekintettel reagált a kormány azért, hogy minden rászuló család kaphasson extra tűzifa mennyiséget, és azt gondolom, bízom benne, hogy ezt önök is elismerik, hogy ez egy helyes döntés volt. Azt pedig, hogy ezt önök még nem pótolták vissza, az azért is van, tisztelt miniszter asszony és miniszter úr, hiszen önök nem írták ki a szociális tűzifa keretet, mert nem volt államtitkáruk, de most már van, úgyhogy ezt ki tudják írni. Azzal kapcsolatban pedig, hogy itt mi a menetrend, miniszter asszony elmondta, hogy a városi költségvetési tervezésben nem szoktak ilyen döntések születni. Tehát ez hasonló, és most nincs itt kapitány úr, de államtitkár úr is ezzel szerintem elkezdett beadóan foglalkozni. Ez ugyanaz, mint a földgázbeszerzés. Tehát földgázt sem ősszel kezdünk el betárolni, hanem a betárolási időszak, az ugye államtitkár tudja, április 15-ével elkezdődik. Ugyanígy van a tűzifával is, nyáron elkezdődik azoknak elbírálása június végéig, május végéig, június végéig szokott eldőlni, és augusztusban megjelenik a pénz az önkormányzatok számláján, ahol ugyan tudják, egyrészt tudják, hogy mire számítsanak, tudják, hogy mennyi forrás nyertek, és utána pedig elkezdődik ennek a programnak a végrehajtása. Nézem, hogy van-e még beszédidőm, van, és van-e még mondani valóm. Akkor egy záró gondolatként, mert érzékelem, hogy itt mindenki izgatott. Támogatjuk és örvendünk azon, hogy a szociális tűzifa program kerete, ha jól értjük, akkor megduplázódik. És az is, ha jól értjük, akkor az 5000 fő alatti települések mellett megjelennek az 5000 és 20000 fő közötti háztartások is ebben a programban. De hát akkor itt az a kérdés, hogy ha ugye 5000 fő alatti településeken körülbelül 3 millió ember él. Az 5 és 20 ezer fő közötti településeken pedig 2 millió 200 ezer. Hogyha ugye a sokasság, aki utána belerakunk ebbe a programba, egy dupla összegű program, ami rendben van, tehát fajlagosan, még egy csökkentett táfakulcs mellett is, a 5 ezer fő alatti településeken, ahol a leginkább rászulók élnek, ott a rájuk jutó mennyiség azért nem az a dupla mennyiség lesz, mint amit önök itt kommunikálnak, úgyhogy csak arra kérem önöket, hogy itt a kommunikációban ezt esetleg érdemes korrigálni, mert hogyha majdnem dupla annyi háztartást lesz jogosult erre a tűzifa mennyiségre, akkor az nem jelenti azt a hatást, amit önök itt a szociális tűzifa kapcsán kommunikálnak. És azért még egy gondolatot, egy záró gondolatot engedjenek meg. Ugye itt most egy áfa csökkentésről beszélünk, és miniszter úr sokat beszél erről, költségvetés újratervezése kapcsán is, minden forintnak van helye a költségvetésben. És hogyha arról beszélünk, hogy rászorultsági elv, amit egyébként az iskolakezdési támogatásnál is hangsúlyosan kommunikáltak, akkor ugye nyilván ennek az áfa csökkentésnek a haszonélvezői, azok nem csak a rászorultak, nem csak a rászorult családok, hanem mindenki, aki tűzifát használ, és ma Magyarországon a fűtési, gázellátási és fűtési infrastruktúra miatt sok olyan település van, ahol nincs ugye gázinfrastruktúra, csak alapvetően fa, illetve rásegítő villanytüzelés van. Tehát abban nagyon sok olyan család is beletartozik, akik vagyonosak, akik nem rászorult családok. Ez az áfa csökkentés meg nyilvánvalóan logikus alapon minden fa tüzelés felhasználót érint. Ha az a logika, hogy a rászorultsági elvet akarják megerősíteni, akkor miért nem az volt a gondolkodásuk homlokterében, választási ígéret ide vagy oda, hogy az a 20 milliárd vagy 23 milliárd forintos áfa csökkentési tétel, az akár megjelenjen egy nem 10, hanem egy 20 milliárd forintos szociális tűzifa program részeként, és akkor csak a rászoruló családok részesültek volna ebből a támogatásból. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm miniszter asszony, láttam készülés miniszter úr válaszát is. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt a két perces szót kérők köréhez érünk, előtte megadom a szót Rétvári Bence frakciónak, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim, ahogy a vezérszónokunk és a felszóló képviselőnk is elmondta, mi támogatjuk ezt a javaslatot, hiszen az embereknek jó, ahogy támogattuk korábban a gyógyszeráfának és a csökkentését, eltörlését, támogattuk az iskolakezdési támogatást. Ezt is támogatjuk, hiszen jó esetben az embereknél marad ez a pénz, kevésbé jó esetben, de hát ez még mindig nem olyan rossz a cégeknél, vállalkozóknál, de bízunk benne, hogy ez minél több az embereknél marad, úgyhogy ezt támogatjuk. Jobb lett volna, hogy olyan javaslattal találkozunk, amelyik 100%-ban a rászorulókra céloz, jobb lett volna, hogy olyan javaslattal találkozunk, amit nem tudnak a kereskedők lenyelni, de ettől függetlenül az embereknek jó, ezért mi támogatjuk. Ezeket a dilemmákat már képviselőtársaim elmondták, nem akarunk erről hosszasan beszélni. Ugyanakkor nagyon sok téves információ hangzott el a szociális tűzifa programról, ezért szeretném kifejteni az igazság minden részét ezzel kapcsolatban. Jó, hogyha a parlamentben, aki esetleg ezzel nem foglalkozott, értesül róla. A Fidesz-KDNP kormány vezette be a szociális tűzolanyag programot, tűzifa és szén is igényelhető volt ezekből, és azért az önkormányzatokon keresztül vezettük be, mert az önkormányzatok tudják pontosan, hogy kik a rászorulók, kik akiknek a leginkább szüksége van arra, hogy szociális alapon ingyenesen tüzelőanyagot kapjanak. Így tudott a rászorulókhoz eljutni, ezért jobb az a típusú módszer, mint ez, mert itt a nem rászorulók is kapnak támogatást, ott a rászorulók kapták egy-egyben. Itt a nem rászorulóknak is fizetni kell, hiszen az alacsonyabb áfával, de ki kell fizessék az árát a tűzifának, ott viszont semmit nem kellett kifizetni, ott ingyenesen kapták a rászorulók, ezért jobb az előző kormány által bevezetett szociális tűzifa program, mint ez az áfa csökkentés. Nézzük meg, hogy mekkora volt a növekedése ennek, ugye 2011-ben 800 millió forint volt ebben a kasszában, ez 5 milliárd forintra növekedett, tehát örülünk, hogy meg fogja duplázni a Tisza kormány ezt az összeget, a Fidesz-KDNP kormány meg 6-szorozta ezt az összeget, tehát lehet még emelni a későbbiekben is. Körülbelül 180-200 ezer háztartásba juttattuk el, és országszerte összesen a szociális tűzifa programból 2870 önkormányzat részesült, tehát a 3200 önkormányzatból 2870 önkormányzat volt részes a szociális tűzifa programnak. Ez azért van így, hiszen krízis esetekben kibővítettük a jogosultaknak a körét. 2017-ben vagy 2018-ban, amikor hidegebb telek voltak, plusz 1 milliárd forintot adtunk az addigi keretekhez, téli rezsi csökkentésként, hogy még több emberhez, még több önkormányzathoz jusson el. Amikor a legutóbbi hideg tél volt, akkor pedig minden önkormányzattól fogadtunk igényeket, nem csak falukból, kis településekről, nem csak városokból, hanem megyei jogú városokból, sőt, több budapesti kerületből is érkeztek szociális tűzifa igények, és több fővárosi kerületbe is adtunk támogatást, hogy ott szociális tűzifát tudjanak biztosítani a rászorulóknak teljes mértékben ingyenesen. Így jön ki az, hogy kb. 180 ezer háztartás és 2870 önkormányzat részesült ebből. Tehát ez nagyon széles körű támogatási forma volt. És valóban késésben van a kormány, itt sem foglalkoztak ennek a kérdésnek a kezelésével, hiszen a korábbiakban az év első felében volt mindig kiírás, ezen túl vagyunk. A nyár folyamán, a nyár elején született meg a döntés, és a nyár végére folyosította a minisztérium a támogatásokat. Tehát most a nyár végén vagyunk, ilyenkor volt a folyósítás, 1, 2, 3 vagy 4 évvel ezelőtt, most még a kiírás sem történt meg, és azért van késésben a kormány, mert ha még holnap után ki is írja a szociális tűzifa program pályázatát, legalább 30 napot kell hagyni az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak, legalább 30 napra szüksége van az államkincstárnak, a kormányzatnak, hogy ezeket elbírálja, elment a szeptember, elment az október, novemberben utalják ki akkor a pénzt az önkormányzatoknak, akkor kezdik el megvenni a tűzifát, annak a leszárítása, felaprítása, kiszárítása szintén hetekbe kerül, és könnyen karácsonykor leszünk, amikorra ez a fa kijut a családokhoz. Ezért kellett volna ezzel a kérdéssel korábban foglalkozni. Ettől függetlenül mi ezt a javaslatot támogatjuk, csak én azt gondolom, hogyha valami jól működött, akkor azt érdemes nem szétverni, hanem megtartani és bővíteni a szociális tűzifa program, és annak a meg 6-szorozott tétele a költségvetésben szerintem egy ilyen program volt. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, frakcióvezető úr, és megadom a szót Ruszin Szendi Romulus miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház, hogy jön a honvédelem ide? Jelentem sehogy. Legalábbis a Tisza kormánynál nem fog. Ez nem mondható el a megelőző kormányzatról. Én hallgattam itt, hogy milyen mesteri kormányzat volt. Hogy gondolkoztak előre? Hamarabb be kell termelni. Mindenki emlékszik rá, legalábbis én biztosan, hogy amikor a megelőző télen jött a hideg, akkor az előző kormányzat hirtelen operatív csoportot állított fel. Kérdezem sírva könyörögve, ha tervszerű, télen általában jön a hideg, akkor minek operatív csoport? Megmondom miért, mert nem készültek fel. És a további támogatás ezért, mikor kiderült, hogy több fát kell kiosztani, amit nagyon helyesen elmondott a fázó emberek, neki kell osztani. Nem láttam februárban, márciusban a következő előterjesztést, hogy akkor a büdzsébe 2026-ba ez valahol megjelenik. Lehet, hogy már önök se gondolták, hogy nyernek. Ugye, mert az 500 millió, az térre, az nem lesz elég. És a habatortán, amikor kiderült, hogy több fát kell kiosztani, az előretervezés, drága uram, akkor ki ment ki fát vágni? A katasztrófavédelem, meg a honvédség. Úgy, hogy a túlmunkát nem merték elrendelni nekik. Tehát, hogyha ennyire jó a tervezés, hogy tudjuk, hogy jön a tél, száraz fa kellene hozzá, akkor nem januárba küldöm ki a katonákat, meg a katasztrófavédőket, hogy kivágják a fát, amit 40%-os víztartalommal majd ügyesen kiosztunk. Na ennyit az önök tervszerűségéről, hogy hogyan sikerült megszervezni egy normál értelembe érkező télen a válságreagálást.
1: Köszönöm, miniszter úr. Most megadom a szót Barnaszomot Szabó Timának, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót. Kedves képviselőtársak, csatlakoznék Ruszin Szendi miniszter úrhoz, hogy a tavaly téli emlékek még bennem is erősen égnek, és emlékszem arra is, hogy gyakorlatilag önök lepődtek meg a legjobban azon, hogy télen hó meg fagy van. Én jártam a szabolcsi településeken, és elképesztő volt azt látni, hogy bizonyos utcákon nem lehet megmaradni a füsttől, mert azok az emberek a petpalacktól kezdve a tuskón át a géprongyig mindent elégettek azért, hogy ne fagyjanak meg. Nekem volt olyan gyerek, akit azért kell egy gyermekvédelmi intézkedés alá vonni, mert a hétvégén az otthonában megfagyott volna. Magyarországon évente átlagosan 150-250 ember fagy halára, és a nagy többségük a saját otthonában. Ez az osztrák átlagnak a 10-szerese. És mit tettek önök? Hát én emlékszem, hogy mit tettek. A Szabolcs-hatos választókerületben több kedves fideszes polgármester, a DPK-s logó égisze alatt kampányolt, a szociális tüzelővel, magyarán egy szociális juttatással kampányolnak, vagy kampányoltak. A nagy jogállamban pedig a kormányhivatal, fideszes főispánja közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló, ez nem probléma. De mit is csodálkozunk ezen, amikor olyan dolgok is történtek a kampányban, hogy túlárazott nyuszi motorokkal mentek gyerekekkel kampányolni óvodákba és bölcsödékbe. Szóval az én nagyanyám azt mondta erre, hogy vannak állapotok, amikor jobb hallgatni, úgyhogy kérem, tegyék ezt és támogassák a javaslatunkat. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselőasszony. Most megadom a szót Palóc André képviselő úrnak a fennmaradt időkeretben. A többi fideszes képviselő úrnak pedig szeretném jelezni, hogy valószínűleg nem lesz már idejük a felszólalásukra. Tessék.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, azért ne felejtjük el, hogy ez egy áfavita. És akkor lehet, hogy az előző hozzászólások itt a Fidesz vagy a KDNP soraiból nem voltak egyértelműek. Három dolog az, amiért aggódunk, és amire felhívtuk a figyelmet. Az ár, vagy az áfacsökkentés hatása az árakban megjelenik-e? És igen, igaza van, ne fűtsenek szeméttel, de hát ez akkor lehet a gyakorlatban, ha csökkennek az árak. Kettő, van-e elég mennyiség, tehát elérhető lesz-e elegendő fa? Három, a kis kereskedőket, ahol ezt meg lehet venni praktikusan, azokat segítik-e, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe. Mindenkinek fel van figyelmét, ez egy áfavita, és három nagyon gyakorlati kérdésre, köztük a fogyasztójára próbáltuk felhívni tisztelettel a figyelmet. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezetőnek, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, és egy ürendi javaslatot szeretnék tenni. A KDNP beszéd idejéből 7 percet átadnék a Fidesz frakciónak. Köszönöm szépen.
1: Frakcióvezető úr, ez lehetséges. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, most megadom a szót Baló Mihály képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Bár miniszter úr és Barna Szabó Tíme a képviselőtársaim már elmondták nagyjából a lényeget. Tudják azt rólunk, hogy nagyjából 2 évig jártuk a településeket, Szabolcs megyét például, ahol nyáron találkoztunk rengeteg családdal, és érdekes módon nyáron még a legtöbb családnál volt kerítés. Amikor télen visszamentünk, a kerítések eltűntek. Lehet találgatni, hogy miért. Azért, mert kénytelenek voltak tüzelőanyagnak használni a kerítést. De nem csak a kerítést, hanem nagyon sokan a bútoraikat is elégették. Azért, hogy a gyerekeik ne fagyjanak meg. Ha valaki most hallaná önöket itt először beszélni ma, azt hinné, hogy olyan kormányzás volt hazánkban, ahol minden rendben volt. Nem tudok rájönni, pedig már hónapok óta itt ülünk együtt, hogy tényleg elhiszik, amit mondanak, vagy egyszerűen ilyen rutint szereztek. Kont Zsófia képviselő asszony, aki, ha jól tudom, a családokért felelős államtitkár volt. Képviselő asszony, ön elmondta, ön is, a KDNP is és a Mi Hazánk is, hogy támogatják ezt a javaslatot. Egyetlen egy kérdéssel szeretném zárni. Ki tartotta vissza önöket, hogy bevezessék ezt az intézkedést? Volt rá 16 évük. Nevezzék meg azt az embert, aki ezek szerint az önök útjában állt, és akadályozta Juhász Hajnalnak a képviselőasszony ezek szerint az ön munkáját is, mert megtehette volna, beadhatta volna ezt a javaslatot, és segíthettek volna több százezer családnak valódi rezsicsökkentéssel. Illetve még valamit szeretnék mondani. Láthatják, hogy itt sorra teljesítjük a vállalásainkat. Beszélhetünk akár iskolakezdési támogatásról, gyógyszeráfa csökkentésről, vagy most 27%-ról 5%-ra csökkentjük a tűzifa áfáját. Beszéljenek erről a saját választópolgáraiknak, és mondják ma el, hogy ilyen ez a Tiszás önkény. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr! Most megadom a szót Németh Balázs Lajos képviselőnek, parancsoljon 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt pénzügyminiszter úr. Mindjárt lenne 1-2-3 kérdésem önhöz, csak hadd reagáljak még a miniszter úrnak és az államtitkár asszonynak arra a felvetésére, hogy kinek kellett volna például a januári hideggel kapcsolatban csendben maradni, és hogy lehetett volna felkészülni. Én az önök miniszterelnökével ellentétben nem csak szerettem volna meteorológusnak tanulni, hanem tanultam is. Pont annyira föl lehetett volna készülni egy rekordszáraz tél után, egy rekordszáraz tavasz után, egy aszályos nyár után a Duna alacsony vízállására, mint amennyire egyébként nem lehetett előre látni idén januárban, hogy az átlagosnál jóval hidegebb lesz a tél. De ami a javaslatot illeti, tegnap a Törvényalkotási Bizottságban pénzügyminiszter úr azt hangzott el egy felső határnak, hogy akár évente 26 milliárd forintba is kerülhet ez a költségvetésnek az áfa csökkentés, ezt mondták a kollégái, és itt pedig hallottuk az elmúlt bő fél órában, vagy majdnem egy órában, hogy rengeteg kockázata van ennek az áfa csökkentésnek, akár csak a kiskereskedelmi árakat nézzük, illetve a célzását, hogy valóban azokhoz jut el az alacsonyabb áru tűzifa, mint akik valóban rászorulnak. Az lenne a kérdésem, hogy érdemben felmerült a kormányülésen az a kérdés, hogy inkább ebből a pénzből, vagy ennek a pénznek megfelelő nagyságrendből kibővíteni a szociális tűzifa programot, küzdötte ön esetleg azért, hogy inkább az legyen a megoldás, vagy pedig az történt, amit gondolhatunk, hogy történik önöknél a kormányülések, hogy Magyar Péter eldöntötte, és hiába tiltakozott esetleg a kormánynak egy vagy több tagja, hogy lenne jobb megoldás és az áfa csökkentésnél, de Magyar Péter döntése miatt végül is az áfa csökkentés mellett döntöttek, ahelyett, hogy talán célzottabban a jól működő és az önkormányzatok segítségével működő ingyenes szociális tűzifa programot kibővítették volna. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Kaprinyák Tibor képviselőnek, 2 perces időkeretben parancsoljon.
8: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház. A Fidesz-KDNP nagyon sokszor a fejünkre olvassa azt, hogy mi álszentséget olvasunk az ő fejükre. Hát ezt teszhetjük azért, mert ha visszaemlékeznek 2012. január 1-én, megemelték az általános forgalmi adót 25%-ról 27%-re. Ugye mindenki tudja, hogy ez Európa legmagasabb áfa kulcsa. De itt ma még nem hangzott el az, hogy annak idején a primer erdei választék, tehát a tűzifa, az 12%-ról felugrott mindjárt 27%-re. Rá 1-2 évre önök behozták ezt a híres rezsicsökkentést, akkor miről is van szó? Tehát ugye nem mindegy, hogy mennyinek mennyi az áfája, de a mostani piaci viszonyok között durván egy köbméter tűzifának az ára 5000 forinttal fog csökkenni. Tehát az, hogy 27-ről levisztük 5-re. Tehát akkor hol voltak, akkor nem aggódtak a felhasználók pénztárcája kapcsán, hogy a tűzifa 12%-ról 27%-re ugrott. A másik, a szociális tűzifa. Állami erdőgazdaságoktól akarják beszerezni. Áprilisban adták át a kormányzást. Önök megszüntették azt, hogy Natura 2000-es területen, illetve védett területen, térben és időben korlátolt legyen az erdőgazdálkodás. Tehát tulajdonképpen kiadhatták volna az erdőgazdaságoknak azt, hogy termeljenek fát. termeljenek fát akár márciusban, akár áprilisban, amit hosszú ideig az erdőgazdaságok nem tettek meg jól felfogott érdekeikből, többek között azért, mert azt mondom, hogy a legfőbb természetvédelem őrei az erdészek és az erdőgazdálkodók. A másik nagyon fontos dolog, hogy most a Tisza nem megkésett ezzel, hanem egyszerűen, ami tűzifának Magyarországon alkalmas fa, azok a kemény lombos fafajok.
1: Képviselő, ennek két perces szót
8: ennek
1: kért.
8: Pedig a faki termelési ideje, vegetációs időn kívül van. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Balla György képviselőnek, két perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát Balogh képviselő úrnak mondanám, hogy tényleg érdemes az önök javaslatát támogatni, mert utána megkapjuk a fejünkre, hogy miért nem mi osztuk be annak idején ezt a javaslatot. Van valami, amiben egyetértünk, és akkor is támad bennünket. Ez egy jó stílus. De nem ezért kértem szót, és oldanám is egy kicsit a helyzetet. Ruszin tábornok úrral, miniszter úrral tegnap mind a ketten boldogok voltunk. Egy helyen voltunk, a Fradi pályán, 4-0-ra győzött a Fradi, mind a ketten ezért szurkoltunk. Tegnap így tudtunk bosszút állni Mohácsért, az 500. évfordulóhoz közeledve. De amit viszont az előbb mondott, attól egyikünk sem boldog. Mert pont azt kritizálta, ahogy egy válsághelyzetet kezelni kell. Bármilyet. Árvizet, extrém hidegtelet, nagy hóesést, aszályt. Egy operatív törzs létrejön, kellő időben döntéseket hoz, a döntéseket végrehajtják, és valamennyi állami szerv, honvédség, katasztrófavédelem részt vesz benne. Akkor is részt vett, amikor ön a hadsereg kötelékébe tartózkodott, és akkor is megbecsültük, megköszöntük a honvédségnek és a katasztrófavédelemnek. És ha kicsit jobban figyeltek volna, ugyanezt megtehették volna egyébként a paksi válság esetén is. Nem kevés milliárd forintot lehetett volna megspórolni. Tehát én csak annyit kérnék öntől, miniszter úr, ne tegyenek többet, csak ugyanannyit, mint eddig válsághelyzetekben, ugyanúgy vegyen benne részt, mint amikor részt vett egyébként katonaként, és higgyel, akkor előrébb fogunk jutni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr! Most megadom a szót Ruszin Szendi Romulus miniszter úrnak két perces időkeretben.
3: Ilyen gyorsan. Hajrá, Fradi! Tényleg ebben maradjunk most együtt, és szurkoljunk együtt, hogy a főtáblán is hasonló sikerek legyenek. De visszatérve erre, az, hogy válsághelyzet lett, a meteorológusok ügyesen megjelölték, tehát lehetett volna erre készülni. Az, hogy nem volt fa, nem volt kitermelt fa azon a télen, az igenis az előrelátható. Az aszály és a víz az sokkal hosszabb megoldást igényel, mint az, hogy legyen fa időbe. Az, hogy mennyi pénz veszett el, vagy mennyi pénzbe kerül most nekünk a fenékküszöb megépítése, ha lettek volna tervek korábban, ha figyelembe vették volna a Dunának a vízszint csökkenését évekről évekre, akkor lehet, hogy nem került volna ez az energiaválság nekünk ennyibe, mert ugyanebből a pénzből, amit most belőlünk ebbe, hogyha hamarabb elkészül, akkor valóban megszüntethető lett volna. A elismerés pedig köszönöm katonák, katasztrófavédők, tűzoltók nevében, mert valóban mi ezért vagyunk többek között, hogyha baj van, akkor ott legyünk és továbbra is számíthatnak a Magyar Honvédségre. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretek terhére? Nem. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Közben pedig bejött egy jelentkezés. Úgyhogy megadom a szót, két perces időkeretben Szalai Piroska képviselőasszonynak, parancsoljon.
10: Lezárta vagy nem zárta? Ha megadta, nem lezárta. Jaj.
11: tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy az utolsó utáni pillanatban is jelentkezhettem. Alapvetően pár számot szívesen mondanék. Itt többen beszéltek arról, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk rezsicsökkentés ügybe. Hát annyit azért tettünk, hogy a lakásukat megfelelő módon kifűteni nem tudók aránya 12,2%-ról, ami az uniós átlag fölött volt jóval, lecsökkent 5,7%-ra, a 8-at azért mondtam, mert most az uniós átlag 8. Ez azt jelenti, hogy 650 ezerrel kevesebb olyan honfitársunk van jelenleg, mint 2010-ben volt, akinek fűtési problémái vannak. A fűtési problémák megoldására nem 10 milliárd forintos költségvetési tétellel gondolkodtunk, mint ez az áfa csökkentés költségvetési tétele, hanem folyóárakat mondok, tehát ezt tudom, hogy így nem lehet összehasonlítani, mert sem az inflációt, sem mást nem tettem bele. De 22-ben 800 milliárd forintos költségvetési tétel volt ez a rezsicsökkentésnek, csak ez a fűtési része, tehát a víz meg a többi az nem. 23-ban bizonyára tudják, hogy az energia árak akkor elszabadultak, 2414 milliárd forintot jelentett ez a költségvetésnek. 24-ben 1000 milliárd forint fölötti összeget, a 25-ös költségvetési beszámolót meg majd rövidesen látni fogjuk, azt gondolom, legalábbis az még nem volt itt hozzáférhető. Csak hogy érezzék, hogy mit jelent az, hogy a Fidesz kormány nem tett semmit a fűtési problémákkal küzdködők megsegítésére. Én azt gondolom, nem hogy ezt gondolom, hanem az összes szám azt mutatja, hogy az Európai Unióban a legnagyobb javulást értük el 2010 és 2025 között. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő asszony. A vitát még nem zártam le, így ismét kérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretben? Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Az összevont vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 21 perces időkeretben. Parancsoljon, Öné a szó, miniszter úr.
12: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, nagy örömömre szolgál, hogy ismét egy olyan törvényt terjesztetek elő itt az Országgyűlésnek, amelyiket úgy néz ki, hogy teljes körű támogatást biztosít, mindig öröm és megtiszteltetés ilyen helyzetben lenni. Köszönöm egyébként az elhangzott észrevételeket is, amelyek közül nagyon sok szerintem lényegi volt, és olyan kérdést érintett, amit a módosítás előkészítése során maga a kormány is részletesen megvitatott és mérlegelt, és egyébként a javaslat, vagy a javaslathoz kapcsolódó intézkedéstervek tükröznek is. Ezek közül valóban a legfontosabb az az, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy az áfa csökkentés hatása teljes mértékben megjelenjen a végső felhasználóknál, fogyasztóknál, és ne nyeljék le a kereskedők ennek a hatását. A tűzifa piac egy elég speciális piac, hiszen itt a kínálatnak a kétharmada az 22 állami tulajdonú erdőgazdasághoz kapcsolódik, és emiatt lokálisan a helyi piacokon teljes ármeghatározó szerepe van az állami társaságoknak. És ilyen szempontból a kormányzatnak viszonylag erős eszközei vannak abban, hogy érvényesítse és érvényt juttasson annak, hogy az áfacsökkentés hatása megjelenjen a lakosság számára is. Az élő környezetér minisztérium vezetője, minisztere már konzultált az erdőgazdaságoknak a vezetőivel, és ugye a kormány döntött arról, hogy 2026. január 1-jei nettó áron rögzíti a tűzifa értékesítési árát, és így az áfacsökkentés teljes mértékben meg fog jelenni még egyszer a kínálat kétharmadát adó állami erdőgazdaságoknak az áraiban, kínálati áraiban, és ez azért egy elég erős biztosíték arra, hogy a fennmaradó részben a piaci kereskedők és termelők is lekövetik ezt az áralakulást, de természetesen itt fontos szerepe lesz a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak és a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, aki monitoringolni fogja ezeknek az áraknak a a csökkenését. Úgyhogy minden biztonsággal állíthatjuk, hogy és várhatjuk azt, hogy ez valóban segítséget fog jelenteni az arra rászorulóknak. És ezen a ponton szeretnék arról beszélni, hogy milyen kontextusban jött elő itt a rezsicsökkentés kritikája. Nem azzal van a Tisza kormánynak problémája, hogy rezsicsökkentés van, és hogy ez valóban nagyon sok háztartás számára jelentős segítséget jelent. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ebből kimaradtak azok, akik tűzifával fűtenek, akik kis településen élnek, és nincsen vezetékes földgázellátás mondjuk a településen, vagy nem rendelkeznek hőszivattyúval, ők az elektromos áram, vagy a háztartási földgáz árában megtestesülő támogatásnak értelemszerűen nem lehettek haszonélvezői. És ebbe a tekintetben egyébként a szociális tűzifa keret is csak egy nagyon szűk szegmens tudott elérni, hiszen azért látni kell, hogy az az 5 milliárdos keret, amire a korábbi 8-szoros emelés után, vagy nem tudom hányszoros emelés után a Fidesz kormányzat jutott, az még mindig kevesebb, mint 5%-át fette le az éves tűzifa fogyasztásnak. Tehát a 95%-a a tűzifa felhasználóknak semmiféle támogatásban nem részesült, és számukra ez egy nagy teher volt. És nyilvánvalóan itt azért alapvetően olyan fogyasztókról beszélünk, és olyan háztartásokról.
1: Bocsánat. Tisztelt képviselőtársak, köszönöm a jelzést. Kérem a telefont, na ne világítsanak be a patkóba. Köszönöm szépen. Miniszter úr, kérem folytassa.
12: Tehát itt alapvetően olyan fogyasztókról beszélünk, akik tényleg nehéz anyagi körülmények között élnek, és ezért tartjuk nagyon fontosnak az áfa csökkentést. Kevés érdemi magyarázatot kaptunk arra vonatkozólag, hogy ezt korábban miért nem lépte meg az előző kormányzat, és ha ezt most ennyire tudják támogatni, erre miért nem került sor. Én tulajdonképpen akárha a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételének a vitáját felidézem, akár a mostani vitát, én azt hallottam hivatkozási alapul, hogy még a gyógyszerek esetében, pontosabban a 0%-os áfakulcs esetében csak néhány éve lehetséges 0%-os áfakulcs alkalmazása az Európai Unióba, itt meg azt hangzott el, hogy a foszilis tüzelőanyagokra kedvezményes áfa kulcsot meg majd 2030 után nem lehet kivetni. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezek inkább ürügyek, és valójában minden lehetőség az elmúlt években meg lett volna mindkettőre, a gyógyszerek 0%-os áfa kulcsára és a tűzifának a kedvezményes kulcsának az alkalmazására is, de örülök, hogy most azért láthatóan a korábbi kormánypárt támogatja a javaslatot. Elhangzott az észrevételekben néhány konkrét, kicsit technikai jellegű észrevétel, csak szeretném megerősíteni, hogy nem éri 22%-os veszteség a kereskedőket az áfa csökkentés hatására, tehát aki még a régi rezsimbe a 27%-os áfa kulcs mellett szerzett be tűzifát, ezt az áfát tudja visszaigényelni az adóhivataltól, függetlenül attól, hogy ő már az alacsonyabb áron fogja ezt értékesíteni. Szintén elhangzott két hozzászóló részéről is, hogy a vámtarifa számok a briket esetében nem stimmelnek, és a 440/39-es vámtarifa számban nincsenek benne. Ezt a technikai kérdést én úgy tudom, hogy már a bizottsági vita során Kövesdi Attila államtitkár úr megválaszolta, nincsen ilyen probléma technikailag az előterjesztés hibátlan ilyen szempontból. Némileg igazságtalannak éreztem Palóc André részéről egyébként Panyi Miklós részéről hangzott el ez az észrevétel, hogy már megint egy gyorsított eljárással jövünk. Én azért azt gondolom, hogy 12 év rendeleti kormányzása után számon kérni rajtunk, hogy már megint egy gyorsított eljárással hozunk a parlament elé egy ilyen javaslatot, talán nem annyira illdomos. És végül bár a mostani vitának igazából nem tárgy, de nyilván ez szorosan összefügg, a szociális tűzifa keretről hadd szóljak néhány dolgot. Itt is egy kicsit úgy éreztem, hogy igazságtalan rajtunk számon kérni, hogy az idejévben április 30-ára miért nem volt előkészítve az önkormányzatoknak a pályázat meghirdetése. Ki volt április 30-áig kormányon? Tehát én azért azt gondolom, hogy ez... Ugyanakkor, ami történt, azért ez most már elhangzott, és Nacsa Lőrinc pontosan fogalmazott ebbe az ügybe, hogy miután ugye a 25-26-os téli szezonra már tavaly ki volt írva egy keret, ugyanezen a télen, januárban el lett költve újra az idei keret. Tehát az idei nyáron a 26-27-es télre meghirdetendő keretből az 5 milliárdból kevesebb, mint 500 millió forint maradt, miután a kormányváltás megtörtént. Tehát azért ezt érdemes tisztázni, hogy itt az előző kormány nem biztosított fedezetet a 2026-os, 27-es évre, és most, ami történik igazából, az, hogy kétszer fogunk tulajdonképpen fizetni, mert most föltöltjük 5 milliárddal ezt a keretet, és nyilván jövőre pedig egy 10 milliárdos keretből tudunk gazdálkodni, amiből jut majd a 26-27-es fűtési szezonra is, meg jut a 27-28-asra is. És így fog megvalósulni az, hogy évente dupla összeg, 10 milliárd forint fog majd rendelkezésre állni az önkormányzatok támogatására. Érdemes azt is azért kiemelni, hogy ezt a keretet már biztosította a kormányzat, és ennek forrása egyébként az országgyűlés által korábban meghozott döntés, ami a polgármesterek költségkeretét lecsökkentette, és az emiatt átcsoportosítással biztosítja a fedezetet, tehát a költségvetés hiányát nem fogja növelni ez a döntés, mert megfelelő forrást találtunk hozzá. Az egyetlen, ami miatt a költségvetési törvényt módosítani kellett, az, hogy mi kiterjesztjük ugye az alanyi hatályt az 5000 fő alatti településekről a 20000 fő alatti településekre, de a tisztelt ház elfogadta már ezt a módosítást. Tehát a parlament meghozta ezt a döntést, és egy-két héten belül kiírásra is kerülnek majd a pályázatok, és biztos vagyok benne, hogy ezzel élni fognak teljes mértékben az önkormányzatok. Végül egy gondolatot még engedjenek meg, tisztelt képviselőtársak. Én azt gondolom, hogy bár itt most egy konkrét intézkedésről beszélünk, a tűzifa áfa csökkentésről, illetve érintettük a szociális tűzifa keret megemelését, de itt egy sok egymással összefüggő intézkedés sorozatról van igazából szó, amelyik igenis nagyon hasonló társadalmi csoportoknak a helyzetén fog nagyon hasonló értékek mentén segíteni és támogatást nyújtani. Tehát amikor a gyógyszer áfa mentesítételéről döntöttünk, amikor most a tűzifa áfa csökkentésről, vagy legközelebb a szociális tűzifa keret megemeléséről döntünk, vagy amikor tegnap előtt a kormány a nyugdíjminimum 120000 forintra történő emeléséről döntött, ezek mind olyan kérdések, amik igenis lehet, hogy külön-külön kis segítségnek tűnnek, de ezeknek a hatása összeadódik, és igenis a legrászorultabb honfitársainknak nyújt lényeges segítséget. Úgyhogy ezért is kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk lévő törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönöm, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatallal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben.

0: Soron következik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény módosításáról szóló T/504. számú törvényjavaslat zárószavazása. Emlékeztetem Önöket, hogy a tegnapi döntésüknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Nézzük, hogyha esetleg valakinek. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 163 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, köszönöm az együttműködésüket. Az ülés vezetést most átadom Dúró Dóra alelnök asszonynak. Köszönöm szépen.
1: Köszöntöm képviselőtársaimat, folytatjuk az Országgyűlés ülését, illetve a munkát. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014-es országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Emlékeztetem Önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a határozati javaslatot sürgős tárgyalás keretében tárgyalja az Országgyűlés. Pertisné Kácsor Andrea, Polgár György és dr. Rák Rihárd a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés H/544-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Polgár Györgynek, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Üdvözlök minden képviselőtársamat és a tisztelt házat is. Látva a sport nemzetegyesítő erejét, és látva az előző szavazás eredményét, engedjék meg, hogy kicsit mással kezdjem, mint ahogy terveztem. Szóba került itt egy sportesemény, a két képviselőtársunk is nagyon örült annak, hogy tegnap találkozhattak. Itt szeretném megemlíteni, hogy tegnap Miskolcon a férfi kosárlabda válogatottunk világbajnoki selejtező mérkőzésen legyőzte az észteket, úgyhogy nagyon jól halad előre, hajrá fiúk, csak így tovább! A sport láthatóan ma közelebb hozza az embereket egymáshoz, és ennek nagyon-nagyon örülök. A határozati házszabály, amiről ma tárgyalni fogunk, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló T/2024-es országgyűlési határozat módosítása, amit három a kormányunk által nagyon fontosnak tartott érték mentén szeretnék bemutatni. Ez a három érték az átláthatóság, a hatékonyság és a jogbiztonság. Ennek mentén szeretném bemutatni azt, hogy miről is szól ez a szabályozat módosítás. Ez a módosítás, ez korábbi módosításoknak egy harmadik lépése, hiszen korábban Téper 371-es számon a parlament már megszavazta a közpénzügyi reformokkal összefüggésben történő módosításokat, valamint megszavaztuk az alaptörvény 17. módosítását is. Ez azért nagyon fontos, hogy visszatekintsünk erre a kettő szavazásra, mert ezekkel a törvénymódosításokkal, pontosabban ezeknek az elfogadásával lépett be az a módosulás, hogy a költségvetési tanács véleményezési joggal rendelkezik az államadósági szabály teljesülése kapcsán. Viszont a házszabály ezt a módosítást még nem követte le. Tehát hiába történtek meg a módosítások, nekünk ezt még a házszabályban is rendeznünk kell, hiszen a házszabályban jelenleg még nem véleményezési jog, hanem jóváhagyási jog szerepel. És a költségvetési, a pénzügyi minisztérium hamarosan be fogja nyújtani a költségvetés módosítási javaslatait, várhatóan augusztus 31-ig fogja benyújtani, és szeptember 7-én és 8-án erről nekünk tárgyalnunk kell. Ezért különösen fontos az, hogy rendezzük ezt a dolgot, és hogy a házszabályban is rendbe tegyük, és hogy a költségvetési tanácsnak fontos feladatok kerüljenek megjelenésre. Hogyha össze kellene foglalnom, hogy mit is jelent ez a módosítás, akkor azt mondanám, hogy a házszabály összhangba hozása a költségvetési tanács új véleményezési szerepkörével a közjogi érvényesség fenntartása érdekében. A módosítás emellett egy-két dolgot egyértelművé tesz és átláthatóbbá tesz. Például, hogy mikor tartható szavazás. Például, hogy milyen határidők vonatkoznak a költségvetési tanács kapcsán a véleményezésre. Vagy hogy mi a teendő abban az esetben, hogyha a kritikus megfogalmazást vagy véleményt fogalmaz meg a költségvetési tanács. Ezek a módosítások a házszabálynak több pontját is érintik. Ezeket a pontokat csak így egymás mellé rakva, a legfontosabbakat kiemelve. A zárószavazás a költségvetési tanács véleményének beérkezése után, megállapítása után 3 nappal tartható. Ez egy új szabályként jön be. Elmarasztaló vagy kritikai vélemény esetén a zárószavazás feltétele a kormány felülvizsgálati tájékoztatása, és szükség esetén a módosítási javaslatról való döntés. A zárószavazás előtt módosító javaslat benyújtásának határideje a KT, a költségvetési tanács véleményezéséhez igazodik. Fontos, hogy a gazdasági stabilitási törvényhez hozzáigazítjuk ezeket a paragrafusokat, és hatályon kívül helyezzük azt a paragrafust, amely gyakorlatilag a költségvetési tanács részére újbóli tájékoztatási kötelezettséget írna elő a parlament részére. És módosítja a házszabályi rendelkezés az összes olyan mellékletet, ami ehhez a törvénymódosításhoz kapcsolódik. A módosítás biztosítja, hogy a költségvetési eljárás, amely gyakorlatilag a parlamenti feladatainknak az egyik legfontosabb eljárása, jogilag hibátlanul, átláthatóan és időben lefolytatható legyen. Megszünteti ez a házszabály módosítás, megszünteti azokat a felesleges eljárásokat, amelyek már vagy nem létező lépések, vagy ezzel válnak feleslegessé, egyszerűsíti a folyamatot, és megszünteti azt a jogértelmezési bizonytalanságot, amely most még fennáll, hiszen a házszabályban máshogy van a szabályozás, mint a többi területen. Ez a módosítás, ez mindenképpen én azt gondolom, hogy előnyös egyrészt a költségvetési tanácsnak, hiszen a szerepkörüket innentől fogva teljesen pontosan határozza meg, a házszabály is ugyanúgy leköveti azokat a módosításokat, amit a korábbi törvénymódosításokkal megteremtettünk. Egyértelművé teszi a feladatot az országgyűlésnek is, hiszen koherens szabályok mentén fogunk tudni eljárni a költségvetés tárgyalásakor. És szerintem nagyon fontos, hogy ha itt a parlamentben mi jól tudjuk elvégezni a feladatainkat, az pedig az egész társadalomnak. hasznára válik. Ezeket átláthatóan, tisztán és hatékonyan fogjuk tudni elvégezni ezeket a feladatokat. A módosítás közvetlenül kapcsolódik az előbb említett 17. törvénymódosításhoz, alaptörvénymódosításhoz, a 371-es TPER 371-es törvényjavaslathoz, és csatlakozik a magyar gazdasági stabilitásról szóló törvény 25. paragrafusához is. Így elmondhatjuk, hogy akkor teljesen koherens módon a jogrendszerbe fog illeszkedni az összes paragrafusunk. Tisztelt Országgyűlés! A házszabály módosítása szükséges, időszerű és elengedhetetlen ahhoz, hogy a költségvetési eljárás megindulhasson, ez a folyamat elindulhasson, és az alaptörvény, gazdasági stabilitási törvény szabályainak is meg tudjon felelni. Ez a javaslat nem politikai, hanem közjogi és technikai lépés, amely a rendszer működőképességét biztosítja. Ezért kérem a

0: képviselőtársam felszólalására. Igen, teljesen egyetért a kormány ezzel a módosítással. A két megelőző törvény módosítás megtörtént, az alaptörvényt módosítottuk ez irányban, utána lekövette a közpénzügyi törvény ugyanezt a költségvetési tanáccsal kapcsolatos módosítást, úgyhogy most szükség van a házszabály módosítására is, teljes mértékben egyetértünk vele. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a héten megkaptuk a költségvetési tanács véleményezését a 2026-os költségvetés módosítására vonatkozóan, úgyhogy legkésőbb jövő hétfőn be is nyújtjuk az országgyűlésnek a törvénymódosítást. Úgyhogy hamarosan tárgyalni fogja az országgyűlés ezt a törvényt is. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Pertichné Kácsor Andreának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Tisztelt Elnökasszony, tisztelt Országgyűlés! A benyújtott határozati javaslat, ahogy már az előttem felszólalók mondták, a házszabály módosítását tartalmazza. Miért is szükséges ez? Az elmúlt hetekben ugye két fontos törvénymódosítást szavaztunk meg itt a házban. Az elsőt július 13-án az alaptörvény 17. módosítását. Utána pedig augusztus 11-én a TPER 371-es közpénzügyi reformokkal kapcsolatos módosítást. Mindkét módosítás érintette a költségvetési tanács működését. Az alaptörvény módosítással megszüntette a költségvetési tanácsnak a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához kapcsolódó előzetes hozzájárulási jogát, még a GST módosítás a költségvetési tanács eljárásrendjét módosította. Jelen javaslat azért szükséges, hogy a házszabályi rendelkezések is lekövessék az előbb említett két törvénymódosítás rendelkezéseit. Az eljárásrendben a következő változtatások történnek. A költségvetési zárószavazásra főszabály szerint legkorábban a költségvetési tanács véleményének beérkezése után 3 nappal kerülhet sor. Az előterjesztő írásbeli nyilatkozatával a zárószavazás 3 nap letelte előtt is megtartható. A költségvetési tanács elnöke továbbra is jogosult részt venni és felszólalni a zárószavazáson. Mi történik akkor, ha negatív a tanácsi vélemény? Ha a költségvetési tanács szerint a költségvetés sérteni az államadósság szabályt, a kormánynak felülvizsgálati kötelezettsége van. Ilyenkor a zárószavazás feltétele, hogy a kormány felülvizsgálati tájékoztatása beérkezzen a házelnökhöz. Ha a kormány a felülvizsgálat után módosító javaslatot nyújt be, azt az országgyűlésnek előbb meg kell szavaznia. A kormányzati módosító javaslat vitájára a zárószavazás előtti módosítások szabályait kell majd alkalmazni. Ezen kívül pedig technikai módosításokat tartalmaz a javaslat. A költségvetési tanács eljárása a házszabály alapján ezentúl egy egyszeri véleményezési szakaszra épül, azaz megszűnik az ismételt tanácsi véleményezés. A javaslat ezentúl technikai szinten módosítja a parlamenti íromány nyilvántartásban szereplő nem önálló indítványoknak a jegyzékét is. Az új szabályok a kihirdetéstől számított következő napon lépnek hatályba, és ezre azért van szükség, mert gyors jogharmonizációra van szüksége az országgyűlésnek és a költségvetés módosítási törvényjavaslatnak, amire, ahogy hallottuk az államtitkár asszonyt, hétfőn kerül benyújtásra az országgyűlés elé. Ahogy képviselőtársaim hallhatták, a határozati javaslat a korábban meghozott törvénymódosítások lekövetését szolgálja a házszabályi rendelkezésekben, operatív javaslatokat és technikai módosításokat tartalmaz, ezért kérem a tisztelt házat, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen!
1: Most megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Alea jacta est. Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, a kocka el van vetve. Önök, tisztelt kormánypárti képviselőtársai már akkor kipörgették ezt a kockát, amikor Magyarország alaptörvényének 17. módosításával megszüntették a költségvetési tanácsnak az ország költségvetéséről szóló törvény elfogadását.

0: adásához kapcsolódó előzetes hozzájárulási jogát. Korábban a költségvetési tanácsnak vétójoga volt a költségvetés elfogadásával kapcsolatosan, ha az államadósági szabály sérülésével járt volna együtt. Önök ezt a féket iktatták ki az alaptörvény 17. módosításával. A helyzetet tovább súlyosbította az, amikor Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény módosításával a költségvetési tanácsnak csupán vélemény nyilvánítási lehetőséget biztosítottak arról, hogy a költségvetési törvényjavaslat megfelele az államadósági szabályoknak. Az államadósság szabály az alaptörvényben gyökerezik, amely alapján az országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza. A fentiektől az alaptörvény értelmében csak két esetben lehet eltérni. Az egyik a különleges jogrend, a másik pedig a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén. És itt helyeztek el önök, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, az ország stabilitásáról szóló törvényben egy csavart, melynek következtében Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvényt úgy módosították néhány héttel ezelőtt, hogy az adósságszabály kivételi körét felhígították, és egy értelmező rendelkezéssel az alaptörvény szerinti nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesés eseteit kibővítették. A fentiek következménye, hogy az eddigi adósságszabálytól eltérően el lehet fogadni olyan költségvetést, amely az államadósságot növeli, ha az éves bruttó hazai termék reálértéke csökken, vagy, és ez a jelentős változás, az éves bruttó hazai termék reálértéke a megelőző három évben nem emelkedett összességében 1%-ot meghaladó mértékben. Tisztelt képviselő társaim, a fenti értelmezés nem csak az éves költségvetés tervezésekor, hanem annak módosítása során is lehet alkalmazni, vagyis önök már az elmúlt hetekben megágyaztak a 2026. évi költségvetés olyan jellegű módosításának, hogy az államadósság növekedést eredményezhessen. 2023-ban, 24-ben és 25-ben összesen 0,4%-kal nőtt a GDP reálértéke, így a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésére vonatkozó kiterjesztett meghatározást tartalmazó fenti szabály már a 2026. évi költségvetési törvény módosításakor is alkalmazható, az a tervezett kormányzati szektor költségvetési egyenlegével kapcsolatban felmentést ad az alaptörvénnyel és az Európai Unió jogrendszerével szükséges összhang biztosításával, valamint az államadósság mutató csökkentésének kötelezettsége alól. A pénzügyminisztérium 2026. évi költségvetés módosításának a tervezetében úgy nyilatkozott, mielőtt megküldte volna a költségvetési tanács számára, hogy az államadósság tervezett megnövelésének oka az, hogy az uniós RRF források beérkezése év végén várható, tudják azt képviselőtársam, amit már legalább 15-ször hazahozott a Tisza kormány. Azokat pedig a kormány az indoklás szerint az év végéig hátralévő idő rövidsége miatt már nem feltétlenül tudja észszerűen az államadósság csökkentésére fordítani. Önök most, tisztelt képviselőtársaim, a házszabály módosításával gyakorlatilag már a 2026-os esztendőben az államadósságot mintegy 6600 milliárd forinttal tervezik megemelni. Mindez azt jelenti, hogy a Tisza kormány további akár 6600 milliárd forint hitel felvételére is készülhet. Ez a valós helyzet, tisztelt képviselőtársaim, a mintegy 1200 választási ígéretnek részben ez lesz az ára. De ha önök kivezetik a különadókat, melyek az idei esztendőben még több mint 2000 milliárd forinttal gazdagítják az ország költségvetését, akkor felpörgetik majd a megszorítások ismert baloldali liberális gyakorlatát is. Egyre árulkodóbbak Kármán pénzügyminiszter úr megnyilatkozásai, miszerint a különadókból fedezett kedvezmények ne alanyi, hanem rászorultsági alapon járjanak. Már a nyugdíjrendszer esetében is szociális szempontokat szeretne érvényesíteni, holott az elsősorban a ledolgozott évek és a befizetett járulékok alapján kell, hogy meghatározásra kerüljön. Nos, tisztelt ház, ennek a határozati javaslatnak ez a valós tartalma. A most tárgyalt házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014-es országgyűlési határozat gyakorlatilag hozzáigazításra kerül azokhoz a döntésekhez, amelyeket már meghoztak, amelyeknek a középpontjában a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatás körének a legfontosabb üzenete tartozik. A költségvetési tanács jogainak csorbítása viszont bizonyítottan visszahozhatja a már említett baloldali liberális kormányzás gyakorlatát. Tehát a költségvetési tanács vétójogának megszüntetése álláspontunk szerint újabb támadás a pénzügyi függetlenség és a felelős gazdálkodás elvével szemben. Ez a szomorú valóság, éppen ezért ezt a határozati javaslatot nem tudjuk támogatni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Most a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka, dr. Hargitay János képviselő úr következik. Parancsoljon, önné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ha egy robogó járműbe ülünk, és az elszabadul, sose kerüljünk ilyen helyzetbe, akkor a fék ott nagyon felértékelődik. De ez nem csak egy robogó jármű van így, hanem a költségvetésben Magyarországon meg különösen évszázadokra vissza menően az országunk tőke szegény, hitelre szorul, és ebből és a gazdálkodási gondolkodásunkból adódik az, hogy ez az ország eladósodott az előző rendszerbe, tehát a rendszerváltás előtti világban is így volt ez. Elmondtam már önöknek, újra megismétlem, ez nagyon fontos, hogy a versenytársaink, amik a közép-európai országok, azokhoz képest is nagyon eladósodottak voltunk, és ez nekünk versenyhátrányt jelentett. Ha a rendszerváltás óta nézzük, hogy mit csináltak a mindenkori kormányok államadósság kezelés kapcsán, akkor azt mondhatom, Antal kormány a speciális helyzetben, speciálisan nehéz helyzetben volt, de utána a szociálliberális kormány durván tovább növelte az államadósságot, a GDP 80%-a felét föltornázva ezt a mutatót. Tehát a versenyhátrányunk a közép-kelet-európai versenytársainkhoz képest ilyen szempontból még nőtt is. Ha az Orbán kormányokat veszem 4 ciklus alatt, 3 Orbán kormány, az utolsóról külön beszélek, másként gondolkodott mindenről, sikerült, és ezért az államadósságot radikálisan csökkenteni. A 80% fölötti szintről ez lement 60% közelébe. az utolsó ciklusunk, ami igazán a vereségünket hozta, és Polgár Györgynek mondom, aki az előző megszólalásában azt mondta, hogy én, vagy legalábbis én így értettem, hogy én sokszor beszélek úgy, hogy minden rendben volt a mi kormányunk alatt, tehát olyannyira nem volt rendben, hogy én most ellenzékből beszélek, ha minden rendben lett volna, akkor ott ülnék a régi helyemen, de hát ide szorultam hosszú idő után. Tehát nagyon nem volt rendben, és a költségvetési gazdálkodásunk se volt rendben. Ahogy az előző Orbán, az első három Orbán kormány a mindenkori költségvetés főmutatóit mindig szigorúan teljesíteni akarta, és teljesíteni tudta, az utolsó ciklusunkban, ami válságról válságra bukdácsolást jelentett, Covid-1, Covid-2, orosz háború, ezt nem tudtuk teljesíteni. És meggyőződésem, hogy a gazdasági fundamentumok elgyengülése jócskán belejátszott a választási vereségünkbe. De azt fontosnak tartom, hogy az alkotmányozás során, amikor mi alkotmányoztunk 2010-11-ben, az alkotmányozás egyik legfontosabb dolgának tekintem a közpénzügyi fejezet érdemi megteremtését az alaptörvényben. Mindig azt szokták mondani a sajtó, és ezt tükrözi, vagy ismétli gyakran, hogy Szájer József is egy-két ember egy iPad-en megírta az alaptörvényt. Tehát olyannyira nem így volt, fontos szerepe volt benne, olyannyira nem így volt, hogy munkabizottságokba készítettük elő az alaptörvény módosítását. Én is a költségvetést érintő munkacsoportban dolgoztam, ahol megteremtettük az alaptörvényben német minta alapján az úgynevezett Schuldenbremse intézményet, tehát adósságfék intézményet, a miénk nem teljesen azzal a logikával működik, mint a német alkotmány ilyen intézménye, de fontosnak gondoltuk, hogy ezt megteremtsük. A mi kétharmadunk önmagát önkorlátozta azzal, hogy ne kerüljünk abba a csapdába, hogy engedve a könnyű csábításnak hitelek nyakló nélküli felvételével eladósítsuk az országot. Önök ezt az intézményt felpuhították, ezt kezdték az alaptörvény 17. módosításával, és ezt megpróbálták ráadásul úgy előadni, hogy a költségvetési tanács, hanem is a jogkörei növekednek, a helyzete jobb lesz, mert az országgyűlés hivatalán belül önálló fejezetként fog szerepelni a költségvetési tanács, ezt előadták egyfajta érdemként. Nyilvánvalóan ezt a fejezeti címet az önök többsége egy képviselő módosítással bármikor módosíthatja, de nem ez a lényeg, hanem a tanácsnak az érdemi jogosítványa az eddig, a mi időnkben gyakorlatilag az ő hozzájárásuk kellett, hogy az Orbán kormány kétharmada költségvetést alkosson. Volt olyan érvelő önök között, aki azt mondta, hogy ezt azért is kell eltörölni, mert hát ennek a költségvetési tanácsnak nincs közvetlenül választói felhatalmazása költségvetési jog kapcsán, ez csak önöknek van meg a többségnek. Ez persze formál logikailag igaz. De hát a dolog arról szól, hogy ne legyen senkinek indokolatlan túlhatalma. Ezért van fékek is egyensúlyok rendszere egy jogállami alaptörvényben felépítve. Önök, amikor a közjogi intézményrendszert átalakítják, én ezt látom, hogy ezt szisztematikusan, hát ha úgy tetszik, felülírják. Köztársasági elnök idő előtti mandátum vesztésével, az alkotmánybíróságon történő mozgásokkal, médiatanács esetében, és még lesznek talán további szereplők is. Tehát éppen a fékek is ellensúlyok rendszerét gyengítik meg azért, hogy a túlhatalmukkal élhessenek. Persze ezt kétharmaddal meg lehet tenni, és önök ezzel élnek is. Csak ez veszélyes. Ez veszélyes, mert Magyarország tradíciói okán újra elmehetünk egy még nagyobb eladósodás felé, az pedig az utánunk lövő generációkat hozna nagyon nehéz helyzetbe. Az alaptörvény módosítása után egyértelműen következett, hogy hozzá kellett nyúlniuk, és hozzá akartak nyúlni a gazdasági stabilitásról szóló 2011 évi 194. törvényhez, ami szabályozza ezt az államadósság mutatót, ahogy előttem a fideszes képviselőtársam már elmondta, felpuhították ezt a szabályt. amióta megalkottuk és részben kicsibe változott, mindig a felpuhulás irányába, de kicsibe változott csak, és ennek néha indoka is volt, mert egy gazdasági válsághelyzet, amiben belekényszerült Európa, annak egységes kezelése átmenetileg más szabályokat kíván, mint egy normál gazdasági helyzet, de amit önök az utolsó módosításnál csináltak, az már egy veszélyes lépés, azzal, hogy kimondták annak lehetőségét, hogy nem csak a GDP csökkenése esetén, hanem akkor, hogyha a GDP az előző három évben összességében nem volt képes 1%-kal növekedni, akkor is már más lehetőséggel élhetnek, többlet hitelfelvétellel élhetnek, még akkor is, hogyha ez átmenetileg az államadósságát növeli. És ez nem helyeselhető. Ettől akartunk megszabadulni. Ez az a veszélyes út, amire önök fellépnek. Nem mondom önökre azt, hogy önök egy baloldali kormány, mint amit nyilvánvalóan a megyesi kormányokra annak idején az ember mondhatott, de az önök választói bázisa mögött ez a szavazókör, ez a gondolkodói kör, hogy jót is mondjak, ott van, és félek tőle, hogy a tradíciók okán elmennek abba az irányba, amit ők mindig képviseltek, aminek az államadósság növelése lett az eredménye. Bencsik képviselő úr nem csak a jövőben látóan, hanem sajtóhíradásokra már megpedzegette azt, hogy mi várható a 2026-os költségvetés módosítása során. Ugye államtitkárasszonytól azt hallottuk, hogy egy héten belül már beterjeszték az országgyűlésnek, nyilvánvalóan készülnek a 27 évi költségvetésre. Az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy ezekkel a szabályokkal, ezekkel az új szabályokkal hogyan fognak élni. Maradnak a felelős költségvetési gazdálkodás útján, vagy haladnak ezen az általuk megteremtett lehetőségen, ami az államadósság növekedését fogja okozni. Az, amit az országgyűlési határozati házszabályba teszünk, az persze most már csak egy technikai kérdés, mert a ránk vonatkozó alaptörvény az az országgyűlési törvény, a 2012. évi 36-os törvény, és ez a határozati házszabály, ugye, ami a 10/2024 második 24-i házszabály. A mi működésünket, a ház működését, ez a kettő határozza meg alapvetően, mint a saját alaptörvényünk. Tehát amit most tesznek, ezt nyilvánvalóan meg kell tenni már az alkotmány módosítás és egy másik törvénymódás módosítása során. És itt csak a lényegre hívom fel a figyelmet, ugye már korábban eldönt, hogy csak véleményezési joga lesz a jövőben a költségvetési tanácsnak, és azt is egyértelműen látjuk, ha a költségvetési tanácsa maga véleményét kifejti, és mondjuk azt mondaná, hogy az önök beterjesztett költségvetései sértik az államadósság szabályt, ebből semmi nem következik, tehát ez önöket semmire nem kötelezi. Teheti a kormány azt, hogy a költségvetési tanács intésének, javaslatának megfelelően benyújt egy módosító indítványt, és mondjuk korrigálja a főszámokat, de ezt nem kell megtennie. Ha benyújt egy költségvetési módosító indítványt, a költségvetési tanácsnak ehhez már nincsen szava. A költségvetési tanács elnöke egyszer a költségvetés elfogadása előtt megszólalhat. Azt is rögzítik most ebbe a határozati házszabályba, hogy 10 percet az úrnak vagy a hölgynek, ki tudja, ki lesz a jövőben, kapnia kell. Akár 10 percet kell csak kapni ezzel, ezt is mondhatom, ez az önök döntésén múlik. Ezekben a súlyos kérdésekben a tegnap nagyon fontos intézménynek 10 perc beszéd lehetősége lesz adott esetben itt a ház előtt. Hát semmiképpen se értékelhető úgy, hogy a költségvetési tanács felértékelődik, a költségvetési tanácsot, mint intézmény tökéletesen leérték. A költségvetési tanács egy olyan, ha úgy tetszik, magyarországi novum volt még a német alaptörvényhez képest is, mert ott ilyen nincs, csak az adósságfék intézményét vettük át onnan. De a költségvetési tanácsnak azt a jogot is megadtuk, amit most már sokszor ismételtem, hogy a többség akaratát korlátozhatta, ha a többség el akarta adósítani az országot. Most az önök többsége azt csinál, amit akar, csak a józan belátásukra van bírva, hogy az elkövetkezendő generációkat önök nem hozzák olyan helyzetben, mint amilyen állapotot mi az előttünk lévő szocialista-liberális időszaktól megörököltünk. Köszönöm a figyelmüket.
1: Most a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka Novák Előd képviselő úr következik 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót! Tisztelt Országgyűlés! A Hazánk eladósítása van napirenden, az államadóság féktelen növelése. Az MNB gyakran büszkékedik azzal, hogy 5000 milliárd forintnyi aranytartaléka van Magyarországnak aranyrudak formájában. Azt azonban nem nagyon teszi hozzá, hogy az államadósság az 5000 milliárd forintos aranytartalékkal szemben 69000 milliárd forint már így is. Tehát közel 15-szöröse az aranytartalék értékének az az államadósság, amit a jövőben kell majd a következő generációk megfizessenek. Éppen ezért elfogadhatatlan az, hogy most önök folytatják az államadósság növelését. Az alaptörvény 17. módosítása már megszüntette a költségvetési tanácsnak a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához kapcsolatos előzetes, hát hivatalosan hozzájárulási, valójában mondjuk ki azért inkább vétó jogát, amit az államadóság megfékezése érdekében gyakorolhattak. Most viszont folytatják a megágyazást egy olyan költségvetés, a jövő évi költségvetés elfogadásához, ami teljesen elszabadítaná az államadósságot. Augusztus 14-én lépett hatályba a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló törvény, amely ennek megfelelően módosította a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben a költségvetési tanács eljárására vonatkozó rendelkezéseket. Ennek lényege, hogy a tanács számára vétójog helyett csak véleményezési lehetőséget biztosított, ami nem befolyásolja a költségvetési törvény vagy annak módosításának az országgyűlés általi elfogadását. Az alaptörvény hatályon kívül helyezett 44. cikk 3. bekezdése értelmében a költségvetési tanácsnak a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban egyedül az államadósság szabálynak való megfelelés tekintetében volt vétójoga. Ennek értelmében az országgyűlés nem fogadhatott el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkenését tartalmazza. Ettől a szabálytól csak különleges jogrend idején, vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehetett eltérni. Érdekesség, hogy a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló, tehát ez a bizonyos TPER 371. számú törvényjavaslathoz a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatot nyújtott be, tehát nem egy személy vállalta ezt a piszkos munkát, hanem úgymond névtelenül egy bizottság, amely lazította a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésének a fogalmán, vagyis egy fontos módosítást nem tartalmazott az eredeti tervezet. Mi nemmel szavaztunk rá a Mi Hazánk mozgalommal. Augusztus 13-áig csak azt számított a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésének, ha az éves bruttó hazai termék reálértéke csökkent, vagyis egy adott évben a GDP csökkent. A módosítás alapján viszont az is ide tartozik, ha a GDP a megelőző 3 évben nem emelkedett összességében 1%-ot meghaladó mértékben. 2023-ban a GDP 0,9%-kal csökkent, 2024-ben 0,6%-kal nőtt, tehát ez is ide tartozik, sőt 2025-ben is csak 0,3%-kal nőtt, vagyis ezzel a módosítással most megágyaztak annak, hogy a 2026. évi költségvetési módosítást és a 2027. évi költségvetési törvényt akkor is el lehessen fogadni, ha az államadósság az előző évhez képest GDP arányosan növekedni fog. Akár jelentősen növekedni, ami a Mi Hazánk mozgalom szerint elfogadhatatlan. Erre sajnos minden esély megvan, mert az uniós pénzek megelőlegezése érdekében, mert bár folyamatosan azt kommunikálják, hogy önök ezeket a pénzeket hazahozták, valójában ez nem történt meg. Most abban a hitben, hogy ezt végre kifizetik, ami Magyarországnak járt volna eddig is, így ezt megelőlegezve az Államadósság Kezelő Központ már július 6-án 3 milliárd eurónyi kötvényt bocsátott ki. Ez volt az idei második devizakötvény kibocsátás, hiszen januárban az Orbán kormány a választások előtt szintén 3 milliárd eurónyi forrást vont be. Ennek következtében a GDP arányos államadósság már az első negyed évben 4,5 éves csúcsra ugrott, a választások előtt a GDP 77,9%-ára emelkedett, ez az a bizonyos 69 ezer milliárd forint, amivel a beszédemet is kezdtem. A TPR 371-es számú törvény javaslat augusztus 11-i hatályba lépéséig, ha a költségvetési tanács élt a vétó jogával, mert a költségvetési törvényjavaslat az előző évhez képest GDP arányosan nem tervezett kisebb államadóssága, akkor a kormány köteles volt 3 napon belül megfelelő módosító javaslatot benyújtani, amit újból meg kellett küldeni a tanácsnak. Ez az eljárás addig folytatódott, ameddig a tanács a törvényjavaslat elfogadásához szükséges előzetes hozzájárulását nem adta meg, tehát amíg élt a vétó jogával. Azért ez egy fajsúlyos döntés volt, egy fajsúlyos ügyben. Augusztus 14-től viszont, ha a tanácsa véleményében az államadóság szabály megsértését állapítja meg, akkor a kormány egy napon belül felülvizsgálja a költségvetési törvényjavaslatot, ami meglehetősen komolytalan. További 2 napja van a kormánynak, hogy egy módosító javaslatot nyújtson be a törvényjavaslathoz, de ez csak lehetőség, nem kötelező élnie vele. És láthatóan önök nem is kívánnak élni ezzel. A határozati javaslat most a házszabályi rendelkezéseket hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatásköréhez, vagyis lényegében technikai módosításokat tartalmaz a vétójog korlátozása körében. Ennek keretében megszüntet is az előzetes hozzájárulás a vétójogra és az ismételt költségvetési tanácsi véleményezésre épülő eljárási szabályokat, és meghatározza a költségvetési tanács véleményének beérkezését, illetve a véleményezési határidő eredménytelen elteltét követő parlamenti eljárást. Ha a költségvetési tanács a költségvetésről negatív véleményt adott, a zárószavazás csak azt követően lehet megtartani, ha a kormányzat a felülvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatása a házelnökhöz megérkezett. Ha a kormány módosító javaslatot nyújt be, akkor csak az erről szóló döntést követően lehet zárószavazást tartani, de itt már a költségvetési tanácsnak nem küldik vissza ismételt véleményezésre, vétójogra a javaslatot. A határozati javaslat ezért hatályon kívül helyezi a házszabály második mellékletének az ezekhez kapcsolódó nem önálló indítványokat meghatározó pontjait is, tehát lényegében technikai előterjesztés ez a mostani, azután a fajsúlyos előterjesztést követően, amivel lényegében ezt a vétójogot megszüntették. Nagyon felelőtlennek tartom, hogy a választási ígérgetéseiket követően nem egy felelős gazdálkodással kívánnak a Fidesz kormány elhibázott gazdaságpolitikája után forrást teremteni, hanem hazánk eladósításával, a jövő elzálogosításával, a jövendő nemzedékek sorsának megnehezítésével, felelőtlen költségvetéssel kívánnak kormányozni, ezért azt a Mi Hazánk mozgalom nem támogatja. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, most további képviselői felszólalásra van lehetőség. Normál időkeretben kért szót Polgár György képviselő úr, parancsoljon öné a szó.
4: Köszönöm szépen a szót. Én a T371-es törvénymódosításról és az alaptörvény 15. módosításáról igazándiból már nem szeretném, hogyha beszélgetnénk, hiszen ezek lefutott körök, megtörténtek a szavazások, úgyhogy szerintem erről már felesleges beszélgetni. Inkább egy Bencsik úr által és a Hargitai úr által behozott elméleti dologra szeretnék visszakapcsolódni. Mi sokszor beszélgetünk már erről, egy bizottságban ülünk, számokról beszélgetünk, ott az a jó, hogy azért nagyon nagy viták nem szoktak kialakulni köztünk, hogyha idézhetem önt, Hargitai úr, ezt még talán valamikor a parlamenti munkásságom legelején egyszer említette, ez emlékezetes marad. De a fékek ellensúlyokról mégiscsak érdemes lenne beszélgetni, szerintem. mert hogy megint arról van szó, hogy régen milyen jó volt, hogy ez erősebb volt, ez a rendszer, ezek a fékek és ellensúlyok, és most ez felpuhul. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy egy ilyen rendszernél nem csak az a kérdés, hogy van-e, hanem az is kérdés, hogy mennyire erős, mi a szándék a rendszer mögött, és hogy használjuk-e ezeket a rendszereket. És csak azt két dolgot hagyj kérdezzek, hogy vajon, amikor elszállt 8,4%-ra a költségvetési hiány, és tudjuk, hogy a költségvetés, az államháztartás és a GDP az azért hosszú távon egymásra épülő vagy egymás mellett élő fogalmak. Hogy van, akkor hol volt ez a rendszer, ez a jól működő rendszer, hogy ne legyen ez? Vajon, amikor a közpénzek nem hatékonyan lettek felhasználva, és áramlottak, és elveszítették közpénzjelegüket, akkor hol voltak ezek a rendszerek, ezek a jól működő rendszerek, amik ezt megakadályozták volna? Szerintem fontos, hogy bármit is módosítunk törvények, házszabályba, alaptörvénybe, ott mi a szándék, és hogy azokat a fékeket és ellensúlyokat valóban használjuk-e, amik egyébként elérhetőek, és amiket a rendszerbe beépítünk. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Pertichné Kácsor Andrea képviselőasszony jelzi, hogy válaszol. 30 perces időkeret áll rendelkezésére, parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretnék röviden reagálni a vezérszónoki felszólalásokra. Bencsik János úr, ja, még előtte, tehát magára a határozati javaslatra olyan sok tárgyi témában nem történt reakció, tehát azt gondolom, hogy inkább a korábbi viták folytatása történt meg. Ezeket a politikai vitákat én úgy gondolom, hogy már két alkalommal lefolytattuk, úgyhogy ahogy képviselőtárs is gondolta, én is úgy gondolom, hogy ezekben már kár belemenni, azonban egy-két dologra én is szeretnék reagálni, és akkor kezdeném Bencsik úrral. Többször említették önök is, hogy itt megszorításoktól tartanak. Egyrészt azért szerintem az elmúlt időszaknál kiderült, hogy egy teljesen más hozzáállással álltunk neki a feladatnak, az örökölt nehéz feladatnak. Először is saját magunkon spóroltuk, hazahoztuk az Európai Uniós forrásokat, és elkezdtük elzárni a korrupciós csatornákat. Ezen kívül ugye említették, hogy pénzügyi gazdálkodási stabilitás, tehát ezekről a szavakról nagyon érdekes hallani, amellett, hogy 3,7%-os államháztartási hiánnyal tervezték tavaly nyár első felében az idei költségvetést, ehhez képest, ha most nem lett volna kormányváltás, akkor 8,3% lenne a hiány, tehát itt a pénzügyi gazdálkodási stabilitástól való félelem az azt gondolom, hogy egy kicsit érdekes az önök szájából. Hargitay János úrra is szeretnék reagálni, egyetértek önnel, katasztrofális állapotban kaptuk meg ezt a gazdaságot. Nagy Márton óriási csapás volt hazánknak, úgyhogy abszolút egyetértek önnel. De ne féljen, Hargitay úr, ahogy Kármán András is mondta, és nyilatkozta, mi felelős gazdálkodást folytatunk, és ebben a nehéz helyzetben is azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak a tevékenysége ezt bizonyítja az intézkedéseink által. Novák elődre, képviselőtársamra is hadd reagáljak. Az eddigi intézkedéseinknek a hatásai az gyakorlatilag a következők voltak, erősödött a forint, nőtt a bizalom, ezáltal a kamatok csökkentek, tehát az államháztartási, vagy az állampapír kibocsátásoknál jóval alacsonyabb kamatokon tudjuk most kibocsátani ezeket az állampapírokat, ami óriási megkönnyebbülés a magyar gazdaságnak, ezek több százmilliárdos tételek. Tehát még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, hogy a Tisza gazdaság politikája és a Tisza pénzügyi politikája teljesen eltér a korábbi kormányok gazdaság politikájától, hiszen mi a korrupció mentesség útjára léptünk, és az elszámoltatás útjára léptünk, már közel 400 milliárd forintot szereztünk vissza a korábbi felelőtlen, hát és hát maradjunk le jelenleg annyiban, hogy felelőtlen döntések után, úgyhogy azt gondolom, hogy eddig is már bizonyítottuk, és ezt a következőkben is folytatjuk. És akkor visszatérve arról, amiről egyébként szólt ez az országgyűlési határozati javaslat, tehát még egyszer ezek operatív javaslatok és technikai módosításokat tartalmaztak, úgyhogy kérem mindenkit, hogy a költségvetés módosítási törvény tárgyalásának folyamatossága érdekében ezt támogassa, ezt a javaslatot. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Gyömbér Dávid, a Tisza képviselője, Makói Hagyma címmel. Tájékoztatom önöket, hogy a házbizottság a képviselő úr felszólalása során az általa előzetesen jelzett szemléltetést engedélyezte. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben. Parancsoljon!
6: Köszönöm a szót! Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! Minden alkalommal, amikor belépek ebbe a terembe, tudom, hogy országgyűlési képviselőként a magyar embereket és térségemet képviselem. Ez számomra nem egyszerűen egy munkahely, vagy egy pozíció, hanem hatalmas megtiszteltetés és felelősség. Éppen ezért nem értek egyet Szijjártó Péter döntésével, aki egy általa rendkívül megtisztelőnek nevezett vállalati ajánlat miatt mondott le parlamenti mandátumáról. Lázár János 2014 óta képviselte Makói térségét. A mezőhegyesi ménes birtok fejlesztésére jutott figyelem, energia és forrás bőségesen. Kár, hogy a makói hagymatermesztés megmentése és az egyre súlyosabb aszály kezelése már nem bizonyult ennyire fontos ügynek. A választások után országjárásra indult, hogy felmérje a Fidesz támogatottságát. Úgy tűnik, a felmérés eredménye meggyőző lehetett. Augusztus 20-án, még a tűzijáték előtt ő maga lőtte fel az első rakétát, amikor lemondott parlamenti mandátumáról. Makón a hagyma nem pusztán növény. Munka, tudás, családi örökség és városi identitás. A makói hagymát különleges íze, aromája, magas szárazanyagtartalma, tömör húsa, kiváló tárolhatósága tette világhírűvé. A makói hagyma története azt bizonyítja, hogy a magyar vidék képes világszínvonalú értéket teremteni. 2014 óta hivatalosan is a hungarikumok közé tartozik. A makói hagyma 1925 környékén már eljutott Németországba, Angliába, Írországba, Norvégiába és a környező országokba is. Ma azonban egészen más képet látunk. 2026-ban a hagyma terméktanácsnál mindössze 12 olyan termelő maradt, aki vállalta a hagyományos fajta fenntartás szigorú szabályait. A makói hagymatermesztéssel ma már csak kevesen foglalkoznak, és sokan inkább elhivatottságból őrzik ezt a hagyományt, mintsem biztos megélhetést remélve tőle. Közben a gazdák egyre idősebbek, így a generációkon át felhalmozott tudás továbbadása is egyre bizonytalanabbá válik. A makói hagyma jövőjéhez korszerűsíteni kell a csatornákat, fejleszteni kell a térségi víztározást, valamint támogatni kell az energiahatékony víztakarékos rendszereket is. A hagymatermesztést össze kell kapcsolni a precíziós mezőgazdasággal. A helyi gazdák problémái és a térség mezőgazdaságának jövője is közrejátszott abban, hogy ezen a területen kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat. Talajnedvességérzékelők, helyi meteorológiai állomások, csepegtető öntözés, műholdas és drónos növénymegfigyelés, valamint adatvezérelt döntéstámogatás segítségével a növények a szükséges időben és megfelelő mennyiségű vízhez juthatnak. Ez egyszerre csökkenti a költségeket, védi a vízkészleténket és növeli a termésbiztonságot. A korszerű technológiai mellett azonban legalább ilyen fontos az erős hazai piac megteremtése is. A makói hagyma jövője csak akkor biztosítható, ha itthon is van rá stabil kereslet, és a termelők kiszámíthatóan megfelelő áron tudják értékesíteni munkájuk eredményét. Szeretném ezúton is felhívni képviselőtársaim, a közvetítés nézőit, és minden érdeklődő figyelmét a szeptember 11 és 13-a között megrendezésre kerülő Makói Hagyma Fesztiválra, térségünk egyik legjelentősebb, nagy hagyományokra visszatekintő rendezvényére. Szeretnék szólni egy olyan kötetről, amely a makói gazdák tapasztalatait, tudását és mindennapi valóságát mutatja be. A könyv címe Makói Cserepek második kötete. A kötet létrejöttét Halász Tamásnak, a dr. Tóth Ferenc Egyesület elnökének köszönhetjük, és hálás vagyok a makói értékek és helyi hagyományok megőrzéséért végzett munkájáért. Tisztelt Országgyűlés! A makói hagyma múltja világhírű. A jelene veszélybe van, a jövője pedig rajtunk is múlik. Nem elég hungarikumnak nevezni. Segíteni kell azokat, akik még őrzik a vetőmagot, a tudást és a hagyományt. Mert ha az utolsó termelő is feladja, nem csak egy növény tűnik el a földekről, hanem makó történetének egy darabja is. Dr. Ferenczi Gábor képviselőtársammal azért dolgozunk, hogy a makói hagyma nem múzeumi emlék legyen, hanem újra a térség élő, meghatározó értékévé váljon. Köszönöm a figyelmet!
1: Megkérdezem, hogy a kormány kíván-e reagálni az elhangzottakra. Államtitkár asszony jelzi, hogy nem él a lehetőséggel, így tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Bilisics Zita, a Tisza képviselője. A vesztes csatát is meg kell valakinek vívnia Mohács 500 címmel. Megadom a szót képviselőasszonynak 5 percben. Parancsoljon.
7: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, a mai napot egy megemlékezéssel kezdtük, egy nem tervezettel, ez tervezett volt az enyém. 500 évvel ezelőtt, 1526. augusztus 29-én Mohácsnál csatát vesztettünk. De van egy mondat, amelyet egy kortárs történésztől, Cétót Norberttől hallottam, amely szerintem mindent megváltoztat abban, ahogy Mohácsra nézünk. A vesztes csatákat is meg kell vívni valakinek. Én erről szeretnék beszélni. Mohácsot évszázadokon át úgy tanultuk, mint a magyar történelem egyik legnagyobb vereségét. A mohácsi vész szinte egyé vált a nemzeti katasztrófa gondolatával. 500 év távlatában azonban már nem csak azt kellene megkérdeznünk, hogy miért veszítettünk, mi vezetett oda, hanem kik voltak ott. Kik álltak ott a csatamezőn, amikor már lehetett tudni, hogy az erőviszonyok nem nekünk kedveznek. Az Oszmán Birodalom közel 10 évi hadászati szünet után elképesztő katonai erővel támadt Magyarországra 1526-ban. Több mint háromszoros volt a túlerő, számítások szerint 81 ezres hadsereg, a mi körülbelül 14 ezer fős hadseregünkkel szemben. Rettentő nagy erőforrásokkal rendelkezett, míg a magyar oldalon egy korlátozott erőforrásokkal rendelkező ország állt. És mégis összegyűlt a sereg. Kockára tették a vagyonukat a nemesek, a parasztok, mezővárosi emberek az aratás után elindultak megvédeni a hazát. De nem voltak elegen. Nem rendelkeztek az oszmánokéhoz hasonló mérhető nagy erőforrásokkal. De ott voltak. Megvívták azt a csatát, amit a történelem rájuk mért. Én azt szeretném kérni, hogy ma a Mohács 5, tényleg a mai nap, majdnem már az évfordulója, ha az 500. évfordulón már nem csak a vereséget látnánk, hanem látnánk azokat az embereket, akik ott voltak, látnánk azokat a hősöket, akik megpróbálták megvédeni a hazánkat. Ma a történelemtudomány az elmúlt időszakban, körülbelül 2 évben rettentő sokat fejlődött ebben a témában. Ebben különleges érdeme van annak a fiatal történész és kutató generációnak, akik rettentő sokat dolgoztak azért, hogy közelebb kerüljünk a történelmi valósághoz. Levéltári forrásokat tártak fel, magyar, európai és oszmán dokumentumokat kutattak. Újraolvasták a régi forrásokat. Vizsgálták a katonai, pénzügyi viszonyokat, és a történeti földrajzot is vizsgálták. Régi térképeket vetettek össze, és mindegy 25 négyzetkilométert teljes mértékben feltártak a mohácsi csatamezőn. De még fontosabb, hogy a Mohácsról szóló tudásunk kilépett a levéltárak és homályos folyóiratok világából. Beszélgetések, podcastok, előadások és konferenciák révén eljutottak az emberekhez. Tegnap este ránéztem, ezeknek a podcastoknak 40 ezres megtekintettsége van a YouTube-on. Tehát az egyszerű, a nem történész társadalmat is érdekli az a kutatási anyag, ami mögöttünk áll. Ez óriási dolog, mert egy nemzet történelme nem attól él, hogy megtalálható egy könyvtár polcán, hanem attól él, hogy az emberek tudnak róla, értik és a magukénak érzik. Külön szeretnék köszönetet mondani a Janus Pannonius Múzeumnak és a Szegedi Tudományegyetem antropológus kutatóinak is. 5-ből 2 tömegsírt feltártak, ami, és ezekkel nagyon különleges dolog történt. Addig csak megsaccolt számokban létező halottak egyszerre emberré váltak. A csontokból életkorokat, származási helyeket ismertünk meg. Az antropológiai vizsgálatok és a digitális arcrekonstrukciók pedig már közelebb hozzánk ezeket az embereket. Ezek az emberek 500 évig névtelenül feküdtek a földben. Most pedig lassan arcuk lesz, történetük, és több mint 800-nak már neve. Mert a leletekből, a levéltári leletekből már több mint 800 embernek a nevét ismerjük. A mi évszázadunk, a mi generációnk csak a szemének hisz, és utána az eszének. Éppen ezért nagyon fontos, hogy 2 film is készült erről az időszakról, Mohácsról. Ez egy különösen megrendítő és izgalmas az a munka, amelyben a szegedi kutatók arcrekonstrukció segítségével megpróbálják újra elénk állítani a mohácsi csata résztvevőit. Ennek a filmnek ma lesz a bemutatója. És ha megnézzük, akkor azok az arcok fognak ránk tekinteni, akik ott voltak a csatamezőn. És a Rubikon hasonló feldolgozást készített, több mint 1 órás mozifilm kerül holnap bemutatásra a mohácsi évfordulón, ahol a csata zaját, hangjait dokumentáris jelleggel, de mégis filmként tekinthetjük végig. Most már nem úgy fogunk rájuk nézni, mint egy érettségi tételre, hanem konkrét emberekre. Lássuk a hibáinkat, lássuk azokat a politikai, pénzügyi gyengességeket és erőviszonyokat, amik oda vezettek, de lássuk azokat az embereket is, akik odaálltak mindezek ellenére, mert a veresség nem törli el az ő bátorságukat. Tisztelt Országgyűlés, még egyszer szeretnék köszönetet mondani azoknak a kutatóknak, civileknek, amatőr régészeknek, muzeológusoknak, akik az utóbbi 2 év kutatásával a múlt morzsáiból egy új valóságot állítottak össze Mohácsról. Ez a Mohács 500 program nem pusztán egy emlékév nekünk, ennek a történelmi korszaknak az újjáélését, újraértékelését fogja jelenteni. Kívánom azt, hogy nézzék meg ezt a filmet, és nézzenek sokkal keményebb, erősebb gerinccel arra a történetre, ami Mohácson történt. És holnap szeretettel várunk mindenkit az ünnepségre. Köszönöm a figyelmüket.
1: Képviselőasszony, figyelmét szeretném nyomatékosan felhívni az időkeret betartásának a szükségességére. Egyúttal megkérdezem államtitkár asszonyt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Parancsoljon önni a szó 5 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen. Köszönöm. Inkább akkor tartom így. Nagyon szépen köszönöm ezt a felszólalást, és én is szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy a holnapi Mohácsi megemlékezésre menjen el, és vegyen részt ezen az ünnepségen. És hogyha már holnapra van egy program, akkor rá egy hétre is javaslom, hogy a Makói Hagyma Fesztiválra látogassanak el minél többen, és így a képviselőtársak által reklámozott különböző eseményeken vegyen részt minél több képviselőtársunk, illetve az országból a lakosság színe java, fiatalok és idősek egyaránt. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a Házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm munkájukat, az ülést bezárom.

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.